Dunán, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilág zene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifraszűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
0: Ez reklám volt. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Parnograszt koncertjére várják az érdeklődőket augusztus 17-én Szigetszent Miklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon. Az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához. A zenekar nem csak Magyarországon, hanem világszerte nagy népszerűségnek örvend, és rendszeresen koncertezik Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. Számos hazai és nemzetközi szakmai díj birtokosai. További információkért látogassatok el a www.summerfest-ssm.com oldalra. A Szigetszent Miklósi Gombfoci Múzeum 2013. október 17-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt, és ma is várja az iskolás csoportokat és az egyéni látogatókat is. A múzeum célja, hogy ezt a népi játékot, mint hungarikumot őrizze az utókornak. A fiataloknak újra lehetőséget adnak megismerni, illetve megszeretni a gombfocit és annak versenyváltozatát is. Bejelentkezés és további információ a múzeumról a gombfociháza.hu oldalon található. Nyáron is várja az érdeklődőket Szigetszent Miklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérhetőségét. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Szigetszent Miklóson. Augusztus 18-án három vendégország táncosai érkeznek a színpadra. Chile, Görögország és Grúzia táncművészei segítségével kapunk ízelítőt országai kultúrájából. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak! A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: vagyunk. Hírek a Lakihegy Rádióban.
1: Napos, száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a mai ülésnap. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről és az államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. Ma 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság ülésén tekintik át. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hívhálózatot is fejlesztenék. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamász lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi, minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni. Kijelentette azt is, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Cisziordániában. Elfoglalta az orosz hadsereg a Donyecki régióban Vasyutinszke és Torecke települést, közölte az orosz védelmi minisztérium. A hadi jelentés szerint a 6 ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni. A Belgorod elleni éjszakai ukrán dróntámadás 3 civil életét követelte, további 25, köztük 2 gyermek pedig megsebesült. Szükségállapotot hirdettek a szárazság okozta erdőtüzek miatt Kanada nyugati részén. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén. Brit Kolumbia tartományban eddig 20 ezer embert evakuáltak. Andalúziában 8 ezer hektáron pusztít erdőtűz. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körülhatárolni a tűzoltók. Idehaza tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet.
0: Időjárás.
1: Napos, száraz idő várható, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. A szél időnként megélénkül. Napközben 31 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
2: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország beszél.

0: rendázom.
1: Tegnap is felkelt a nap.
2: Szandi és Betty hozták a formájukat.
3: Hallgass bele!
4: Szép napot kívánok minden Lakihegy rádió hallgatónak, ez a Süssfel nap az ébresztő műsoronk, én Bredák Szandi vagyok, tudjátok, ezen a héten egyedül ébresztelek benneteket, Betty a jól megérdemelt pihenését tölti, aztán pedig kipihenve majd visszakapjuk jövő héten. Patek Edina, hírszerkesztő kolléganőnk viszont nem hagyott engem interjú nélkül, kicsit besegített nekem a mai műsorba, méghozzá Halásztelken járt, ahol dr. Schöninger Andrással, az idén tavasszal megválasztott alpolgármesterrel beszélgetett, egy picit bemutatkozik az alpolgármester úr, illetve hát beszél természetesen az előttünk álló halásztelki programokról, úgyhogy ezt a beszélgetést mutatom most meg nektek.
5: Mindenek előtt gratulálok ehhez az alpolgármesteri címhez. Egy picit azoknak a hallgatóknak, akik nem ismernék még esetleg önt, bemutatkozna, mit lehet önről tudni?
6: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, minden halásztelkit és a vételkörzetben minket hallgatókat, és Schöninger András vagyok, halásztelek alpolgármestere 2026 márciusa óta. Jogi diplomámat 2025-ben szereztem egy főváros egyetemen, a Károli Gáspár Református Egyetemen. Én alapvetően 2019 óta veszek részt a közéletben, Halásztelek városában. Isten nyugosztalja, Szabó Tibor polgármester úr kért fel akkoriban, hogy a település kulturális bizottságának munkáját segítsem, kulturális bizottság külsős tagjaként. Majd polgármester úr 2024-ben felkért arra, hogy az önkormányzati választáson a csapatában induljak el, és sikeresen egyéni képviselői mandátumot nyertem, így 2024. októberre óta egyéni képviselő vagyok az én választókerületemben, illetve természetesen az egész település lakosságáért is. A képviselői megbízatásom kezdetét követően nem sokkal elindítottunk egy szerintem nagyon jó és a tapasztalatok alapján elég népszerű kezdeményezést, ez az ingyenes jogsegélyszolgálat, amely havi egy alkalommal, de az utóbbi időben főszabály szerint havi két alkalommal kerül megrendezésre, előzetes bejelentkezés alapján, ahol egy jogi orientációt, egy nevezett segítségnyújtás, iránymutatást próbálom megadni a halásztelki lakosoknak, azzal kapcsolatban, hogy adott jogi problémáikkal milyen irányba tudnak fordulni. Ezekre és a felmerül egyéb kérdésekre megpróbálunk a tőlünk telhető módon a lehető legszéleskörűbb választ és iránymutatást adni. Ezt a jogsegélyszolgálatot egyébként én a város ügyvédjével csinálom közösen, úgyhogy mondhatni, hogy a másod vélemény is azonnal reprezentálásra kerül, és bízunk benne, hogy sok embernek tudtunk segíteni, sok embernek fogunk még tudni segíteni a jövőben is. Terveink szerint ezt a jogsegélyszolgálatot fenn kívánjuk tartani, és szükség esetén akár még kibővíteni ennek körét, tekintettel arra, hogy néha az időbe se férünk bele, és ezért minél több alkalmat

0: érint egy olyan probléma, amely az agglomeráció folyamatos duzzadása okán az infrastruktúra leterheltségével, így a forgalom nehézkessébbé válásával összefüggő, és az önkormányzat ezzel kapcsolatban elkészített egy városon belüli egyirányú forgalmi rendek bevezetésére vonatkozó tervet, amelyet most ugye társadalmi egyeztetésre bocsátottunk. A célunk az nem egy öncélú változás, hanem az, hogy biztonságosabbá, átláthatóvá és rendezettebbé tegyük a közlekedést a városban. A részletes műszaki dokumentációban, amelyet egyébként a város honlapján találnak az aktuális hírek menüpont alatt, de egyéb iránt a Facebookon is, ha jól tudom, akkor ez megjelent, több ízben is, de elsősorban a város hivatalos honlapján kell keresni az ezzel kapcsolatos információkat, az összes dokumentációt, tervrajzot, amelyben ugye a helyi lakosok számára megismerhetővé tesszük, és véleményezés szempontjából egyszerűsítjük az egyirányúsítás, illetve a forgalmi rendváltozás lehetséges kimeneteleit, de természetesen, mint mondtuk, várunk mindenféle javaslatot. Tehát ezzel szeretnénk segíteni és csökkenteni a konfliktusos közlekedési helyzeteket, megkönnyíteni a szűk utcákban való közlekedést, javítani a beláthatóságot különböző kereszteződésekben, valamint biztonságosabb környezetet teremteni a gyalogosoknak, kerékpárosoknak és az autósok számára egyaránt. Nagyon fontos továbbá hangsúlyozni, hogy ez még nem egy végleges konstrukció, ahogy ezt most is elmondtam, nem egy végleges döntés. Éppen ezért indítottuk el ezt a lakossági véleményezést, társadalmi egyeztetést. Szeretnénk, ha nem csak szakmai szempontok alapján születne meg a végleges forgalmi rend, hanem tapasztalati és szakmai szempontok ötvözésével, amelyek megjelennek a végleges konstrukcióban, tehát azoknak a véleményére vagyunk kíváncsiak, akik nap mint nap ezeket az utcákat használják. A helyi lakosok ismerik a legjobban az adott utcák sajátosságait, mi is, a képviselőtestület tagja is, polgármester úr is, és jó magam is, halásztelki lakosok vagyunk, azonban nyilván mindannyian más és más időszakban, nyilván más és más tapasztalatokkal rendelkezünk, ezért tartjuk nagyon fontosnak azt, hogy bevonjunk mindenkit, és hogy a lehető legkonszenzusosabb megoldás szülessen erről a forgalmi rend rekonstrukcióról. Arra kérünk tehát mindenkit, hogy tekintse meg a város honlapján közé a terveket és a részletes műszaki leírást. Ha valaki úgy látja, hogy egy-egy utcával kapcsolatban van jobb megoldási javaslata, vagy szeretné felhívni a figyelmet egy olyan problémára, ami esetleg a tervezés során nem lehetett teljes körűen figyelembe venni, vagy éppen nem került valamilyenokból kifolyólag teljes mértékben figyelembe véve, akkor az írja meg nekünk. A véleményeket augusztus 20-ig várjuk, ezeket pedig a szakemberekkel együtt át fogjuk tekinteni, mielőtt megszületik a végleges döntés erre vonatkozólag.
1: Most pedig konkrétan rátérünk a nyári programokra is. Voltak is már események, de lesznek is, úgyhogy még mindenki azért jöhet, érkezhet ide családostul, egyénileg halásztelekre. Mivel várjátok, illetve mivel vártátok eddig nyáron még az ideérkezőket?
0: Hát június végén megrendezésre kerültek a Szent László napok, amelyek most már hosszú évek óta a hagyományos városnapoknak minősülnek. Halásztelken azonban itt nem ér véget a nyári programok sorozata településünkön. Augusztus 18-án az idén 33. alkalommal megrendezésre kerülő Summerfest rendezvény sorozathoz csatlakozik településünk. A nagymúltú nemzetközi folklór fesztiválból kaphatunk idén is ízelítőt. A Garabonciás Néptánc Egyesület mellett fellép Bolívia, Indonézia, Uruguay és Peru is egy-egy tánccsoportja. A rendezvényre augusztus 18-án 16 órától a Szent László térre várjuk az érdeklődőket. Augusztus 19-én sem maradunk program nélkül, tehát aki esetleg több napra tervez, az már is a következő napra is befoglalhatja a naptárt. Augusztus 19-én tehát negyedik alkalommal megrendezésre kerül a Kastélyparki Piknik, amely rendezvény ezen az alkalmon fogja ünnepelni az első születésnapját is. Kiváló ételek, italok, jó DJ-k, gyermekprogramok és imponzáns környezet várja a bulizni vágyókat. Ez a rendezvény is ingyenes, 16 órától 23 óráig várjuk az érdeklődőket. Másnap, tehát ismét egy programajánló, államalapításunk ünnepén augusztus 20-án 11 órától a város ünnepséget tartjuk, a Malonyai Kastély, tehát a polgármesteri hivatal épületében. Jelényi László lelkész tart majd ünnepi áhítatot és áldást kérést, majd következik a kenyérszentelés, amelyet Prodan Gábor, görög katolikus esperes celebrál majd. Az ünnepi műsorban Mészáros Tamás színművész énekes, valamint a halásztelki mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete is közreműködik. Illetve ezen a napon adja át Halásztelek város polgármestere az iszpolgári kitüntetést is. A szeptemberi programokban ismét egy olyan rendezvényről érdemes beszélni, amelyet már hosszú évek óta nem rendezett meg Halásztelek, illetve egy olyan rendezvényről, amelyet az elmúlt években mindig megrendeztünk. Korábban a civil társaság, azonban most a település, tehát az önkormányzat vette át ennek a

0: tervezését, így nagy örömmel jelentem be, hogy idén ez a két közkedvelt program, amely közül az egyik az őszi vigadalom, a másik pedig a szüreti felvonulás került ötvözésre, egy rendezvényé, egy egész napos rendezvényé. Az őszi vigadalom és a hosszú évek múltán újra megrendezett hagyományos szüreti felvonulás együtt várja majd a látogatókat szeptember 19-én a Német Ferenc Sportcentrumban. Célunk, hogy egy színes, minden korosztály számára élményeket kínáló programsorozatot hozzunk létre, amely egyszerre idézi fel a régi hagyományokat és teremt új közösségi élményeket. Jelenleg a résztvevőket keresünk egyébként a szüreti felvonuláshoz. Várjuk a jelentkezőket lovasként, fogattal, állomásszervezőként, valamint az őszi vigadalomra, amely majd a Német Ferenc Sportcentrumba kerül megrendezésre, paralel, tehát egy időben a szüreti felvonulással, ott pedig egy főzőverseny lesz, ahol szintén várunk résztvevő jelentkezőket. A jelentkezéseket egyébként augusztus 20-ig lehet leadni a szüretihalásztelek@gmail.com e-mail címen. Nyilván nehezebb leírni egy rádióinterjúból egy e-mail címet, úgyhogy azt kérem mindenkitől, hogy aki esetleg szeretne jelentkezni, ezt feltétlen tegye ezt meg, és a település Facebook oldalán találja meg az erre vonatkozó felhívást, illetőleg ott kicsit egyszerűbb talán kimásolni az e-mail címet, mint így leírni. A részletes programok kapcsán augusztus 20 után kerül sor a közzétételre, tekintettel arra, hogy az állomások számának, illetőleg a fogatok számának vonatkozásában még ugye pontos információink nincsenek, ezért is kell jelentkezni, és annak függvényében kerül majd a végleges program publikálásra, illetve a foganatosításra. Tehát szeretettel várunk mindenkit, hogy együtt elevenítsük fel ezt a szép hagyományt, és töltsünk egy tartalmas, vidám őszi napot együtt. És itt még mindig nem ér véget a programok sorozata, hiszen úgy látszik, hogy mi itt Halásztelken szeretjük a programsorozatokat, tekintettel arra, hogy szeptember 20-án, tehát egy nappal az őszi vigadalom és szüreti felvonulás után megrendezésre kerül majd a bolgár ünnep, amely szintén egy hagyományőrző program. Így tehát én azt gondolom, hogy a Halásztelkiek szeptember hónapban is a hagyományőrző folklór programok széles választékából, széles spektrumából választhat, amely minden kicsit, nagyot, illetve minden érdeklődőt vár szeretettel.
1: Dr. Schöninger Andrással Halásztelek idén tavasszal megválasztott új alpolgármesterével, Patek Edina hírszerkesztő kolléganőnk beszélgetett, ezt a beszélgetést mutattam meg számotokra. Ez még mindig a Süss fel nap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, én még mindig Bredák Szandi vagyok, és még mindig számítok a figyelmetekre.
2: Ezek voltak a Süss fel nap legjobb pillanatai.

0: A Kegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
3: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet. Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is. És igény szerint otthonába szállítjuk. Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson a Petőfi utca 20 szám alatt. Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Nem lép életbe elsőfokú vízkorlátozás Sziget-Szent Miklóson. Nem vezet be elsőfokú vízkorlátozás Sziget-Szent Miklóson a város polgármestere. Nagy János tájékoztatása szerint a Pestvár megyei kormányhivatal oldaláról időközben eltűnt az elsőfokú vízkorlátozásról szóló tájékoztatás, és a hivatalos információk alapján országos szinten sem lépett életbe ilyen intézkedés. A polgármester közleményében hangsúlyozta, a korábbi tapasztalatok a helyiek felelős vízhasználata, valamint a fővárosi vízművek tájékoztatása alapján Sziget-Szent Miklóson jelenleg nincs szükségkorlátozás bevezetésére. Nagy János ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is fontos a hálózati víz és a villamosenergia takarékos használata. Mint fogalmazott, ha a lakosság a jövőben is tudatosan figyel a fogyasztásra, várhatóan később sem lesz szükség a vízkorlátozásra a városban. Rongálásokkal és illegális szemeteléssel szembesültek Sziget-Szent Miklóson. Több helyszínen is rongálással és elhagyott hulladékkal szembesültek Sziget-Szent Miklóson egy közelmúltbeli bejárás során. Ladányi Sándor, az Egységben a Városért frakció vezetője és az Arias Nonprofit Kft. Képviselői eredetileg a tervezett újítások és zöld felületi fejlesztések miatt járták be a város egyes területeit. A tapasztalatok szerint azonban több helyszínen is problémát jelent a szemetelés és a rongálás. Ladányi Sándor rádiónknak elmondta, a Váci Mihály Parkban például a Gyermek Kressz Park tábláit is eltulajdonították. A frakcióvezető kiemelte, a rongálások és az eltulajdonított eszközök pótlása, illetve a szükséges helyreállítások jelentős többletkiadást jelenthetnek. Mint fogalmazott, az ezekre fordított összegeket sokkal inkább új fejlesztésekre és a város közterületeinek szépítésére lehetne fordítani.
6: Éves szinten ezek a rongálások sok-sok millió forintba kerülnek a városnak, illetve az Arias Kft.-nek. Nagyon jó lenne ezt tényleg fejlesztésre költeni, nem pedig arra, hogy fel kelljen újítani mindezeket, amik tönkre mennek itt, és nem a normális használat kapcsán, hanem a rongálás kapcsán. Persze erről sokat tudnánk beszélni, mert ez messzire vezet, hogy mitől van ez így, vagy hogyan kéne másképp csinálni, hogy ne történjen ez.
5: Több kerékpárbarát útvonal is elérhető a Csepel-szigeten. Az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg a kerékpáros infrastruktúrában, azonban továbbra sem áll rendelkezésre a teljes Csepel-szigetet körüllevő összefüggő kerékpárút. Kere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a kerékpárosok számára ugyanakkor kerékpárbarát útvonalakat jelöltek ki. Az útvonalak összeállításában a Sziget-Szent Miklósi testgyakorlók köre kerékpáros szakosztálya, valamint az STK Riders magyar kerékpáros klub budapesti területi szervezete működött közre. Hozzátette, a térségben 6 különböző kerékpártúrát gyűjtöttek össze, amelyek a családok számára is kellemes, kényelmes és biztonságos kikapcsolódási lehetőséget kínálnak.
7: Az útvonalak kialakításánál fontos volt az, hogy legyen benne pihenő, legyen valami látványosság a közelben, ahová be lehet térni, és így módon egy akár rövidebb táv, amit mondjuk 20-30 kilométernek mondhatunk, azért tud egy egész napos programmá válni, hiszen megállunk egy-két helyen, körbenézünk, meglátogatjuk, megesszük, megkóstoljuk, éppen milyen helyszínen vagyunk. Ugyanúgy az északi, tehát itt a Szigetszentmiklósi járás területén, és ugyanúgy a Ráckevei járás területén is vannak ilyen kijelölt útvonalaink.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30-tól fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45-tól a Zanzibar lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Második alkalommal látogatnak el augusztus 18-án külföldi táncosok a Summerfest keretein belül Halásztelekre, a Márai Sándor Közművelődési Intézménybe. A résztvevők Indonézia, Uruguay, Bolívia és Peru népszerű táncosainak műsorát láthatják. A táncpanorámán Magyarországot a Garabonciás Néptánc Együttes képviseli. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, további információkat pedig a Márai Facebook oldalán olvashattok. Idén is várják a legkisebbeket augusztus 16-a és 19-e között Szigetszentmiklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon, a Gyermekek Summerfestjén. Délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várják a családokat. Augusztus 16-án a Szotyola Együttes Magyar Táncházzal várja az érdeklődőket. Augusztus 17-én a Kisbogár Együttes lép színpadra egy interaktív gyermekműsorral. Augusztus 18-án a Fabula Színház Nagy akarok lenni című előadását láthatjátok, augusztus 19-én pedig a Lara Mesék Társulat a Mesél az Erdő című előadásával várja az érdeklődőket. Minden délután kincskereső játék is lesz, melyre várják a csapatok jelentkezését. További információkért látogassatok el a summerfest_ssm.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
0: Somogyi Betti.

0: Jó reggelt mindenkinek, közlekedési információkkal kezdjük is a sűs felnapot, az ébresztő műsorunkat. Felborult egy kamion az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a határ felé vezető oldalon nagyjából 2 kilométeres a torlódás. Aztán erős a forgalom az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, méghozzá Bak térségénél. A 44-es, illetve a 38-as kilométer között szakaszosan torlódik a forgalom. Aztán azt látom itt a térségünkben, hogy ahol lassan tudtok autózni, az a 2. Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi szakasza, illetve az 51-es úton Taksonytól kezdve tudtok lassabban haladni, valamint az 510-es úton is Taksony és Dunaharaszti között erősebb a forgalom, de egyébként én úgy látom, hogy egészen jól lehet haladni. Aztán lezárták a Taksony felé vezető ágát, méghozzá az 51-es útnál lévő csomópontnál. A zárás ideje alatt a MÁV-olán járatok terelő útvonalon közlekednek. Taksony település az 51-es számú főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás és a Dunavarsányi körforgalmú csomóponton keresztül megközelíthető. Erre tehát figyeljetek, ha arrafele mentek, valamint a mai napon még mindig tart a felújítás a gyártelepi Hévátjárónál, de ha minden jól megy, úgy néz ki, hogy augusztus 11-től, vagyis a holnapi naptól már szabadon lehet autózni a gyártelepi Hévátjárónál, úgyhogy már nincs sok, tartsatok ki, vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép jó reggelt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a sűs felnap, az ébresztő műsorunk. Augusztus 10-e van, hétfő reggel. Én pedig Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött. Igen, jól halljátok. Visszatértem. Múlt héten ugye Szandi egyedül vezette a reggeli műsort, mert most váltásban én voltam szabadságon, viszont kipihenten, és újult erővel tértem vissza hozzátok, és ma is délelőtt 10 óráig Bredák Szandival itt vagyunk a mikrofonok mögött, na de egy picikét majd később, hogy ma reggel milyen témákkal foglalkozunk. Most először is hadd kívánjak boldog névnapot a lőrinceknek, hiszen a mai napon, augusztus 10-én ők ünneplik a névnapjukat. Na de nézzük is meg, hogy még egyébként augusztus 10-éhez milyen jeles napok, illetve évfordulók tartoznak. Képzeljétek el, hogy Párizsban ezen a napon nyílt meg a Louvre Múzeum 233 évvel ezelőtt. Nekem nagy vágyom egyébként megnézni, még nem voltam. De menjünk is tovább, mert hogy boldog születésnapot kívánunk a ma 69 éves Budapesten született Básti Julinak, Kossuth díjas színésznőnek. Kis és Jászai Mari díjas is ő egyébként, pályafutását pedig 1980-ban a kaposvári Csiki Gergely Színháznál kezdte. Aztán 83-tól a Katona József Színház tagja lett. 66 éves lett a mai napon Antonio Banderas, spanyol származású amerikai színész, játszott a Desperado-ban, a Zorro-ban, Zorro állarcában, a Bérgyilkosokban, és szerintem nagyon sokáig itt ülnék, ha felsorolnám, hogy még mennyi filmben. Én egyébként nagyon szeretem őt, szerintem egy nagyon jó színész. Aztán 40 évvel ezelőtt kereken először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen. A versenyt ugyanígy Mogyoródon csak mint néhány héttel ezelőtt szervezték meg, a frissen megépült Hungaroring versenypályán tartották. Aztán ezen a napon, bár 351 évvel ezelőtt London közelében lefektették a Greenwichi csillagvizsgáló alapkövét. Második Károly angol király alapította a Londonhoz közeli Greenwich kisváros királyi parkjában a tengeri navigációhoz szükséges csillagászat megfigyelések elvégzése céljából. Az eredeti helyen 1954-től csillagászati és navigációs múzeum működik. Aztán 130 évvel ezelőtt egy tesztrepülés közben zuhant le, és másnap meghalt Otto Lilienthal német mérnök. A vitorlázó repülésnek ő volt az úttörője. Aztán 78 évvel ezelőtt először került adásba a Candid kamera, a rejtett kamerás szórakoztató műsor. Előtte Candid mikrofon néven rádiós műsor volt. A tévéműsor az 1970-es évekig futott az amerikai televízióban, majd később különféle változatokban tért vissza. Az alapötlet, hogy hétköznapi embereket szokatlan szituációkkal szembesítenek, miközben rejtett kamerával rögzítik a reakciókat. Aztán 57 évvel ezelőtt hunyt el a mai napon idősebb Kodolányi János, Kossuth Díjas író, újságíró, az úgynevezett népírók kiemelkedő képviselője. És 11 évvel ezelőtt hunyt el Zeisel Endre orvosgenetikus, az Orvostudományok Akadémiai doktora. 2015. augusztus 10-én történt ez. Tavaly ilyenkor pedig elhunyt Szakály György, Kossuth és Liszt Ferenc díjas táncművész, balettigazgató, a Halhatatlanok Társulatának az örökös tagja. Végezetül pedig 36 éves lett a mai napon Lucas Till, amerikai filmszínész. Isten éltesse sokáig. Ezek voltak már a mai évfordulóink augusztus 10-én, hétfő reggel itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Most elmegyünk egyet zenélni, szól Beretka Ádámtól a Boldog akarok lenni. Aztán viszont ti biztosan boldogok lesztek, legalábbis egy hallgatónk tuti, mert hogy a zene után hozom nektek a mai nyereményjátékunknak a részleteit is, hiszen egész héten Summerfestes nyereményjátékkal készülünk nektek, hiszen augusztus 15-én elstartol a Sziget-Szentmiklósi Summerfest. Különböző jó kis értékes nyereményekkel készülünk nektek. Beretka Ádám dala után tehát mondom is nektek a mai nyereményjátékunk részleteit, illetve azt is, hogy milyen témákkal foglalkozunk majd ma reggel. Maradjatok velem!

Sziasztok, ez a Sős felnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, igen, ahogy már korábban is említettem. Visszatértem, ezen a héten már nem hagyom Bredák Szandit egyedül, visszatértem a pihenésből, és ahogy mondtam korábban is, Beretka Ádám Boldog akarok lenni című dala előtt egész héten nyereményjátékkal készültünk nektek, nem csak itt a Sős felnapban, hanem délután a Traffic Jamben Ági sávjában is, mert hogy augusztus 15-én elstartol Szigetszentmiklóson a Summer Fest. A mai reggelen itt a Sűs felnapban nyerhettek tőlünk két darab belépőjegyet az augusztus 15-i szombati Sarokkert mozi előadására, egyébként a Mindörökké nyár című filmet nézhetitek meg. A mai feladványunk szerintem roppant egyszerű, így hangzik a kérdés, igaz vagy hamis, hogy az idei Summer Fest nemzetközi kulturális fesztivált Szigetszentmiklóson első alkalommal rendezik meg. A igaz vagy B hamis? Írjátok meg a helyes választ SMS-ben, vagy akár Viber üzenetben a 0620 95 95 107-es telefonszámra. Tehát igaz vagy hamis, hogy az idei Summer Fest nemzetközi kulturális fesztivált Szigetszentmiklóson első alkalommal rendezik meg. A igaz vagy B hamis? 9:30 után pedig Szandival hívjuk majd a szerencsés nyertest, és aki ma nem nyert, az semmiképpen ne csüggedjen, mert hogy egész héten Summer Festes nyereményjátékkal készülünk nektek. Most pedig megyünk tovább Lucas Graham Good Times című dalával, 7 órakor pedig folytatjuk a legfrissebb hírekkel. Maradjatok velünk, mert ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora a Sűs felnap, a nyereményjátékunk részleteit pedig megtaláljátok a Lakihegy Rádió közösségi oldalain is. These days.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a cifraszűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van. Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Nézze csak, főnök úr, a Fontos Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
6: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
5: Szaladok is, főnök úr.
7: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Napos, száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajna egy szakaszán. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajnán, a Koblenz és Mainz közötti szakaszon, figyelmeztetett a Német Belvízi Hajózási Szövetség. A kritikus szakasz ellehetetlenülése gyakorlatilag ketté oszthatja a fontos nemzetközi vízi útvonalat. A hatóságok a közúti és a vasúti kapacitások bővítéséről egyeztetnek.
8: Időjárás.
9: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ, az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
8: és Somogyi

0: talk about. Madonna és Sabrina Carpenter dala után jönnek is a legfrissebb közlekedési infók itt a Lakihegy Rádió reggeli műsorában. Erős a forgalom, arra hívja fel a figyelmet az Útinform, az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bakk térségénél. A 44-es, illetve a 38-as kilométer között szakaszosan torlódik a forgalom. Aztán felborult egy kamion az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a határ felé vezető oldalon pedig közel 2 kilométeres már a torlódás. Aztán itt a térségünkben pedig ma még le van zárva a gyártelepi hévátjáró felújítás miatt, de ha minden igaz, ez már nagyon a finis, augusztus 11-én, vagyis a holnapi napon már teljes egészében járható lesz autóval. Most még félpályás útlezárás mellett jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Aztán pedig, ahol még térségünkben erősödik a forgalom, az a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi szakasza, illetve a Csepeli út Sziget-Szentmiklósi szakaszán látok a térképen egy pici torlódást. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Igen, kívánunk. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk ma már Somogyi Bettivel és velem Bredák Szandival. Remélem, hogy mindenkinek nagyon jól telt a hétvégéje. Esetleg lehet, hogy még a Sziget-Szentmiklósi tanösvényen is jártatok. De ha nem is most, akkor bizonyára már sokan jártatok a felújított Sziget-Szentmiklósi tanösvényen. Így most azokhoz szólunk inkább, leginkább, akik ezt még nem tették volna meg, mert érdemes ellátogatniuk. Bár nem tudom, hogy van-e olyan egyébként itt a térségben, aki itt lakik, és még kihagyta

0: a beszélgetést.
1: Több témát is érintünk a mai alkalommal, például beszélgetünk majd a nemrég elkészült tanösvényfejlesztésről, illetve beszélgetünk kerékpárutakról is. Több is megtalálható itt a térségünkben, ezekről majd Ági beszámol nektek. Na de kezdjük is azzal, hogy az elmúlt hónapokban jelentős turisztikai fejlesztések valósultak meg, ahogy említettem, a Szigetszentmiklósi tanösvényen, illetve annak környezetében is. Ennek részleteiről beszéljünk, hogy most egy pici idő eltelt azóta, illetve hát nem is olyan kis idő, hiszen januárban adtátok át ezt a területet. Mi a tapasztalat azóta?
2: Valóban komplex fejlesztésről beszélhetünk, hiszen egy körülbelül 1 kilométeres szakaszt érint maga a fejlesztés. A május egy sétánytól egészen a tanösvény végéig, addig a kis kávézóig ott a sarkon, amit mindenki oly nagyon kedvelt az elmúlt időszakban. Közösségi stég létesült nagy örömére szerintünk a lakosságnak, ugyanis azt látjuk, hogy nagyon népszerű a május egy sétány végén található Dunaparti lejárónál épült stég. Alapvetően az a stég küldetése, hogy a kézi, emberi hajtású vízi járművekkel ki lehessen ott kötni kényelmesen. A stég kialakításánál is ezt a tervezők nagyon gondosan figyelembe vették, tehát lépcsőzetes a stég kialakítása, tehát simán rá lehet állni kenuval, száppal, és a kiszállás és a beszállás könnyedén meg tud történni. Egyébként nagyon fontos kiemelni, hogy kényelmi szolgáltatásokkal bővült még itt a környezet. Mosdó és öltöző konténerek állnak a lakosok, illetve az ide látogatók rendelkezésére, valamint digitális táblákon lehet tájékozódni magáról, a Duna élővilágáról, illetve a környék sajátos növényzetéről és állatvilágáról. Ami a tanösvényt még konkrétan érinti, felújításra kerültek a lépcsők és átjárók, távcsöveket, illetve tájékoztató táblákat helyeztünk ki, valamint gyöngykavics szórást kapott a tanösvény, ennek talajstabilizációs jelentősége van, és szeretném itt is kiemelni azt, hogy az egész terület Natura 2000-es védett terület, tehát bármilyen terv is készült arra vonatkozóan, minden egyes részletet a Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatósággal, valamint a Dunai-Poly Nemzeti Park illetékes munkatársaival kellett egyeztetni, és pont a tanösvény talajstabilizációs témájában rendkívül megosztott volt az álláspont, hogy melyik lesz, ami a lakosság számára is, illetve a környezet számára is ideális, és maradt ez a gyöngykavics szórás. Tudjuk azt a lakossági visszajelzésekből, hogy ez nem feltétlenül okozott mindenki számára örömet, azonban fontos tudni, hogy itt elsősorban a Natura 2000-es terület miatt a környezeti szempontok voltak a meghatározóak, és nem a használók kényelme, ha fogalmazhatok így.
1: Ráadásul mondhatjuk úgy, hogy online is végigjárhatjuk a tanösvényt, hiszen van egy úgynevezett digitális vándor applikáció, és ez talán a családok számára a gyerkőcökkel még izgalmasabbá teszi a kirándulást. Mit rejt ez az applikáció?
2: A digitális vándor az Aktív Magyarország találmánya, ha fogalmazhatok így. Ők az országban található tanösvényeket és sétaösvényeket gyűjtötték össze. Minden ösvénynek van valamilyen edukatív tartalma, tehát tanulni lehet belőle, viszont játékos formában. A Szigetszentmiklósi úszóláb tanösvény esetében ez azt jelenti, hogy játékokon keresztül, néhány kérdéssoron keresztül, amelyek igyekeznek minél több érzékszervet bevonni, lehet tanulni érdekes dolgokat. GPS alapon működik a rendszer, tehát ha valaki letölti a telefonjára ezt az applikációt, és kiválasztja a Szigetszentmiklósi úszóláb tanösvényt, akkor elkezd sétálni az ösvényen, és egyszer csak felugrik majd az első kérdés, és akkor arra hát értelemszerűen meg kell tudni adni a helyes választ, de nem történik semmi akkor, hogyha esetleg helytelen lesz, legfeljebb a játék jutalmaként kapható idézőjelben digitális jelvényt, azt egy kicsit később vagy több kérdés ismétlésével fogja tudni megszerezni. Bővebb tájékoztatást a helyszínen is kaphatnak a látogatók, hiszen egy tábla került kihelyezésre magáról az applikációról, ott le is lehet tölteni, tehát ha az ember rámegy a telefonjával, akkor az iOS és az Android rendszerű telefonokra is letölthető ez az applikáció, és hát így egy picit a kihelyezett táblákon túli információkat tartalmaz, nem csak a tanösvényről, hanem általában a Ráckevei Dunaágról.
1: Ahogy említetted, Natura 2000-es területről beszélünk, nem csak itt alapvetően is fontos, hogy óvjuk a természetünket, de mit javasolnál azoknak, akik kilátogatnak, hogyan tehetik meg mindezt?
2: Szelektív szemetes kukák lettek elhelyezve a környéken, tehát arra mindenképpen figyelni kell, hogy a szemetünket vagy a legközelebbi kukáig vigyük el, vagy akár haza is. Nagyon fontos, hogy ne csapjunk zajt, hiszen hiába a természetben vagyunk, az állatokat megijeszthetjük,

0: látjuk, és valaki éppen azért megy a természetben másfelől, hogy a csendet keresse. Úgyhogy viselkedjünk természetbarát módjára.
1: Nem csak gyalog járhatjuk be a Sziget-Szentmiklósi tanösvényt, vagy akár itt a térségünket, hanem kerékpárral is elindulhatunk. Ráadásul összesen 6 útvonal van itt a térségben, amit megtehetünk. Rövidebb táv, hosszabb táv, könnyebb, nehezebb, családdal vagy akár egyedül. Mit tudsz erről mondani a hallgatóinknak, Ági?
0: A kerékpáros útvonalakat, mert inkább útvonal ajánlásokról van szó, a kisdunamente.hu weboldal kerékpárosoknak ajánljuk című menüpontjában található. Ezek az útvonalak a Magyar Kerékpáros Klub délpesti szervezetének segítségével találtuk ki, hogy úgy mondjam, és rajzoltunk meg egy virtuális térképen, kicsit turista szemmel. Tehát fontos volt az, hogy egyrészt már szerencsére pozitív irányban indultak el változások a kerékpárút hálózat kiépítésének vonatkozásában, de azért egybefüggő Csepel-sziget kerülő kerékpárút így még önmagában sajnos nem létezik. Kerékpáros barát útvonalak vannak, illetve olyan védettebb útvonalak, amelyek alkalmasak a kerékpározásra. Az útvonalak kialakításánál fontos volt az, hogy legyen benne pihenő, legyen valami látványosság a közelben, ahová be lehet térni, és így módon egy akár rövidebb táv, amit mondjuk 20-30 kilométernek mondhatunk, azért tud egy egész napos programmá válni, hiszen megállunk egy-két helyen, körbenézünk, meglátogatjuk, megesszük, megkóstoljuk éppen milyen helyszínen vagyunk. Ugyanúgy az északi, tehát itt a Sziget-Szentmiklósi járás területén, és ugyanúgy a Ráckevei járás területén is vannak ilyen kijelölt útvonalaink. Nagyrészt egyébként ezek körútvonalak, tehát mondjuk Ráckevéről indul, és ugyanúgy Ráckevére tér vissza egy nagyobb kör után. Az útvonal ajánlások a www.kisdunamente.hu weboldalon megtekinthető, úgyhogy kedvükre lehet sem megézni mindenkinek belőle. És nagyon fontos, még szeretném hozzátenni, ha valakinek ajánlása van, akkor azt szívesen fogadjuk hasonló részletes leírással, mint amit mi is megtettünk a weboldalon, akkor e-mail címre kérjük szépen az info@kisdunamente.hu címre elküldeni, és akkor szívesen közzétesszük azt is.
1: Gere Ágival, a Kisdunamente TDM szervezet vezetőjével, Patek Edina hírszerkesztő kolléganőnk beszélgetett, ezt mutattuk meg számotokra. Ha véletlenül még nem jártatok volna a Sziget-Szentmiklósi tanösvényen, semmiképpen ne hagyjátok ki. Ha pedig jártatok, akkor maradjon meg ez a jó szokásotok. Mosolyogsz,

Ez volt a Blanche-tól a Nem is akarom című dal itt a Süsfelnapban, a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában, és még ebben a fél órában nem maradt más hátra, mint hogy elmondjuk nektek a mai nyereményjátékunknak a részleteit, hiszen egész héten Summerfestes nyereményjátékkal készülünk nektek itt a Süsfelnapban, de nem csak mi, hanem egyébként délután a Traffic Jamben Áginál is nyerhettek majd. Nagyon jó kis nyeremények lesznek nála is. Mondom is, hogy mit nyerhettek viszont ma reggel tőlünk. Egy páros belépőt az augusztus 15-i Sarokkertmozi előadására. A Mindörökké nyár című filmet vetítik, és erre adunk ma oda két darab belépőjegyet, méghozzá 9:30 után sorsoljuk majd ki Szandival a szerencsés nyertest. A kérdés nagyon egyszerű, igaz vagy hamis, hogy az idei Summerfest nemzetközi kulturális fesztivált Sziget-Szent Miklóson első alkalommal rendezik meg. A igaz vagy B hamis? Írjátok meg a helyes választ SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-es telefonszámra. Ne felejtsétek el a keresztneveteket is odaírni az üzenet végére. 9:30 után pedig, ahogy említettem, hívjuk majd a szerencsés nyertest, aki hazaviheti a két darab belépőjegyet az augusztus 15-i Sarokkertmozi Mindörökké nyár című előadására. Érdemes tehát velünk játszani, a nyereményjáték részleteit pedig a Lakihegy Rádió közösségi oldalain is megtaláljátok.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai! Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
6: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
0: Skoda, ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nem lép életbe elsőfokú vízkorlátozás Sziget-Szentmiklóson. Nem vezet be elsőfokú vízkorlátozás Sziget-Szentmiklóson a város polgármestere. Nagy János tájékoztatása szerint a Pestvár megyei kormányhivatal oldaláról időközben eltűnt az elsőfokú vízkorlátozásról szóló tájékoztatás, és a hivatalos információk alapján országos szinten sem lépett életbe ilyen intézkedés. A polgármester közleményében hangsúlyozta, a korábbi tapasztalatok a helyiek felelős vízhasználata, valamint a fővárosi vízművek tájékoztatása alapján Sziget-Szentmiklóson jelenleg nincs szükségkorlátozás bevezetésére. Nagy János ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is fontos a hálózati víz és a villamos energia takarékos használata. Mint fogalmazott, ha a lakosság a jövőben is tudatosan figyel a fogyasztásra, várhatóan később sem lesz szükség a vízkorlátozásra a városban. Rongálásokkal és illegális szemeteléssel szembesültek Sziget-Szentmiklóson. Több helyszínen is rongálással és elhagyott hulladékkal szembesültek Sziget-Szentmiklóson egy közelmúltbeli bejárás során. Ladányi Sándor, az Egységben a Városért frakció vezetője és az Erjeszt Nonprofit Kft. Képviselői eredetileg a tervezett újítások és zöld felületi fejlesztések miatt járták be a város egyes területeit. A tapasztalatok szerint azonban több helyszínen is problémát jelent a szemetelés és a rongálás. Ladányi Sándor rádiónknak elmondta, a Váci Mihály Parkban például a Gyermek Kressz Park tábláit is eltulajdonították. A frakcióvezető kiemelte, a rongálások és az eltulajdonított eszközök pótlása, illetve a szükséges helyreállítások jelentős többletkiadást jelenthetnek. Mint fogalmazott, az ezekre fordított összegeket sokkal inkább új fejlesztésekre és a város közterületeinek szépítésére lehetne fordítani.
8: Éves szinten ezek a rongálások sok-sok millió forintba kerülnek a városnak, illetve az Ariesz Kft-nek. Nagyon jó lenne ezt tényleg fejlesztésre költeni, nem pedig arra, hogy fel kelljen újítani mindezeket, amik tönkre mennek itt, és nem a normális használat kapcsán, hanem a rongálás kapcsán. Persze erről sokat tudnánk beszélni, mert ez messzire vezet, hogy mitől van ez így, vagy hogyan kéne másképp csinálni, hogy ne történjen ez.
7: A térfigyelő kamera rendszer fejlesztése is hozzájárulhat a rongálások és a szemetelés visszaszorításához Sziget-Szentmiklóson. Ladányi Sándor, az Egységben a Városért frakció vezetője hozzátette, a városban jelenleg mintegy 70 térfigyelő kamera működik, azonban a közelmúltban tapasztalt rongálások és szemetelések ráirányították a figyelmet a rendszer további fejlesztésének fontosságára. Hangsúlyozta, a kamera rendszer megfelelő működtetésével a közterületeken zajló események valós időben is nyomon követhetők, így szükség esetén gyorsabb jobban lehet intézkedni az elkövetőkkel szemben.
8: Most át kellett gondolnom azt, hogy bizony vannak helyek, ahova el kellene térfigyelő kamerák, hozzáteszem, kell hozzá a struktúra, kell, aki valós időben figyeli ezeket, és valós időben meg is lehet előzni, vagy akadályozni azt, hogy törjenek, zúzzanak, és milliókat kelljen rákölteni. Inkább költsük akkor a kamerára, ne arra, hogy folyamatosan azt kell látni, hogy valamiért nem fontos, hogy szép legyen, meg jó legyen, hanem ezek az ösztönök lesznek úrrá, de hát bízom benne, hogy azt rövid időn belül azért tudjuk kezelni.
7: Több kerékpárbarát útvonal is elérhető a Csepel-szigeten. Az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg a kerékpáros infrastruktúrában, azonban továbbra sem áll rendelkezésre a teljes Csepel-szigetet körüllevő összefüggő kerékpárút. Kere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a kerékpárosok számára ugyanakkor kerékpárbarát útvonalakat jelöltek ki. Az útvonalak összeállításában a Sziget Szent Miklósi testgyakorlók köre kerékpáros szakosztálya, valamint az STK Riders magyar kerékpár klub délpesti területi szervezete működött közre. Hozzátette, a térségben 6 különböző kerékpártúrát gyűjtöttek össze, amelyek a családok számára is kellemes, kényelmes és biztonságos kikapcsolódási lehetőséget kínálnak.
9: Az útvonalak kialakításánál fontos volt az, hogy legyen benne pihenő, legyen valami látványosság a közelben, ahová be lehet térni, és így módon egy akár rövidebb táv, amit mondjuk 20-30 kilométernek mondhatunk, azért tud egy egész napos programmá válni, hiszen megállunk egy-két helyen, körbenézünk, meglátogatjuk, megesszük, megkóstoljuk, éppen milyen helyszínen vagyunk. Ugyanúgy az északi, tehát itt a Szigetszentmiklósi járás területén, és ugyanúgy a Ráckevei járás területén is vannak ilyen kijelölt útvonalaink.
1: Sporthíreink.
7: Idén csak szeptemberben kezdi a munkát a Sziget-Szentmiklósi Diákvívó Egylet. A térségi kardozók augusztusban egy héten át edzőtáborban lesznek, az edzéseket ugyanakkor csak szeptemberben kezdhetik meg, ugyanis az iskolát, amelynek tornatermében edzéseket tartanak, nyáron felújítják. Noszeda Tibor, a klub vezetőedzője elmondta, örülnek a felújításnak, de közben nekik is kompromisszumot kellett kötniük, mert addig nincs hol edzeni. Hozzátette, az augusztusi edzőtáborban az erőllétre koncentrálnak majd, és szeptemberben elkezdik a versenyekre való felkészülést, ami 2 hetes késést jelent majd a megszokotthoz képest a versenyzők számára.
10: Remélem, hogy szeptember 1-én be tudunk menni a tornaterembe. Akkor már a versenyre való felkészüléssel foglalkozunk. Az iskolánknak a tornatermét ott felújítják. Nem csak a tornatermét, az egész iskolát. A tornaterem bútorraktárként üzemel most. Tehát oda nem tudunk bemenni. Augusztus 12-én megyünk egy edzőtáborba egy hétre. Akkor még kapnak a gyerekek egy pihenőt, és szeptember 1-től kezdjük a szakmai munkát.
1: Időjárás.
7: Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulában lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Csík zenekar koncert lesz augusztus 19-én Szigetszentmiklóson a Szent Erzsébet téren a Summerfest kulturális fesztiválon. A zenekar a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 éve töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjei során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápolja a hagyományokat. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó és Bagossi Norbi. 2025-től a zenekar Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását, megújult formában, de megőrizve a Csík zenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. Bővebb információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Ingyenes kiállításon mutatják be a Vagabond Korzón készült fényképeket. A már hagyománnyá vált Dunaharaszti rendezvényre idén június 6-án került sor, ahol rengeteg pillanatot örökítettek meg a résztvevők. A közönség augusztus 15-én szombat délután 17:30-tól láthatja először a fotókat a Laffert kúriában. A jó hangulatról a jazzband, a Lilium és a Kokler zenekarok gondoskodnak majd. A szervezők emellett kocintással is várják az érdeklődőket. A programról további tudnivalók a dunaharasztikultúra.hu weboldalon olvashatók. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint Halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
12: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
12: és Somogyi Bettivel.

0: Fall of the Flow szívrabló című dala szólt a Lakihegy Rádió reggeli műsorában, most pedig nézzünk is szét az utakon. Történt egy baleset az M0-as autóút keleti szektorában, méghozzá az M5-ös autópálya felé vezető oldalon gyár közelében. A 35-ös kilométernél jelenleg már több mint 5 kilométeres torlódás alakult ki. Ezen kívül pedig erősödik a reggeli forgalom a főváros környéki főbb útvonalakon, az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán baktérségében, illetve a fővárosi bevezető szakaszon. De lassan tudtok autózni a 31-es főúton Maglót közelében, valamint itt a térségünkben az 51-es úton is. Hát gyakorlatilag Dunaharasztitól kezdve látok egy kis torlódást a főváros irányába. Tudjátok, a szokásos helyen nagyjából a Coca-Cola gyártól kezdve készüljetek lassú haladásra. Egyébként kint vannak a rendőrök, méghozzá a Haraszti út mellett, arra fele tehát figyelmesen autózzatok. És időnként pillancsatok a sebességmérőkre. De nem csak ott vannak kint a rendőrök, hanem Szigetszentmiklóson a Csépi úton is. Tudjátok, a szokásos helyen az óvodánál mérik az autósok sebességét, arra fele figyelmesen autózzatok. Vezessetek óvatosan, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez továbbra is a Sűs Felnap, az ébresztő műsorunk. A mikrofonok mögött Somogyi Betty és Bredák Szandi. Évekig tartó betegséget is okozhat egy bizonyos kullancs csípés, mondom a részleteket. A NÉBI, a Nemzeti Élelmiszerlánc és Biztonsági Hivatal hívta fel erre a figyelmet, folyamatosan kell védekezni a kullancsok ellen. A szervezet Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója Nagy Attila arra mutatott rá, hogy a kullancsok nem csak az ember, hanem a házi állatainkra is nagy veszélyt jelenthetnek, főleg ebben az időszakban most, de meg kell különböztetni a ránk veszélyes betegségeket az állatainkra leselkedőktől. A kullancsok által terjesztett talán legfontosabb vírus a fertőző agyhártya gyulladás kórokozója. Ez házi állatokra kicsit kevésbé kockázatos egyébként, mint az emberekre, viszont jelentős veszélyt jelent. Érdemes tudni, hogy a tejtermelő állatokon keresztül még úgy is megfertőződhetünk, hogy nyers tejet fogyasztunk. Mondjuk én egyáltalán nem iszom már állati eredetű tejet, vagyis tejet, hanem növényi tejet, nem is, hogy csak fogyasztok, hanem készítek is, de tudom, hogy nagyon sokan nyilván szeretik és fogyasztják, de óvatosan. Ez ellen a betegség ellen létezik amúgy védőoltás, így akik tejtermelő állatokat tartanak, és nyers tejet fogyasztanak, vagy csak gyakran járnak a természetbe, akkor azoknak mindenképp ajánlott a megelőző vakcina használata. És hát ugye a másik, ami ismertebb, a Lyme-kór, ami egy baktérium, vagy baktérium terjeszti. A Nagy Attila hangsúlyozta, hogyha időben orvoshoz fordulunk, egyébként a Lyme-kór egy kezelhető betegség, ugyanakkor, ha nem kezelik, akkor nagyon komolyan húzódó, hosszú távú, akár évekig tartó betegséget is képes okozni. Szerencsére ma már többféle eszköz is létezik, amellyel eredményesen lehet védekezni a kullancsok ellen. Erről is, és még más kullancsokat érintő témáról is beszélgetett korábban Somogyi Betty kolléganőm, dr. Szőke Dániellel, szigetszentmiklósi gyermekorvossal. Mutatom ezeket a fontos dolgokat, amiről ők is beszéltek a kullancsokat illetően.
0: Tombol a nyár, ilyenkor ugye rengeteg gyerkőc megy valamilyen táborba, de ugye ott vannak a nyári utazások, kirándulások, túrázások. Sajnos betegségek viszont nyáron is vannak. Milyen betegségek fordulhatnak elő mondjuk egy táborozás, illetve egy kirándulás során a gyerekeknél?
5: Igen, így van. Itt van a nyár, itt van a jó idő. Szerencsére mindenki élvezi, főleg a gyerekek szeretnek a szabadban játszani, pancsolni, viszont tudni kell, hogy bár jóval ritkábbak ilyenkor szerencsére a megbetegedések gyerekekben, ugye nincsen annyi felső légúti fertőzés például, de itt van számos más betegség, és sajnos veszély is rejtőzhet. Ilyenek például túrázás során, ugye a sokak által retteget meg, hát a legtöbben ugye undorodnak ezektől a ízeltlábúaktól, ezek közé tartoznak például a szúnyogok meg a kullancsok,
0: És mire érdemes figyelni, így kullancsok, szúnyogok tekintetében, hát mondjuk akár mielőtt elengedjük a gyereket egy táborba, az most mindegy, hogy ott alvos, vagy csak egy ilyen reggel viszem, délután elhozom, de ha kirándulnak erdőbe, vagy olyan helyen, igazából mindegy, a fűből is rád mászik a kullancs, teljesen mindegy, tehát egy Balatonparton is pontosan lehet benned kullancs. Mi az, ami nyilván az ilyen, nem tudom, érnek-e valamit ezek a sprék, amiket ugye így magunkra fújunk, minden ember bízik benne szerintem, hogy igen, valamit azért ér, de hogy gondolom van néhány dolog, amire még érdemes azért odafigyelni.
5: Igen, igen, nagyon jól mondod, az egyik legfontosabb dolog a megelőzés. Nagyon sokat is érnek ezek a sprék egyébként, tehát számottevően. Arra fontos odafigyelni, hogy gyerekeknek lehetőleg érzékeny bőrre való pikaridin tartalmút, vagy esetleg nagyobbaknak ezeket a DEET tartalmúakat fújjuk, hogy ne legyen irritáló, utána pedig ne egy ekcémával, vagy egy bőrgyulladással jöjjenek be a rendelőbe, de a megelőzés már alapból sokat számít. Ezen kívül pedig, bár undorító, de azért tudni kell, hogy a legtöbb esetben szerencsére a kullancs is veszélytelen. Ami fontos, hogy a szülők ne késlekedjenek a kivétellel, hogyha észrevették, hogy kullancs van a gyermekben, vagy akár magukban. Mert például a Lyme-kór, ami az egyik leggyakoribb, amit ugye terjeszt, és akkor ezen kívül pedig a másik, a kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás. Mert például a Lyme-kórról ki van mutatva, hogy minél később veszük ki a kullancsot, annál nagyobb az esély, hogy megfertőzi az érintett gyermeket. De sokan ilyenkor orvosi rendelőbe vagy ügyeletre szeretnének rohanni, de egyrészt ez otthon is kivehető, másrészt
0: tehát a szülő is meg tudja oldani.
5: Így van, csak legyen mindig otthon, minden háztartásban javaslom egy erre dedikált, hát vagy kanál, vagy pedig még jobb, ez az újra használható csipesz, ami direkt erre van kitalálva.
0: De ez lehet patikába, illetve nem tudom, talán drogériába is megvásárolható.
5: Pontosan, pontosan. Ne aggódjunk, hogyha beszakadna a feje, vagy igazából a technikától nem kell annyira félni, mint inkább attól, hogy ne maradjon bent sokáig, mert akkor nagyobb az esély, hogy terjeszt bármilyen betegséget. Ez főleg a Lyme-kórra igaz. A vírusos agyvelő gyulladásra sajnos annyira nem, az már az elején is bejuthat a véráramba, viszont tudni kell, hogy az jóval ritkább a kullancsokban, az csak minden századik, ezredik kullancs fertőzött azzal valószínűleg.
0: Meg ha jól tudom, ez ellen talán van védőoltás is, ugye? Hát ha én legalábbis úgy tudom, hogy talán Lyme-kór ellen nincsen, de hogy a agyvelő gyulladás ellen viszont létezik.
5: Így van, pont ahogy mondod. A Lyme-kór ellen még nincsen, régebben volt, aztán kivonták, és most már fejlesztés alatt áll egyébként, elvileg pár éven belül lesz újra. Az egy nagyon trükkös dolog, hogy a Lyme-kort hogyan kell kiírtani, mert azt már magában a kullancsban kell. A kullancsba kell, hogy bejusson az oltás. Ezért bonyolult a helyzet.
0: Hát az egy kicsit bonyolultabb.
5: Viszont a
0: helyzet, mondjuk így, igen.
5: A vírusos agyvelő gyulladásra viszont már elérhető, így van. Nagyon sokan kérik egyébként. Teljes joggal, mert hát egyre aktívabb az életmódja, hál' Istennek az embereknek a túrázás, a sport, a szabadban töltött idő egyre divatosabb, főleg itt az agglomerációban.
0: És a partján főleg persze.
5: Igen, igen, és nagyon sokan kérik. Szerencsére elég kicsi még a térfogata is, úgyhogy nem is annyira fájdalmas, mint a többi oltás. És ez elérhető is, még más oltásokból ugye nagy hiány van mostanában. És nagyon effektíven véd. Azért tudni kell, hogy alapvetően legtöbbször, hogyha el is kapja az ember ezt a betegséget, nem veszélyes, nem okoz súlyos megbetegedést, de persze ott van az az 1-2%, amikor viszont az idegrendszer.
0: De gyerekeknél érint. Sem annyira veszélyes? Tehát, hogy nem az a jellemző feltétlen?
5: Nem az a jellemző, így van. Viszont van az az 1-2%, ami pedig itt is ott van, ami miatt akár hosszú távú memóriazavarok, tanulási nehézség, stb. Is kialakulhat az agyvelőgyulladás miatt. Magának az oltásnak pedig, ennek az oltásnak tényleg alig van mellékhatása, vagy szinte nincs is.
0: Nekem például a kisfiam kapott, ő már hát most vagy kettőt, vagy hármat, mert hogy ezt egyébként ugye ismételni kell. Megmondom őszintén, második gyereknél, a kislányomnál én konkrétan elfelejtettem, vagy valahogy nem volt nekem ez ilyen nagy fókusz, de itt mondtad nekem a zene alatt, hogy ezt bármikor el lehet végül is kezdeni.
5: Igen.
0: Viszont mikor érdemes, ugye a kullancsok nagy részt, hát már végülis az ilyen tavasz végétől megjelennek, ezt érdemes télen elkezdeni, vagy még elég tavasszal, hogy mondjuk mennyi idő alatt alakul ki a védettség?
5: Igen, ez egy gyakori félreértés, több szülőtől hallom, hogy neki valaki azt mondta, hogy ezt csak akkor lehet beadni nyár előtt jóval, hogy már védett legyen a gyermek. Ez egy gyakori félreértés, beadható bármikor. Van gyorsított eljárás is, amikor két hét különbséggel be tudjuk adni a kettő vakcinát. Ennek megfelelően a gyermek már védett lesz nagyon korán. A második oltást követő pár napban, hétben már biztosan védett.
0: Igen, mert itt úgy van, azt hiszem, hogy az első kettőt azt ugye elég hamar kapja meg a gyerek, viszont talán egy évre rá kapta a harmadikat, akkor hármat kapott nálunk is. És utána ezt szükséges azért ismételni, tehát egy kicsit gyakrabban.
5: Igen.
0: És ha volt a lett egy kullancsa gyerkőcbe, és mondjuk a szülőknek sikerül is kívánni, érdemes utána azért elmenni egy ilyen kontrollra a gyerekorvoshoz, ugye akár hozzád, hogy megnézni egyébként akár a csípés helyét, vagy hát csak bármilyen kérdésekre mondjuk választ kapni, hogyha aggódó a szülő.
5: Természetesen bármikor fel lehet tenni kérdéseket, de alapvetően a kullancs önmagában nem veszélyes, azért is beszélünk most róla. Utána kontrollvizsgálat nem szükséges az orvosnál. Arra kell figyelni, hogy lesz a kullancs, akár beleszakad a feje, akár nem, azt egyébként magától kidobja majd a szervezet, az sem okoz gyakori megbetegedést, viszont lesz a kullancs csípés környékén egy kisebb bőrpír. Az önmagában nem jelent Lyme-kort. Viszont a 3. a 30. napig a csípés után megjelenhet egy másik, vagy arra rá egy nagyobb bőrpír, ami akár naponta 1-2 cm növekedhet. És hogyha ez a bőrpír eléri az 5 cm-t, akkor mindenképp fel kell keresni az orvos, mert akkor nagyon nagy az esélye, hogy Lyme-kóros. Vagy hogyha az a bőrpír elszíneződik akár ilyen kékessé, akkor is.
4: Fontos tehát a kullancsok elleni védekezés, természetesen a felnőtteknél és a gyerekeknél is, na meg a házi állatoknál is. Mindig óvatosan, meg hát nekem ugye azt tanította még régen anyukám, hogy mindig, amikor kin vagyunk a természetben, bár egyébként ma már ez akkor is igaz, ha a saját kertünkben leterítünk egy pokrócot és leülünk a fűre, hogy este zuhanyzás, fürdés előtt nézzük át a hajlatainkat, meg úgy egyébként is kicsit vizsgassuk át a hajunkat is, a fejbőrünket, és akkor biztosan el lehet kerülni, hogy mondjuk a kullancs ott legyen bennünk, mert hogy észre lehet venni.

0: Ez továbbra is a Sűsfel nappal, aki egy rádió ébresztő műsora. A mikrofon mögött pedig Bredák Szandi és Somogyi Betti. Még mielőtt következnének a hírek, gyorsan mondjuk nektek a mai nyereményjátékunknak a részleteit, hiszen egész héten Summerfestes nyereményjátékkal készülünk nektek, ugyanis augusztus 15-én elstartol az idei Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál méghozzá Sziget-Szentmiklóson. Nyerhettek ma reggel tőlünk itt a Sűsfel napban két darab belépőjegyet az augusztus 15-i Sarokkert mozi vetítésére, továbbá a nyertes egyébként egy fagyi bérletet is kap. Igaz vagy hamis, hogy az idei Summerfest nemzetközi kulturális fesztivált Sziget-Szentmiklóson első alkalommal rendezik meg? A igaz vagy B hamis? 0620 95 95 107. Erre az SMS, illetve a Viber számra várjuk a helyes megfejtéseket. Egészen 9:30-ig, mert hogy Szandival 9:30 után sorsoljuk majd a szerencsés nyertest. Érdemes lesz telefon közelben lenni. Egyébként az üzenet végére kérlek, írjátok majd oda a keresztneveteket is. Amit még talán nem mondtam, hogy a Mindörökké nyár című filmet vetítik majd augusztus 15-én Sziget-Szentmiklóson a Sarokkert mozinál. Ez egy 2024-es amerikai vígjáték, Diane Keaton egyébként az egyik főszereplője. Tehát 0620 95 95 107, igaz vagy hamis, hogy az idei Summerfest nemzetközi kulturális fesztivált Sziget-Szentmiklóson első alkalommal rendezik meg. A igaz vagy B hamis.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, Ráckeve, élmény minden cseppjében.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Napos, száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása is. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalások érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván, Eszéknél és a Dunán, Batinánál új negatív rekordot mértek, az Orljavá pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, a Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van.
5: Időjárás.
6: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
5: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
5: és Somogyi Verával.

0: Süss fel, nap.
1: A Laki Egy Rádió reggeli műsora.
2: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író. Gyere, kopi!

0: Már picikét lejjebb Taksonynál és Dunavarsánynál is torlódás van, mert hogy van egy sávzárás, méghozzá az 51-es út Taksony felé vezető ágán, a vasúti átjáróig terjedően van egy lezárás. A zárás ideje alatt a MÁV-volán járatok terelő útvonalon közlekednek. Taksony település az 51-es számú főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás, illetve a Dunavarsányi körforgalmú csomóponton keresztül megközelíthető. Aztán még mindig kint vannak a rendőrök a Csépi úton is, tudjátok, a szokásos helyen. Egyébként azon a szakaszon elég lassan tudtok most autózni, viszont ne felejtsétek el, hogy ott csak 30 km/h lehet haladni. Aztán lassú a haladás a gyártelepi Hévátjárónál is, ahol még mindig zajlik a felújítás, de úgy néz ki, hogy ez a mai az utolsó nap, és holnap már szabadon tudtok ott autózni. Vezessetek óvatosan, ha van közlekedési infótok, akkor azt várjuk.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Ez továbbra is a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. A mikrofonok mögött még mindig Bredák Szandi és Somogyi Betti. Képzeljétek el, korábban ugye volt vendégünk Bíró Bálint, a Ráckevei Zsájatál és Kertplac üzemeltetője, illetve séfje, és ugye akkor elmondta Bredák Szandi, hogy ő mindenképpen ki akarja próbálni ezt a helyet. Hát képzeljétek el, hogy kipróbálta, hamarosan majd mesél róla. Na de ha nem hallottátok esetleg azt a beszélgetést, hogy mit is mondott Bíró Bálint, hogyan jött létre ez az egész kertplac, illetve a Zsájatál, akkor arra gondoltunk, hogy mielőtt még Szandi élménybeszámolót tart, előtte mutatunk nektek abból a beszélgetésből egy részletet, hallgassátok meg.
3: Igazából ez úgy indult, hogy édesanyám Krumpak Erzsébet biokertész és biokertészettel foglalkozik. Ebben a témában is írt könyveket, és én pedig szakácsként dolgoztam. Azonban be kellett fejeznem a éttermekben való munkálkodásomat azért, mert elkezdtem egy új tanulmányi ágat, és ekkor munkanélkülivé váltam, és anyunak segítettem a kertben. Füvet nyírtam, meg ott segédkeztem, és közben ki kellett találni, hogy mi az, amiben el tudnék helyezkedni, és annyira szép kertje van, tehát egy tényleg egyedülálló az országban szerintem, illetve az a sok vendég is azt elmondja, aki már járt ott nálunk, hogy mondtam anyunak, hogy mutassuk meg ezt a kertet az embereknek, és itt van egy csomó sok zöldség, gyümölcs, és főzzünk belőle vacsorát vagy ebédet. És akkor innen indult az ötlet. Én ezt úgy képzeltem el, hogy egy grillet majd kirakok, és akkor jön mindenki és sütögetek. Hát nyilvánvalóan ennek sok szabályozása van, úgyhogy nem így alakult, de viszonylag könnyedén össze tudtuk rakni, és elkezdtünk vacsoraesteket szervezni.
4: De tulajdonképpen az anyukád saját otthoni kertje ez? Tehát ezt jól értjük, hogy az van így kialakítva, igen, és akkor tártkapukkal várjátok a vendégeket?
3: Így van. Édesanyámék ezen a telken laknak egy parasztházban, és itt van egy óriási biokert, amit nagyjából 15 éve nagyon precízen csinálgat, rendszerezget, és ez az a kert, ami meg van nyitva.
0: És akkor te főzöl az alapanyagokból, ami ugye minden bio.
3: Így van, így kezdődött, most már nem minden esetben vagyok én ott, de innen kezdődött, hogy vacsora esteken főztem 3-4-5-6 fogásos menüket.
4: Elképesztő. Tehát egyébként én, ahogy így mesélsz, én valahogy egy ilyen, még soha nem voltam Toszkánában, de egy ilyen toszkán helyet
0: igen,
4: képzelek el.
0: Vagy egyébként én is hasonlóan.
4: Nem tudom, mert olyan. Még nem voltam ott, de ezt pótolni fogom mindenképpen. Ha találunk szabad helyet, mert hogy úgy hallottuk itt a zene alatt, hogy elképesztő nagy igény van erre, és nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel, olyannyira, hogy szinte alig van nyitott esemény, mert hogy van lehetőség ugye akár ilyen zárt eseményeken is részt venni.
3: Így van, az első évben ott a második vacsorást után olyan szinten elment a híre szerencsére, hogy egy hónapra előre vagy másfél hónapra előre beteltek a szabad időpontok. Ez az első szezonunk volt, és a második szezontól pedig annyi ilyen privát rendezvényre, születésnapra és egyebekre volt foglalásunk, hogy most már lényegében majdnem minden hétvégén tele van, és nincs lehetőségünk nyílt eseményeket csinálni, ugyanis a vacsora estekre is várólisták vannak.
0: Hát meg itt írjátok, hogy vannak tematikus rendezvények, vagy tematikus estek. Gondolom, az is elég nagy siker lehet.
3: Igen. Ez szerintem sokat dob rajta, hogy van egy valami íve az egész vacsorának. Ugye úgy néz ki egy ilyen esemény, hogy a vacsora előtt édesanyám bemutatja a kertet, akit jobban érdekel, elmagyarázza, hogy mit, hogy miért csinál, vannak függőágyak,

0: nyugágyakat lehet pihenni, szogatni, és akkor utána pedig következik
1: nagyon
0: a vacsora.
1: Nagyon csillezős.
0: Igen, igen.
1: Hú, kár, hogy nem vagyunk most éppen ott. Majd jó lenne onnan műsort vezetni egyszer. Különböző placokat alakítottatok ki itt a kertbe. Magyarós sarok, Lugasliget, Bogárhotel terasz. Ezekről mesélj egy picit, hogy kell ezeket elképzelni.
0: Ez édesanyámnak a víziója igazából. Ő az igazi megálmodója ennek, és... Azt szerette volna, hogy mindenhol legyenek külön ilyen szeparációk a kertben. Hogyha valaki csoportosan érkezik, vagy párban, esetleg az első randiára, akkor megtalálja a
1: hát számára. Ha engem ilyen helyre vinne valaki első randira, nem is gondolkoznék, hogy maradok-e, vagy az igen. Biztos. Igen, ez tényleg elképesztő. Engem nagyon-nagyon érdekel az, hogy... Hát, hogy fogadta anyukád ezt az ötletet, hogy tulajdonképpen emberek vadidegenek a saját otthonában, a saját kertjében, ráadásul, amit ugye ő két kézzel ápol, gondoz, félt, azért ismerjük, hogy az emberek sok esetben nem feltétlenül úgy vigyáznak a dolgokra, mint ahogy te vigyáznál a saját dolgodra. Szóval, hogy milyen folyamaton ment keresztül ez az egész, hogy idáig ez így eljutott ilyen szempontból?
0: Hát egyébként én nem olyan nagyon sok esélyt adtam annak, hogy anyu bele fog menni ebbe az egész idejekbe. De akkor a lelkesedéssel elő tudtam neki adni, hogy erre ő is rábólintott, és mondta, hogy megcsináljuk úgy, hogy ez a lehető legjobban tudjon összeállni, és szerencsére a vendégeink nagyon készségesen és nagy odafigyeléssel jönnek hozzánk, tiszteletben tartják azt, hogy nem tapossuk le a növényeket, a gyerekeikre odafigyelnek, úgyhogy szerencsére nem volt még ebből semmilyen probléma, mindenki tiszteletben tartja, és úgy járja a kertet.
2: Korábban tehát Bíró Bálinttal, a Ráckevei Zsájatál és Kertplac üzemeltetőjével, illetve séfjével beszélgettünk itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában, a stúdióban. Egyébként, ha kíváncsiak vagytok, a teljes interjúra megtaláljátok videós formában a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, illetve ha picikét lejjebb görgettek, akkor még valószínűleg fent van a Facebook oldalunkon is. Viszont most gyorsan zenélünk egyet, méghozzá Szól Olivia Rodrigótól a Stupid Song, utána pedig, ahogy említettem korábban is, Sandif volt ugye a Kertplaccon, kipróbálta előző hétvégén, és most beszámol róla majd a zene után. Maradjatok velünk, mindjárt visszatérünk, ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, a Süs Felnap.

0: 9 perccel járunk 8:30 előtt. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez még mindig a süsfelnap, az ébresztő műsorunk újra végre együtt. A mikrofonok mögött Bredák Szandi.
1: És Somogyi Betti, sziasztok.
0: Na majd nem úszod meg, hogy kicsit ne foggassalak ki ma, hogy telt a szabadságod, mert azt tudom, hogy egy picit az élet felülírta.
1: Hát igen, azt majd elmesélem.
0: Jó, hát igen, ilyen ez az élet. Na de ugye említettük, hogy Ráckevén a Kertplac, az milyen szuper kis plac, milyen szuper kis hely. És hát megmondom őszintén, hogy amikor itt volt nálunk ugye Bálint, akkor nekem felkeltette nagyon az érdeklődésemet, és hát volt is ugye pont egy apropó, a férjemnek a hétvégén volt a születésnapja, és hát mi ugye ezt így kipróbáltuk, teszteltük a helyet, és azt kell, hogy mondjam, hogy teli találat. Tehát, hogy annyira tetszett az, hogy igazából mi több generációk ként voltunk, mint csapat, tehát hogy ugye nyilván ott voltak a férjem szülei, de közben volt egy most érettségiző rokonunk is, ott volt az én kislányom is, és mindannyiunknak tudott élményt nyújtani. Ugye ez Erzsi Bálinnak az anyukájának a kertje tulajdonképpen. Igen. Hát mondjuk túlzás, illetve nem, hát pont,
1: én láttam
0: nem
1: a videódat, amit így összevágtál a kis, igen, oldalatra, és annyira úgy, hát így megjött a kedvem. Egyébként is, amikor Bálint beszélt róla, de hogy ezt így látni is, tök jó kis kert csináló volt.
0: És képzeld el, hogy olyan volt, ez nem is egy kert, ez egy birodalom, tehát, hogy így sétáltunk bejebb, és így gondolkoztunk, hogy még mindig lehet, hogy nem a szomszédba fogunk kikötni, de nem, mert hogy van még egy kerítés, és azon túl is, és ott is vannak még ilyen kis placok kialakítva, ilyen kis függőágyakat is kiraktak Erzsiék, akkor volt hintaágy, gyönyörű virágok, növények, lógott a szőlő, tehát, hogy tényleg elképesztő hangulatú volt egy ilyen kis light zene, amivel készültek, és hát olyan ételek, most itt megnyitottam, lehetett választani egyébként.
1: Ja, tehát akkor volt több fajta variáció?
0: Igen, de ez úgy volt, hogy előre ugye, tehát hogy nyilván ők azt készítették, amiben mi megállapodtunk, hogy készítsék. Uh-huh. Ugye fontos tudni, hogy minden glutén is tejmentes, tehát hogy tényleg, és ráadásul tulajdonképpen szinte minden jó a hús az nem, de szinte minden zöldség az onnan a kertből van. És például én előételnek tormás sárga ciklossalátát választottam házi vegán majonézzel füstölt lazacot. Na most ez éppen itt illatozik egyébként, hát így majdnem mellettünk, mert hogy annyira sokat nagy adagot készítettek, hogy ebből még nem, hogy ma reggel is ezt fogom reggelizni, tegnap is még azt reggeliztük, tehát hogy elcsomagolták nekünk.
1: De jó, milyen aranyosak, meg nagyon jól hangzik egyébként, nagyon jó kis egyedi összeállításaik vannak.
0: És képzeld el, hogy mindezt teljesen abszolút ő készítette, még ezt a házi vegán majonézt is, el is mesélte, hogy neki is van ilyen tejkészítőgépe, amúgy, képzeld el, és abban készítette, mondta, nagyon aranyos volt, hogy elküldi majd nekünk a receptet is. Mi például néztünk így össze anyósommal is, hogy mi az a sárga cékla, nem is hallottunk még
1: erről. Ezen is, mert a sima cékla az oké, de hogy mitől sárga cékla?
0: Van ilyen is. Különleges. Egyébként lehetett volna még választani bazsalikon pesztós, gluténmentes pennét grillezett szezonális zöldségekkel, és igen, így elsőre én is
1: azt választottam volna,
0: én is, egyébként mikor megláttam. De úgy voltam vele, hogy tulajdonképpen pesztós, gluténmentes tésztát azért, hogy tehát azt inkább szoktunk enni, mint tormás sárga ciklos lehet házi vegán majonézzel, füstölt lazacsal, és például az én unokatestvérem mondta is, hogy ő életében először ez evett lazacot. Tehát, hogy ez tudott egy kicsit, tudod, ilyen élmény lenni, hogy akkor ez most oda fogja kötni, mert hogy pesztós gluténmentes penét lehet, hogy már tudott
1: enni. De mindenki ezt tette tőletek? Tehát, igen. Akkor nem az volt, hogy valaki, igen, mondjuk a tésztát választotta, nem, hanem így családosan ezt
0: volt szaftos csirkecomfilé steak burgonyával, vagy hagymás tört burgonyával, én az utóbbit kértem. Friss paradicsom salátod, ezt ne úgy képzeljétek el, mert én így képzeltem el, hogy hát ez a szokásos. Hát nem, Erzsi háromféle...
1: Fel volt turbozva, gondolom.
0: Igen, koktél paradicsom volt, három különböző verzióban. Azt nem is hoztam sajnos. Volt sült paradicsom, valamilyen bazsalikomos fűszerrel, volt külön ilyen sárga paradicsom hagymásan megcsinálva, és volt megint csak koktél paradicsom, az is valamilyen bazsalikomos, tehát három különböző, ilyen óriási vödörbe kaptuk meg egyébként, mert egy csomó megmaradt belőle. És akkor desszertnek meg vegán gluténmentes csokis brownie volt, szezonális gyümölcsmártással, eper volt, az is elképesztően finom volt. És olyan hangulata volt, és a plusz extra az egészben az volt, hogy a vacsora után Erzsi leült oda, és legalább egy órán át beszélgettünk, mesélt a kertről, egyébként agrármérnök, írt egy könyvet is jó pár évvel ezelőtt, pontosan olyan céllal, hogy mi átlag emberek is megértsük, hogy mi mit is csinál ő valójában, tehát nem egy szakkönyvet írt. Mesélt nekünk így a földművelési technológiájáról, és annyira jó volt, és akkor ezzel le is zárom, mert tényleg ódákat tudok zengeni.
1: Na jó, hát ki kell próbálni most már. Eddig is gondoltam, de hát most már abszolút meghoztad még jobban a kedvemet.
0: Mindenképpen, és ugye nagyon jó volt látni azt a kontrasztot, hogy milyen az ő kertje. Ez élet minden területe ott van, tehát csüngtek a körték a fáról, csüngött, ahogy mondtam, a szőlő, a baracka, minden tele
1: hát,
0: volt élettel.
1: Hát, hogy milyen munka van egyébként ebbe, igen.
0: És mellette ott volt egy másik telek, konkrétan vagy föld mellette, teljesen kiszáradva, kopár, semmi nem volt benne. És akkor elmondta, hogy azért, mert ő egy olyan technológiát alkalmaz, aminek az a lényeg, hogy ásásmentes, tehát ő nem ás, nem forgatja meg a földet, hanem ott konkrétan azt tartja életben azt az egészet, hogy a föld alatt van egy ilyen saját organizmus, ahol vannak állatok, növények, a gyökérzet, a minden, tehát hogy ő nem ássa ki a gyökereket.
1: Milyen jó, hogy valaki ennyire ért hozzá egyébként.
0: Hát meg ő ért hozzá, igen. Jó, azért ezt is elmondta, hogy ez nem tegnap óta van így, tehát hogy több mint 10-15 éven
1: persze,
0: keresztül.
1: Persze, hát ez nyilván nem egy nap alatt lesz így.
0: Igen.
1: Na, úgyhogy már csak ezért próbálni.
0: Igen, ez egy ilyen plusz extra, hogy lehet vele beszélgetni, és akkor mesél így magáról a kertről, meg a földművelésről is. Na gyorsan mondjuk el a játékot, abban te vagy otthon.
1: Na, igen, mondom is a játékot, mert hogy ugye augusztus 15-ei sarokkert mozira adunk oda egy tökben szerencsésnek 2 darab belépőjegyet majd 9:30 után, és szerintem egyébként nagyon-nagyon könnyű a mai feladvány, mindegyik könnyű, egész héten ugye nyereményjátékkal készülünk, de a mai szerintem igazán, mert hogy az a kérdés, hogy igaz vagy hamis, hogy az idei Summerfest nemzetközi kulturális fesztivált Szigetszentmiklóson első alkalommal rendezik-e meg. A igaz vagy B hamis, SMS-ben vagy Viberen küldjétek el a helyes megfejtést a 0620-95-95-107-es telefonszámra.
0: Ez a Mindörökké nyár?
1: Ez a Mindörökké nyár című film, igen. Szuper. Diane Keaton Popcorn az egyik főszereplője, ugye, én mindig olyan kedvesen gondolok vissza rá, meg hát ő igazából szerintem rossz filmben nem játszott. Igen. Én egyébként most pont gondolkozom, hogy lehet, hogy én ezt a filmet nem is láttam. Pedig egy híres filmje, de egész új, tehát azt hiszem 2024-es, azt
0: igen,
1: pont néztem.
0: Igen, de amúgy fönt van valamelyik szolgáltatón amúgy, tehát hogy meg lehet nézni, majd én igen, is igen, meg igen, akarom igen, nézni, igen, ha igen. Csak nem kötök ki én is a sarokkert moziba. Na, szóval, hogy várjuk, jó, 9:30 után pedig hívjuk a szerencsés
1: nyertest. És írjátok oda a keresztneveteket is az üzenet végére.
0: Így igaz.
2: Az interneten is hallgatlak titeket.
3: Hiattatok a kedvenc zenéimet.
2: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
4: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
6: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
5: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
6: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
5: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpestítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
6: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
5: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
6: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
5: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával, a táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
7: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
8: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
7: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
8: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5.980.000 forinttól. További részletekért látogasson el márka kereskedésünkbe.
9: Porsche M5. Budapest 23. kerület, Szentlőrinci út.
10: Volkswagen. Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
11: Ez reklám volt.
12: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
13: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Rongálásokkal és illegális szemeteléssel szembesültek Sziget-Szent Miklóson. Több helyszínen is rongálással és elhagyott hulladékkal szembesültek Sziget-Szent Miklóson egy közelmúltbeli bejárás során. Ladányi Sándor, az Egységben a Városért frakció vezetője és az Arias Nonprofit Kft. Képviselői eredetileg a tervezett újítások és zöld felületi fejlesztések miatt járták be a város egyes területeit. A tapasztalatok szerint azonban több helyszínen is problémát jelent a szemetelés és a rongálás. Ladányi Sándor rádiónknak elmondta, a Váci Mihály Parkban például a Gyermek Kressz Park tábláit is eltulajdonították. A frakcióvezető kiemelte, a rongálások és az eltulajdonított eszközök pótlása, illetve a szükséges helyreállítások jelentős többletkiadást jelenthetnek. Mint fogalmazott, az ezekre fordított összegeket sokkal inkább új fejlesztésekre és a város közterületeinek szépítésére lehetne fordítani.
14: Éves szinten ezek a rongálások sok-sok millió forintba kerülnek a városnak, illetve az Arias Kft-nek. Nagyon jó lenne ezt tényleg fejlesztésre költeni, nem pedig arra, hogy fel kelljen újítani mindezeket, amik tönkre mennek itt, és nem a normális használat kapcsán, hanem a rongálás kapcsán. Persze erről sokat tudnánk beszélni, mert ez messzire vezet, hogy mitől van ez így, vagy hogyan kéne másképp csinálni, hogy ne történjen ez.
13: A térfigyelő kamera rendszer fejlesztése is hozzájárulhat a rongálások és a szemetelés visszaszorításához Sziget-Szent Miklóson. Ladányi Sándor, az Egységben a Városért frakció vezetője hozzátette, a városban jelenleg mintegy 70 térfigyelő kamera működik, azonban a közelmúltban tapasztalt rongálások és szemetelések ráirányították a figyelmet a rendszer további fejlesztésének fontosságára. Hangsúlyozta, a kamerarendszer megfelelő működtetésével a közterületeken zajló események valós időben is nyomon követhetők, így szükség esetén gyorsabban lehet intézkedni az elkövetőkkel szemben.
14: Most át kellett gondolnom azt, hogy bizony vannak helyek, ahova el kellene térfigyelő kamerák. Hozzáteszem, kell hozzá a struktúra, kell, aki valós időben figyeli ezeket, és valós időben meg is lehet előzni, vagy akadályozni azt, hogy törjenek, zúzzanak, és milliókat kelljen rákölteni. Inkább költsük akkor a kamerára, ne arra, hogy folyamatosan azt kell látni, hogy valamiért nem fontos, hogy szép legyen, meg jó legyen, hanem ezek az ösztönök lesznek úgy, rá, de hát bízom benne, hogy azt rövid időn belül azért tudjuk kezelni.
13: Hatodik helyen zárt a közönségszavazáson a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola. Lezárult az ország iskolája 2026 elnevezésű pályázat közönségszavazása, amelyet a Magyar Színház hirdetett meg. A versenyben 13 oktatási intézmény indult, a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola pedig a közönségszavazás eredményeként a hatodik helyen végzett. Az iskola közleményében köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal vagy a pályázati anyag megosztásával támogatták az intézményt a megmérettetés során. Külön elismerésben részesítették Molnár Vég Judatot a pályázati kisfilm elkészítésért, valamint a diákokat és pedagógusokat, akik közreműködtek a videó megvalósításában. Az intézmény hangsúlyozta, a közös munka és az összefogás fontos szerepet játszott abban, hogy az iskola sikeresen szerepelt a nemzeti színű megmérettetésen.
12: Még több hír egy helyen.
11: lakihegyradio.hu Programajánló.
15: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Párnográszt koncertjére várják az érdeklődőket augusztus 17-én Sziget-Szent Miklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon. Az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához. A zenekar nem csak Magyarországon, hanem világszerte nagy népszerűségnek örvend, és rendszeresen koncertezik Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. Számos hazai és nemzetközi szakmai díj birtokosai. További információkért látogassatok el a www.summerfest-ssm.com oldalra. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 16-án tartják a Magyar Gálát, melyen fellép a Napraforgók és Kéve néptánc együttes. A táncpanoráma vendégországai, Grúzia és Szlovákia lesznek a Szent Erzsébet téri rendezvényen. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Indul a Sziget-Szent Miklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
16: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
4: Süss fel nap Redák Szandival
16: és Somogyi Bettel.

0: Folytatjuk a süsfelnapot a legfrissebb közlekedési információkkal. Hát nincsenek valami jó híreink, mert hogy az M0-as autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében két személyautó karambolózott, ezt írja az Útinform. A 22-es kilométernél a középső sávot zárták le, mostanra pedig már közel 2 kilométeres a dugó, ami visszahat az M51-es felől érkezőkre is. Aztán szintén ezen az oldalon, de egy picit távolabb az autóút keleti szektorában, Gyál közelében is történt korábban egy baleset, ezt ugye már említettük. A 35-ös kilométernél a leállósávon állnak jelenleg a sérült járművek, de 8 kilométeres a torlódás azon a szakaszon, ugyan már oszlik fel, de azért eléggé lassan, úgyhogy ha tehetitek, akkor kerüljetek. Ezen kívül pedig az M3-as autópályán Budapest felé Bak térségében is élénk a forgalom, méghozzá kiépített terelésnél, ott nagyjából 5 kilométeren keresztül arra szól a kocsisor. Aztán itt a környéken még, ha egy picit szétnézünk, a rendőrök még mindig kint vannak a Csépi úton, tudjátok, a szokásos helyen, úgyhogy arrafele figyelmesen autózzatok, de egyébként nem csak ott, hanem a Gyári úton is mérik az autósok sebességét Sziget-Szent Miklóson. Ezen kívül térségünkben egyébként egészen jól tudtok autózni. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a süsfelnap az ébresztő műsorunk. A mikrofonok mögött továbbra is Bredák Szandi.
0: És Somogyi Betti, sziasztok.
3: Nem mehetünk el a téma mellett, amiről megint csak. Mostanában elég sok olyan téma van, amiről tulajdonképpen az egész ország beszél, hiszen nagyon sok mindenkit érint. Egyébként még olyat is érint, aki mondjuk nem volt ott a DJ Otti koncertjén, mert hogy ez egy olyan téma, ami tényleg minden családnál szerintem előbb-utóbb, hogyha van gyerek, akár fiú, akár lány, ez valamiképpen előjön, vagy akár így, hogy így beszélünk róla, vagy akár úgy, hogy akár sajnos személyes tapasztalat is lehet. Mert hogy ugye, hát most már lehet mondani, vagy legalábbis, ha hozzám is ilyen szinteken elért, aki nem néz egyáltalán híradó tévét, nem tudom, azért nyilván hírportálokat, igen, de hogy tényleg már a csapból is azt folyik, hogy többeket bedrogozhattak a DJ Otti koncerten, mert hogy 18-an is, ugye, hát elméletileg 18-an jelezték, vagy legalábbis ennyire lehet tudni.
0: Lehet, hogy többen is, de 18 főről lehet tudni, igen.
3: Igen, hogy ugye ugyanolyan tüneteket produkáltak, ráadásul úgy, hogy állítások szerint egyszerűen nincs a tünetük összhangban azzal, amennyi alkoholt fogyasztottak, már pedig ugye állítják,
0: meg ugye ezek
3: hogy...
0: ilyen hirtelen rosszul létek lettek. Azért nem tudom, mondjuk én alkoholtosa voltam talán soha annyira rosszul, hogy ilyen full beszámíthatatlan, de hogy itt azt mondják, hogy alapvetően néhány perc alatt lettek annyira rosszul, hogy szinte nem is bírtak lábra állni.
3: Hát nem is,
0: hogy szinte, az alkoholtól ez szerintem nem így következik be, hogy így akkor egy csettintésre szinte.
3: Igen, meg én azt gondolom, mert ugye hát többen arccal, névvel, mindennel együtt előjöttek a történetükkel. Én például először egy srácnak a posztját olvastam, ahogy ő végig követte azt, hogy a testvére,
0: aki a hugával volt.
3: Igen, a hugával mi történt, tehát hogy ráadásul nem is személyes tapasztalatát, hanem amit végignézett, amit végig tapasztalt, hogy a húga hogy lett rosszul, hogy aztán hogy kezelték a mentősök, az már megint egy másik kérdés. Ráadásul egyébként nagyon érdekes, hogy ennek a lánynak a zárójelentésében azt írták, hogy alkohol abúzus, tehát nekem ez azt jelzi, hogy azt egyébként ezzel elismerik, hogy az abúzus az azt jelenti, hogy valaki, egy külső ember bánt, vagy bántalmaz.
0: Mm. Hát ez az erőszaknak az egy formája. Igen.
3: Ez a kifejezés nekem elismeri azt, hogy ők, a mentősök elismerték azt, hogy nem a nő fogyasztott, vagy a lány fogyasztott maga önszántából annyi alkoholt, vagy bármilyen tudatmódosító szer. Nyilván mondjuk azért, mert elmondta, hogy ő ennyit nem ivott, hogy ennyire rosszul legyen. Ugye van egy másik hölgy, az Enikő, ő pedig készített egy videót, ő egy közel 40 éves, 3 gyerekes édesanyja, egyébként én megnéztem az oldalát, tehát nyilván számít, igen, az, hogy milyen az az ember, aki ezt állítja, egy teljesen normális, most végzett el valami mentálhigiénés képzést, 3 gyereke van.
0: Igen, egy teljesen normális, mégis hétköznapi anyuka.
3: Igen. És látszik azért rajta, hogy mert hogy ugye előjött ez, és akkor bedobok egy nagyon fontos témát, szerintem az áldozathibáztatás, hogy ugye nagyon sokan kommentelnek, akár az indexes cikk alatt, akár a hölgy vagy a srácnak a beszámolója alatt, hogy ugyan már, hogy itt a drogosok próbálják saját magukat védeni, de hogy nem erről van szó, tehát hogy én azt nem értem, hogy hogy lehet úgy előjönni valami megtörtént, hogy ne az legyen belőle, hogy még az áldozatot hibáztatják. És egyébként nagyon érdekes, hogy pont most nézek egy sorozatot, és ott is például az áldozat azért nem mer előjönni a farvával, mert fél az áldozat hibáztatásról, mert ez egy létező fogalom.
4: Hát ez egy létező dolog, igen, de ugye, egészen elképesztő.
3: Igen, amúgy. Nekem egyébként tudod, mi jutott eszembe, hogy az áldozat hibáztatásra kapcsolatban az a MeToo mozgalom, hogy ugye ott
4: ja,
3: is nagyon
4: igen,
3: sokan
4: ott is az áldozatokat
3: hibáztatták.
4: Mert hogy nehogy már a nő tehesse róla, hogy éppen mit tudom, én kis szoknyába járkál, és akkor ezért
3: igen.
4: lesz mondjuk valamilyen erőszak áldozata.
3: Igen, nagyon sokan kommentelnek, ugye, abban egyébként én vélek igazságot, hogy ugye a büfében dolgozóknak, én nem gondolom, hogy nekik bármilyen közük lenne ehhez, miért is lenne hát konkrétan csődbe vinni az egész vállalkozást.
4: Hát
3: meg ők tényleg valóban, ugye sokan írták, hogy de hát ez milyen butasság, hiszen ott nyitják ki előtted az innivalót, a vizet, az alkoholt. Ebben egyébként valóban senki nem is feltételezi, hogy a büfések lennének ebben benne. Valószínűleg ez egy, pont Bettivel ugye arról beszélgetünk itt a zene alatt, ugye sokan kérdezik is, hogy de mi értelme van, mert ki költ arra pénzt, hogy bármilyen. Ugye itt a zenekő
4: rengeteg konkrétan... kommentelő igen írja, hogy mi értelme van idegeneket bedrogozni.
3: Uh-huh. És ezt, nyilván ezt a kérdést azt teszi fel, aki nem érti, mint hogy mi sem, de hogy pont azt hoztam fel példának, hogy bankot sem megyünk rabolni, viszont aki megy, az megérti, hogy miért csinálja, meg előre megtervezi, tehát hogy mi kis naív, civil emberek ezt nem is értjük, és ez így is van rendjén szerintem. Az, aki viszont erre pénzt, időt, energiát szán, az tudja, hogy mit szeretne ezzel elérni. És ugye itt az Enikő a videójában, én ugye ezt végignéztem, és elmondta, hogy ha már hiba, akkor ő valóban olyan hibát követett el a barátnőjével együtt, hogy nem szerették volna kivárni azt a, nem tudom, fél, egy, másfél órát, amíg kapnak egy üdítőt, ezért a sornak a szélére állt valamilyen VIP részlegre, nem voltam ott, nem tudom, miről van szó, és ott validegeneket kért meg, akik ott álltak a sorba, hogy léci, kérjétek már ki nekünk is, és adjátok már hátra. Tehát valahogy így akart.
4: És lehet, hogy akár valami ott történt. Hát nyilván ez már soha nem fog feltétlenül kiderülni egy olyan nagy tömegben, de nyilván igen, itt benne van azért a pakliban, hogy ő nem nézte végig, igen. hogy tényleg kinyitja ki azt az üveget, vagy mit tudom én, milyen koktélt kevernek ott éppen a szem előtt. Csak szerintem nem fordult meg a fejében valahogy.
3: Hát a normál embernek,
4: tényleg nem fordult meg a fejében.
3: Hogy azért én is lány vagyok, és engem is engedtek el anyukámig bulizni, és nekem ez valahogy annyira belém ivódott, hogy, és nekünk is ugye vannak lányaink, uh-huh. hogy elmondták ezerszer, hogyha kérek innivalót, akkor
4: ne hagyd egyedül ne a hagyd poharat. Meg lehetőleg nézd végig, ahogy csinálják, igen.
3: Igen, tényleg elfordulni, meg hát hány és hány ilyen videó, vagy akár filmjelenet van, amikor tényleg uh-huh. egy másodperc töredék alatt beleraknak valamit az italodba. És ugye Enikő egyébként ezt a ginát emlegette, hogy ez a mai napig létező, már nagyon régóta létező dolog, és képzeld el, hogy ő elmondta a videójában, hogy amikor, már azt hiszem, hogy azt ő mondta el, igen, hogy olyan rosszul lett, hogy nemhogy állni, ülni, de ülni uh-huh. se tudott. Tehát, hogy konkrétan le kellett a földre feküdnie, mert hogy annyira elvesztette így, úgy fogalmazott, hogy így a kapcsolatát a testével nem, egyszer semmi ereje nem volt, és akkor elmesélte, hogy pont egy orvosházas pár sétált arrafelé, akik felismerték, hogy itt miről
4: hogy
3: van
4: itt baj
3: szó.
4: Van. Igen.
3: Ráadásul azért, mert elmondta ott azt hiszem, hogy a férfi, a házas pár férfi tagja, hogy teljes mértékben tudja, hogy miről van szó, mert vele is megtörtént már egy ilyen eset 20 évvel ezelőtt. Ez a durva benne.
4: Ez tényleg durva.
3: Meg hát tudod azt, hogy ilyenkor akarva akaratlanul az ember, ha ilyet lát, akkor legyint, hogy jó, van drogos, mit tudom, miközben tényleg nem erről van szó, és ez nagyon nehéz bizonyítani.
4: Nehéz bizonyítani, hogy nem ő vette be.
3: Igen.
4: De sok kommentelő is itt írja, hogy jaj, nem lehet, hogy magukat drogozták igen. be, csak ezzel próbálják ugye magukat védeni.
3: Igen.
4: Meg volt, aki írta, hogy 65 ezer emberből a 18 az még jó arány. Tehát azért voltak ilyen elég érdekes uh-huh. kommentek is. De mondom, a többség tényleg azt boncolgatta, hogy miért akarna valaki idegeneket egy akkora tömegben még ki is akarja rabolni. Tehát, hogy nem annyira egyszerű követni, mert lépni nem tudsz, ahogy én is néztem a képeken, videókon azért borzasztó nagy volt a tömeg.
3: Igen,
4: nyilván lehet ez egy ilyen szervezett bűnözés, bár akkor lehet, hogy egy kicsit lájtosabb bulit is lehet választani, bár itt meg lehet, hogy könnyű ezt így el tusolni ennyi embernél, hogy, vagy nem tudom, hogy éppen aki ez így szerette volna, miért volt így.
3: Én azt mondom, hogy tök jó, hogy ezt nem tudjuk, mert ez abszolút azt jelzi, hogy mi nem így gondolkodunk, hát de nyilván az a pár ember meg tudja, hogy, hogy miért. Na, elmesélek egy sztorit, még a főiskolán nem velem történt, egy srác mesélte, hogy elment, de ezt már lehet, hogy elmeséltem egyszer, elmentek, az egy sima kocsma volt. Viszont ez a srác úgy döntött, hogy ő még egyedül ott marad, mert ő még jól érezte magát, és hát srác, ott hagyták, nyilván egy lány nem biztos, hogy ott hagy a társaság egyedül, de hát most miért ne?
4: Hát egy fiú tudod előbb.
3: Igen. Na és hát vele megtörtént, hogy kapott valamit az italába, és úgy ébredt fel, hogy szinte tök pucéran a saját otthonában, fogalma nem volt, hogy hogy került oda, ellopták a gitárját, ellopták a pénzét.
4: De ez elég fura, hogy a saját otthonában
3: ráadásul. Azért, mert ugye pont ez a cél. Egyrészt sajnos, olvastam ugye erről, hogy egyrészt elképzelni nem tudom, és borzalom ezt kimondani, de két opció van, vagy azért, mert meg akarják erőszakolni az illetőt, és vagy ki akarják rabolni. Na most, hogyha ilyen állapotban vagy, ott van a zsebedben, a táskádban a kulcs,
4: nyilván az irataid is jobb esetben.
3: A címed, igen, hazamentek, ráadásul az a durva ebben, hogy még nem is lehet úgy feljelentést tenni, hogy, hogy betörtek, mert lehet, hogy te nyitott
4: hát
3: ki az
4: lehet,
3: ajtót,
4: hogy te nyitott tehát, ki, hogy... meg egyébként igen, hogyha nincs ott konkrétan kamera, akkor ezt így azért nehéz bebizonyítani.
3: Igen, és ez egy srác volt, ellopták mondom a gitárját, meg több mindent elloptak, tehát hogy sajnos, és mondom, ez mikor volt? Hát már nem húsz, de pár mondjuk tizen pár évvel ezelőtt.
4: Hát ez szerintem egy ilyen örök probléma, mert mint hogy valahol azért nem tudunk rengeteg ilyen esetről. Igen. Hát meg ott volt ugye az Egressy Mátyásnak is az esete, ugye mai napig nem tudjuk, hogy most vele konkrétan mi történt. Kapott-e hát, valami szert ő is, vagy nem kapott?
3: Most van egy másik sztori is, borzalom, hogy ennyire sok van, hogy az Ozora Fesztiválon is egy srác eltűnt. Nem tudom,
4: igen,
3: hogy
4: igen, azt is
3: meglette, majd utána olvasok, de ott is a azt hiszem, hogy a testvére jelezte, hogy eltűnt, ugye ott is megnéztem, mert hogy ó, Istenem, annyira, annyira durva, hogy ez tényleg itt van a mi életünkben, és nekünk is vannak gyerekeink, és
4: nyilván... ez a világ vár rájuk, igen. Illetve nyilván bulizni el fogod engedni, elmondott neki 25 milliószor, amit ugye nekünk is igen. Elmondtak, hogy mindig legyél ott a pultnál, nézd végig, hogy készítik az italt, meg ne hagyd egyedül, meg lehetőleg, hát szerintem, ami még talán ezeknél is fontosabb, hogy társaságban maradjatok, igen, mert ha pontosan. Akkor történik is valami, akkor legalább a többiek értesítik a mentőt, vagy bármi, és akkor mondjuk nagyobb baj nem lesz belőle.
3: Igen. Meg nem tudom, hogy lehet-e ennyire tudatos, de hogy egy társaság, de hogy mit tudom én mondjuk, tehát legyen van egy olyan ember, aki azt mondja, hogy na jó, én vállalom, hogy kevesebbet iszom, vagy igen, nem ugyanazt az alkoholt.
4: Az a legjobb, ha esetleg van is olyan valaki, aki például annyira nem szokott túl sokat inni, vagy éppen ő a sofőr, az még az a legjobb.
3: Igen,
4: azért ez így nehéz kérdés. Hát igen, nem lehet
3: hát kíváncsi leszek,
4: sosem.
3: Én várom egyébként, hogy DJ Oti reagál-e valamit, bár nyilván ez ennek hozzá semmi köze nincsen.
4: Igen,
3: egyébként úgy tudom, hogy reagáltak már, de várjuk ki a végét, hogy, hogy akkor ez mi lesz. Minden esetre már csak arra jó ez a rossz példa, hogy beszélünk róla, hogy foglalkozunk vele, és hogy minden tiszteletem egyébként a mentősöké, meg az ott dolgozó biztonságiaké, de hogyha ez tényleg úgy volt, ahogy a srác, akinek a húgát drogozták be, hát szóval van még hova fejlődni azért ennek a rendszernek. Ugye maga az országos mentőszolgálat is amúgy megosztotta ezt az egészet, mert hát ők kaptak hideget, meleget, hogy az ott dolgozók nem úgy viselkedtek, ahogy kellett volna, sőt, valami olyasmit mondtak a lánynak, amikor fölkelt, magához tért, hogy mi van, fölkeltél, hercegnő, tehát hogy így cinikusak
4: voltak, igen. Vagy ilyen flagmán szóltak hozzá.
3: Igen, egyébként azt írta az országos mentőszolgálat, hogy számukra a szakszerű betegellátás mellett is alapvető elvárás, hogy bajtársaink minden beteghez és hozzátartozóhoz megfelelő módon empatikusan viszonyuljanak. A bejegyzésben az egészségügyi ellátással és a kommunikációval kapcsolatban megfogalmazott észrevételeket komolyan vesszük, saját működésünket érintő körülményeket megvizsgáljuk. Tehát az országos mentőszolgálat ki fogja vizsgálni azt az esetet, amiről egyébként Galambos Norbert írt, hogy az ő testvérét hogy kezelték. Például mondjuk azt hiszem azt az Enikő mondta, hogy 2 óra múlva értek ki oda a mentők. Mert hogy gondolom, itt ugye vannak ilyen prioritások. Most beérkezik egy olyan telefonhívás, hogy egy 65 ezres bulin rosszul lett, hát nem az lesz,
4: nem
3: az
4: lesz
3: első,
4: a fél, tehát inkább a Józsi bácsihoz, egy olyan, hogy aki... mondjuk valaki szívinfarktus kap, igen, vagy összeesik mondjuk az utcán. Tehát, igen, hogy igen, itt meg itt az a nehéz, hogy sokszor ők is azt hiszik, akár a mentősök, akár bármilyen civil ember, hogy ő önszántából úgy lett rosszul, hogy mondjuk ő drogozott. Mi ugye hétvégén voltunk Siófokon, ott ugye ott a plázs, mint szórakozó hely, és még el se kezdődött ott a buli, mi csak ott körülötte sétáltunk, két mentős konkrétan vonszolt egy fiatal srácot, mert látszott rajta, de ez még ilyen 9 óra előtt, hogy ő már nem fog bejutni a bulira, és nyilván mindenki, nekem is az volt az első gondolatom, hogy hát valószínűleg ő azért ott bevett valamit, lehet, hogy itt tényleg így volt, de nyilván nem tudhatjuk, hogy, nem tudhatjuk, hogy ő is ott bevette valamit, vagy beletettek valahol ott valamit az italába, de konkrétan vonszolták, mert hogy nem bírt lábra állni.
3: Meg bocsánat, de én nem vagyok mentős, de szerintem ezt a mentősöknek tanítják egyébként, és nagyon sok olyan szakma van, ahol főleg mondjuk katasztrófavédők, mentősök, hogy nekik nem dolgukat ítélkezni, neki egyetlen hát nem, feladata van, nem. Tök mindegy, hogy ő most magától döntött így, vagy nem tudhatod, hogy milyen életkörülményei vannak, nem tudom, neki egyetlen feladata van, nem megjegyzéseket tenni, hanem mindent megtenni azért, hogy jól legyen. Az meg, hogy ő közben mit gondol, az semmi közel nem kéne.
4: Nem, hát azt akkor megtartja nyilván magának. Most az, hogy mi emberek ott hirtelen mi is, én is megláttam azt a srácot, így gyorsan így a gyerekeket azért így arrébb toltam, hogy így ne kérdezősködjenek, de hát látszott, hogy nem alkoholtól lett ő ilyen állapotban, tehát azt se tudta, hol van. Hát nyilván nem szabad ítélkezni, van ilyen, nem tudjuk, hogy mi történt
3: nem
4: vele.
3: Én úgy vagyok, hogy nem ilyen a mi dolgunk, a mentősök
4: dolga. Nem csak Budapesti éjszakában, igen.
3: Igen. Van egy játékunk, Summerfest-es játékunk, gyorsan még azt mondjuk el, ugye az a kérdés, hogy igaz vagy hamis,
4: igen, hogy az idei Summerfest nemzetközi kulturális fesztivált Szigetszentmiklóson első alkalommal rendezik-e meg, és akkor A, igaz vagy B, hamis, 0620 95 95 107, ide küldjétek el a helyes megfejtést, és hát most már nem sokára, tulajdonképpen fél tíz után sorsolunk. Igen, Sarokkert mozira nyerhettek tőlünk 2 darab belépőjegyet augusztus 15-ére.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
6: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
8: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
7: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
8: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
7: 3 helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
8: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
7: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
9: Fotós dekor, fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
10: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
9: Uramisten!
10: Talán valami baj van.
9: Nincsen.
10: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
9: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
11: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szentmiklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
12: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás. Zöld kert.
13: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand.
2: Ez reklám volt.
14: Hírek a Lakihegy Rádióban.
15: Napos, száraz idő lesz. Két napos rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Kétnapos rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtté felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalások érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván, Eszéknél és a Dunán, Batinánál új negatív rekordot mértek, az Orljavá pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, a Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van.
14: Időjárás.
15: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
14: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
14: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
14: és Somogyi Bettyel.

0: Folytatjuk a süsfelnapot a legfrissebb közlekedési információkkal. Hát nincsenek valami jó híreink, mert hogy az M0-as autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében két személyautó karambolózott, ezt írja az Útinform. A 22-es kilométernél a középső sávot zárták le, mostanra pedig már közel 2 kilométeres a dugó, ami visszahat az M51-es felől érkezőkre is. Aztán szintén ezen az oldalon, de egy picit távolabb az autóút keleti szektorában, Gyál közelében is történt korábban egy baleset, ezt ugye már említettük. A 35-ös kilométernél a leállósávon állnak jelenleg a sérült járművek, de 8 kilométeres a torlódás azon a szakaszon, ugyan már oszlik fel, de azért eléggé lassan, úgyhogy ha tehetitek, akkor kerüljetek. Ezen kívül pedig az M3-as autópályán Budapest felé Bak térségében is élénk a forgalom, méghozzá a kiépített terelésnél, ott nagyjából 5 kilométeren keresztül arra szól a kocsisor. Aztán itt a környéken még, ha egy picit szétnézünk, a rendőrök még mindig kint vannak a Csépi úton, tudjátok, a szokásos helyen, úgyhogy arrafele figyelmesen autózzatok, de egyébként nem csak ott, hanem a Gyári úton is mérik az autósok sebességét Sziget-Szent Miklóson. Ezen kívül térségünkben egyébként egészen jól tudtok autózni. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a süsfelnap, az ébresztő műsorunk ebben az órában. Még itt vagyunk veletek. Én Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
4: Hát nem sokára becsöngetnek az iskolákban, és hát lehet, hogy nagyon sok szülőnek. Mi még ugye ezt annyira nem tudjuk, mert még egyelőre nem iskolások.
0: Még most maradnak az oviban, igen.
4: Igen, de hogy nagyon sok szülő hát így a hát a közepére ők nem kívánják azt, hogy biztos, hogy lesz ugye évelején fogadóra, szülői értekezlet időnként igen. Van, és szerintem itt is hát valahogy ketté oszlik ez, hogy valaki nagyon szereti, és viszi a jegyzetfüzetét, ez vagyok én, jegyzetfüzetét és
0: mindent. Én is, mert hogy akkor jó átlátni, hogy milyen lesz. Általában nekünk egyébként úgy van, csak az első fél évet mondják el, hogy így milyen jeles napok lesznek, amire ilyen meg olyan ruha, meg hogy mit kell vinni, meg stb. Én is szeretem, viszem a jegyzetfüzetemet. Igen,
4: kapsz egy keretet az évről. Mondjuk nyilván nem tudom, hogy iskolában ez pontosan még hogy van, de hogy van a másik tábor, akik meg elmész helyettem, majd szóljál már, hogy mit mondtak már nekem, baromira nincs.
0: Jegyzeted már, leküldhet a jegyzeteidet, igen. Mindig is voltak ilyen szülők.
4: Hogy mondjuk, akinek mint tele 2-3-4 gyereke van, már pedig nálunk is az oviban például van olyan szülő, egyszerűen nem tudja kilogisztikázni.
0: Néha nehéz, igen.
4: Mi van akkor,
0: sokszor
4: ha egy időben van,
0: igen.
4: Igen, jó, akkor ott van az apa, de akkor kivigyáz a gyerekre, vagy mi van akkor, ha tényleg már nem tudsz kivenni úgy szabad napot, szóval, hogy azért nyilván ez egy összetett kérdés, viszont Olaszországban úgy néz ki, hogy eléggé szigorítják ezt a dolgot, már azt az esetet, hogyha valaki nem megy el, mert hogy pénzbüntetést kapnak szeptembertől, és nem, hogy kaphatnak, ez már megvan, hogy kapnak szeptemberből,
0: igen,
4: azok a szülők. Igen,
0: 20 és 60 ezer forint körüli összegről beszélünk. Az nem annyira kevés azért.
4: Igen, ugye azok, akik nem mennek el a fogadórára. És hát nagyon érdekes, mert ahogy olvassuk itt a cikket, itt is egyébként ketté oszlik a tömeg, hogy ki melyik táborba van, mert van, aki abszolút egyetért ezzel, mondjuk aki egyetért ezzel, az inkább a pedagógus, aki viszont ugye kevésbé, azok meg ugye a szülők. Mert tényleg ez nekem szerintem, számomra ez azért egy bonyolult kérdés, mert nyilván meg, tehát van olyan indok, ami szerintem nem feltétlenül jelenthetni azt, hogy most akkor neki tényleg pénzbüntetést kell, tehát nem jogos.
0: Igen, igen, van egy-két olyan indok, de ugye a szülői értekezlet ez nem ide tartozik, azt szerintem továbbra is, aki akarja, az kihagyhatja, tehát hogy nyilván azt nem kötelezik itt, inkább nyilván a fogadóra szerintem ez sok esetben akkor, ha valami probléma van ugye a gyerekkel. Legalábbis általában az én szüleim például nem nagyon jártak fogadóórára, mert én is múltkor egyébként az óviba kértem időpontot az óvónénitől, de igazándiból nem volt semmi probléma, csak mindegy, kicsi még a gyerek, óvodás, egy-két apróságot azért úgy meg kellett beszélni, de nem volt nagy probléma. Viszont ugye iskolában szerintem, amennyire én visszaemlékszem, mármint úgy saját tapasztalat volt, hogy tudod, volt egy-két olyan osztálytársam, aki azért olyan problémásabb volt, tehát mondjuk rosszalkodott, visszabeszélt a tanárnak, hát nem volt jó a magatartása, na azért nekik a szülei

0: őket behívták. Uh-huh. És akkor nyilván gondolom ez ilyen esetre vonatkozik, amikor nem működnek együtt az iskolával. Tehát lehet, hogy éppen nekik lenne egy tanácsuk, hogy mondjuk vizsgáltassák ki a gyereket, vagy egyszerűen csak beszéljenek a fejével, hogy mondjuk így nem viselkedünk más gyerekkel, vagy stb. Tehát így ilyen apró dolgok.
1: Ez egy nagyon összetett kérdés szerintem, és nem lehet általánosítani, de simán lehet, hogy például igen, az a gyerek, aki nagyon rosszul viselkedik rendszeresen, ott otthon nincs minden feltétlenül rendben, és hogyha otthon nincs feltétlenül rendben, akkor lehet, hogy a szülő mondjuk valóban kevésbé nyitott arra, hogy állandóan fogadóórára járjon,
0: igen, és mégis ugye ezt örökkörforgás.
1: Szeretnék ugye erősíteni, hogy már pedig, de mégis. Hát nem tudom, hogy itthon ehhez mit szólnának, el sem tudnám képzelni, hogyha ezt így bedobnám mondjuk a kormány, hogy ilyen van, azért szerintem a magyarok ezt azért úgy nem annyira fogadnák jól.
0: Hát az olaszok se fogadták azért annyira nagyon jól. Egyébként ott pont írja egy tanárnő, hogy szerinte, akik nem veszik komolyan ugye a gyerekeknek az iskolai életét, azok nem fognak a hozzáállásukon azután sem változtatni, hogy majd mondjuk kapnak egy számlát, hogy ezt meg ezt fizess be. Hát igen. Maximum befizetik, aztán jól van, továbbra is csinálják a saját dolgukat.
1: Valóban.
0: Lehet.
1: Meg egyébként ugye az is kérdés, mert nyilván erre is vannak szabályok, hogy azt a pénzt például akkor az intézmény mire költi, meg azért csak úgy nem lehet pénzt fedegetni be. Amúgy azt írják a szakemberek, hogy három, nem is kettő, három markánsan eltérő kategóriába sorolhatók a szülők. Vannak a láthatatlanok, akik szinte teljesen magukra hagyják a gyerekeket az oktatási rendszerben. A második csoportba azok tartoznak, akik nem teljesen közömbösek a gyermekük tanulmányait illetően, de különböző okokból nem tudnak olyan mértékben bekapcsolódni, mint kellene, illetve hát ugye azok, akik maximálisan ott állnak a gyerekek mögött. Nyilván nem ők azok, akiket szankcionálnak.
0: Igen, ez olyan rossz, hogy sajnos belőlük van a legkevesebb. Egyébként úgy emlékszem vissza, hogy nálunk azért így, ahogy így gondolkozok mind a szülőket, tehát hogy azért úgy megjelentek, a többség ott volt, de mindig volt tényleg egy ilyen 3-4 úgymond láthatatlan szülő. Uh-huh. Akit így úgy nagyjából tudtál, hogy most kinek lehet az anyukája, amikor így véletlenül látod, de hogy annyira el voltak így tűnve, és tényleg nem nagyon izgatta őket, vagy egyszerűen lehet, hogy csak egyéb elfoglaltság miatt abszolút nem akartak részt venni így az iskolai életben.
1: Igen, de egyébként
0: de vannak ilyen szülők.
1: Megragadtad itt a lényeget, hogy tök érdekes, mert én eddig valamiért szülői értekezleten gondolkoztam, és valóban igazad van.
0: Nem, ez fogadóra.
1: Igen, igen, az megint egy másik kérdés, mert ugye a szülői értekezlet az tényleg egy csoportos alkalom, ott általánosságban beszélnek. Igen. Sőt, egyébként
0: fura lenne kötelezni azért. Igen. Mindig. Bármennyire is tényleg ajánlott, de ha mondjuk valaki nem tud elmenni, hát akkor odaadja a jegyzetét, hogy mit tudom én, mi lesz, mikor a másik anyuka, apuka.
1: Hát meg a mai világban ugye van egy Facebook csoport, zárt csoport, van, aki például
0: van, aki lefotózza
1: én voltam
0: akár,
1: az, igen, és akkor feltöltjük, tehát hogy az oké. Egy fogadóra mondjuk az, abban azért érdekes, hogy valaki nem megy el, mert hogy ott privátban leegyeztetitek az időpontot, tehát ott nem az van, hogy
0: hát igen,
1: na akkor szeptember 13-4 óra, aki tud, jön, aki nem, hanem neked mikor jó, szülőnek mikor jó, tehát hogy az ráadásul nem is egy olyan
0: meg ott
1: alkalom.
0: Az egy privát alkalom, és ott konkrétan a te gyerekedről igen. van szó. De lehet, hát hogy van szerintem. Olyan, amikor mondjuk két szülő van ott, mert mondjuk esetleg valami probléma van két gyerekkel, vagy így egymással van problémájuk, de az is egy fogadóra, és gondolom itt a probléma, amikor az iskola ezt felajánlja, hogy de kéne egy ilyen alkalom, és a szülő azt mondja, hogy nem akarja. És hogy hát, esetleg nagykor jön a büntetés, mert hogy nem együttműködik így az iskolával, vagy a tanárnővel, tanárral.
1: Hát mondjuk az tényleg érdekes egyébként, tehát hogy azért nyilván én a magam fejével tudok csak gondolkodni, de ha már különbe hívnak egy fogadóórára a gyerekem miatt, akkor
0: hát
1: nyilván
0: ott már gondolhatod,
1: már...
0: hogy általában olyankor valami nem túl pozitív dolog miatt hívnak be. Tehát a fogadóóra az nem éppen azért van, mert hogy jaj, minden rendben a gyerekkel, hát ezért nem fogunk egy időpontot kérni, hanem hát ha valami van, vagy ő csinált valamit, vagy az is lehet, hogy csak vele csináltak valamit, és azt átbeszélni.
1: Hát minden esetre én azt látom, hogy ha be kellett egy ilyet vezetni, hogy azért ezzel Olaszországban van baj. Tehát, hogy akkor ezek szerint tényleg inkább az a jellemző, hogy nem mennek be a szülők a fogadóórára. Hát az, hogy most pénzbírság miatt akkor valaki azt mondja, hogy na jó, akkor bemegyek, hát nem tudom, meg az is olyan
0: ez is
1: kellemetlen.
0: Fura, hogy csak azért bemegyek, mert ne kelljen fizetnem, nem azért, mert érdekel egyébként a gyereknek a sorsa.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ez is azért olyan kettős.
1: Igen, meg most gondoljunk már bele, hogy az, aki amúgy nem menne el, és csak ezért elmegy, most attól, mert ott kap egy fejmosást idézőjelben.
0: Nem, mennyire fog érdekelni, igen.
1: Nem lesz pálfordulás szerintem, hogy akkor ott megvilágosodik, nem tudom. Minden esetre kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, hogyha mondjuk ezt itthon bevezetnék, hogy pénzbírsággal büntetnék, ha nem
0: megy. Ezért lenne felháborodás itthon
1: is. Biztos, persze. Hát itthon az, ami kötelező, vagy az, ami ajánlatos, hát csak nézzük meg, hogy sokan ugye felháborodtak attól is, hogy egy kisebb takarékosságra intette őket a kormány, és azért volt az a, az a csak azért is, mint egy rossz
0: gyerek. És egyébként néhány nap volt.
1: Igen, igen. Megmondom őszintén, ha már itt tartunk, hogy nekem inkább pont jó érzés volt, hogy együtt tudtunk közösen valamit tenni, és sikerrel jártunk. Nekem
0: igen,
1: jó érzés,
0: igen,
1: hogy
0: igen,
1: én is hozzájárultam
0: volt
1: ahhoz, hogy mondjuk az utolsó blokkot Pakson ne kelljen. Most, hogy igaz, nem igaz, hogy én hol, nem tudom, de érzésileg
0: nem tudjuk,
1: jó.
0: De ez egy jó érzés, igen, volt, igen.
1: Igen, igen. Na, 9 perc múlva 9:30 van, az is jó érzés, hogy tudunk nyereményjátékot egyébként hirdetni, már pedig tudunk. A Sarokkert moziba van nekünk jegyünk, ajándékjegyünk, méghozzá a Summer Fest, ugye szeptember,
0: akkor startol, augusztus, igen, igen, 15-én, és a Mindörökké nyár című filmet vetítik. Kitönnel egyébként még van két másik híres színésznő mellette, akinek most nem fog eszembe jutni a neve.
1: Na,
0: de a Diane Keaton az abszolút megmarad. Na, addig
1: keresre.
0: De hogy mondom, mi a feladvány, hogy tiétek legyen a két darab belépőjegy. Így szól, hogy igaz vagy hamis, hogy az idei Summerfest nemzetközi kulturális fesztivált Sziget-Szent Miklóson idén első alkalommal rendezik meg. A igaz vagy B hamis, 0620 95 95 107. Ide várjuk a helyes megfejtéseket keresztnévvel együtt, ez egy SMS, illetve egy Viber szám, és a Mindörökké nyár című filmet nézhetitek meg.
1: Igen, Diane Keaton, Katie Bates, tehát az
0: Katie
1: ő neve
0: Bates,
1: talán ismerős.
0: Igen, igen, őt tudom egyébként.
1: Alfred Woodard, nekem ő annyira úgy nem.
0: Na, őt annyira nem,
1: Betsy
0: igen.
1: Betsy Sodaro, meg Eugene Levy, őt, hát valószínűleg így a neve alapján nem, de ha azt mondom, hogy amerikai Pite és ő az apuka, akkor
0: jaj,
1: szerintem mindenkinek
0: jaj, igen,
1: beugrik.
0: Igen, igen, annyira jellegzetes, karakteres
1: igen,
0: arca van, meg ahogy húzza
1: is
0: fel a szemöldökét, igen, ezt akartam mondani. Ő egyébként egy nagyon vicces színész. Jó, egyébként ez egy vígjáték. Egy amerikai
1: igen
0: vígjáték.
1: Egyébként ő valahogy mindig ilyen
0: hát ilyesmi filmekben szerep, mert olyan az arca szerintem,
1: igen,
0: hogy valahogy nem, nem tud elképzelni egy, egy, lehet, hogy játszott már mondjuk egy drámában, vagy valami komolyabb filmben, bár én is csak egyébként vígjátékot tudok. Ja, és amit még nem mondtam, hogy a nyertes egy fagyi bérletet is kap ajándékba.
1: Ezt akartam igen mondani, hogy valami rémlik,
0: így
1: hogy
0: van,
1: még
0: hogy
1: valami
0: még
1: fagyi
0: van,
1: is
0: plusz,
1: van.
0: Plusz nyeremény is, így van.
1: Játszatok velünk, tehát 0-20-95-95-107, itt tudtok velünk játszani.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy szappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualan területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Nem lép életbe elsőfokú vízkorlátozás Szigetszent Miklóson. Nem vezet be elsőfokú vízkorlátozás Szigetszent Miklóson a város polgármestere. Nagy János tájékoztatása szerint a Pest vármegyei kormányhivatal oldaláról időközben eltűnt az elsőfokú vízkorlátozásról szóló tájékoztatás, és a hivatalos információk alapján országos szinten sem lépett életbe ilyen intézkedés. A polgármester közleményében hangsúlyozta, a korábbi tapasztalatok a helyiek felelős vízhasználata, valamint a fővárosi vízművek tájékoztatása alapján Szigetszent Miklóson jelenleg nincs szükségkorlátozás bevezetésére. Nagy János ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is fontos a hálózati víz és a villamosenergia takarékos használata. Mint fogalmazott, ha a lakosság a jövőben is tudatosan figyel a fogyasztásra, várhatóan később sem lesz szükség a vízkorlátozásra a városban.
8: A lakosok dönthetnek 10 millió forint sorsáról. A tököliek is beleszólhatnak, mire fordítsa az önkormányzat 10 millió forintos fejlesztési keretét. Elindult a város részvételi költségvetésének tervezése, amelynek keretében a lakosok ötletek nyújthatnak be kisebb, gyorsan megvalósítható fejlesztésekre és közösségi programokra. A javaslatok között szerepelhet például új pad, ivókút, játszótéri eszköz, kerékpártámasz vagy kutyaitató, de közösségi rendezvények szervezésére is lehet ötletet benyújtani. Fontos feltétel, hogy a kezdeményezés közterületet vagy önkormányzati ingatlant érintsen, így annak előnyeit minden tököli élvezhesse. Az ötleteket szeptember 10-ig várják, ezt követően a lakosok online szavazáson dönthetnek arról, mely elképzelések valósuljanak meg. További információk a részvétel.tököl.hu weboldalon érhetők el.
7: Több kerékpárbarát útvonal is elérhető a Csepel-szigeten. Az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg a kerékpáros infrastruktúrában, azonban továbbra sem áll rendelkezésre a teljes Csepel-szigetet körüllevő összefüggő kerékpárút. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a kerékpárosok számára ugyanakkor kerékpárbarát útvonalakat jelöltek ki. Az útvonalak összeállításában a Szigetszent Miklósi testgyakorlók köre kerékpáros szakosztálya, valamint az STK Riders magyar kerékpáros klub délpesti területi szervezete működött közre. Hozzátette, a térségben 6 különböző kerékpártúrát gyűjtöttek össze, amelyek a családok számára is kellemes, kényelmes és biztonságos kikapcsolódási lehetőséget kínálnak.
9: Az útvonalak kialakításánál fontos volt az, hogy legyen benne pihenő, legyen valami látványosság a közelben, ahová be lehet térni, és így módon egy akár rövidebb táv, amit mondjuk 20-30 kilométernek mondhatunk, azért tud egy egész napos programmá válni, hiszen megállunk egy-két helyen, körbenézünk, meglátogatjuk, megesszük, megkóstoljuk, éppen milyen helyszínen vagyunk. Ugyanúgy az északi, tehát itt a Szigetszentmiklósi járás területén, és ugyanúgy a Ráckevei járás területén is vannak ilyen kijelölt útvonalaink.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen. A kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a Hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A Mindörökké nyár című amerikai vígjátékot nézhetitek meg a Summerfest keretein belül a Sarok kertmoziban augusztus 15-én este. A filmről. Ginny, Mary és Nora valaha a legjobb barátnők voltak, és azt csinálták, amit a legjobb barátnők szoktak. Minden nyáron együtt mentek táborozni, ahol boldogan poénkodtak és pasiztak. Aztán eltelt néhány évtized, és Ginny, aki azóta is fő foglalkozásának tekinti, hogy fiatal maradjon, úgy dönt, még egyszer összetrombitálja a régi csajokat. Együtt töltenek pár napot a régi táborban, és bár sok minden történt velük azóta, és nagyon más helyekre sodorta őket az élet, elég egy pillanat, és ők onnan folytatják, ahol valaha abba hagyták. Ismét megállás nélkül bolondoznak egymással, küzdenek a legváltozatosabb módon a körülöttük táborozókkal, és ha már táboroznak, a pasizás sem maradhat ki. Tulajdonképpen semmi sem változott, leszámítva, hogy a vidám lánycsapat mindegyik tagja elmúlt 70. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
6: és Somogy

0: Folytatjuk a Süsfelnapot friss közlekedési információkkal. Történt ugye egy baleset az M0-as autóút déli szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon. Dunaharaszti közelében két személy autó karambolozott. A 22-es kilométernél lezárták a középső sávot. Most egyébként már a torlódás ezt kezd feloszlani, viszont közel 2 kilométeres még mindig a dugó. Ez pedig visszahat az M51-es felől érkezőkre. Aztán szintén ezen az oldalon, de egy picit távolabb, az M0-as autóút keleti szektorában is történt korábban egy baleset. Gyál közelében, a 35-ös kilométernél már a leállósávon állnak a sérült járművek. Közel 8 kilométeres a torlódás azon a szakaszon. Aztán erős a forgalom az M3-as autópályán Budapest felé még mindig baktérségében. A kiépített terelésnél nagyjából 5 kilométeren keresztül arra szól a kocsisor. Aztán továbbra is kint vannak a rendőrök, még mindig a Csépi úton, tudjátok, a szokásos helyen, de nem csak ott, hanem az 510-es úton is, Taksony főútján is rendőri jelenlétet látunk a térképen, arra fele figyelmesen autózzatok. Jól autózható egyébként a Gerinc út, illetve most már a második Rákóczi-Ferenc út, Halásztelki és Lakihegyi szakaszán is zavartalanul tudtok autózni. Ahol egyedül én még látok egy kis torlódást, az a Műúton van, Szigethalmon. Tudjátok, ma még zajlik a gyártelepi hévátjáró felújítása, viszont ha minden jól megy, akkor holnaptól már járható lesz. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, 3 perccel járunk 3:45 előtt, valahogy én azt érzem, hogy úgy elröppent ez a reggel, nem tudom miért. Alatt, igen. Hát lehet, hogy hozzá vagyok szokva, hogy a múlt hét az egy kicsit olyan hosszabbnak éreztem, hogy ugye egyedül voltam.
4: Voltál, igen.
3: Hiányoztál is, tényleg egyébként nem kérdeztem meg, hogy hogy telt, illetve de megkérdeztem, de aztán elfelejtődött, hogy hogy telt.
4: Hát egy kicsit kaotikusan, illetve nem, egyébként ilyen nyugodtan telt, mert hát ugye úgy volt, hogy mi indulunk vasárnap reggel konkrétan Fonyódra, a férjem mindegy barátaihoz tulajdonképpen, hát ez úgy sikerült, hogy előtte szombat este volt egy családi születésnap, nem nálunk, hanem a tesójáiknál, és hát ott a kisfiam is medencézett, egyébként már így az esti órákban, de már akkor is nagyon-nagyon meleg volt, sőt, hát már ott ez a harmadfokú hőségriasztás volt bőven, ugye előző hét szombaton, tehát nem a, most ez a, ez a szombat, hanem ugye az az előtti, és hát beverte az állát gyakorlatilag a medencének a szélébe úgy, hogy szétnyílt neki, nem nagyon durván, de pont annyira, hogy ezt azért úgy össze kellett volna. Szerencsére nem varták, hanem ilyen tapasszal összehúzták neki. És akkor rohantunk a helypába, éjfélkor jöttünk egyébként. Annyira nem sokat kellett várni, de akkor már elég késő volt, amikor ez így történt, mert hát jó, most nyári szünet van, nem aludtak el olyan korán. És akkor így mondták nekem, én ezt egyébként így végig se gondoltam előtte, hogy ja, hát akkor most olyan 5-6 napig sem milyen víz nem érheti.
3: Aha.
4: Mondom, másnap reggel mentünk volna, gondoltam magamban, ezt ott nem mondtam, ezt így elkönyveltem. Úgyhogy az lett, hogy a kislányom elment a férjemmel, ők elmentek, és mi maradtunk a Levivel otthon. Hát nem annyira volt boldog, meg hát nyilván egy közel 6 éves gyerek, ezt így valahogy nem értette, csak nem értette, hogy ott miért kell itthon hagyni, itthon vagyok anyával. Ráadásul ugye nagyon meleg volt, napközben pont nagyjából semmit nem tudtunk csinálni, mert szerintem ezt így vízpart nélkül egyébként ott kint a 42 fokban nem nagyon lehet kibírni, úgyhogy este elmentünk így erre-arra, viszont azért jól is elsült, mert hogy aztán csütörtök este anyukámékkal pedig lementünk Siófokra, ott már ugye majdnem letelt neki az egy hét is, és akkor ilyen nagyon szolidan már tudott fürdeni, úgyhogy végül is utána már azért ilyen kis családos nyaralás még volt. Csak nekünk egy kicsit később kezdődött, meg rövidebb ideig tartott, úgyhogy hát nem az így terveztük, de így alakult.
3: Ilyen sérülés, az meg fog maradni neki? Mindig ezen gondolkozom, hát hogy nekem is van az arcomon heg,
4: az biztos, hogy egy kicsi, igen, meg ugye neki már volt, egy mondták is ott a helypálba, hogy ja, te már voltál itt hasonlóval. Ugye amikor konkrétan szültem a húgát, a Lizát, aznap anyukáméknál fejre esett ott kint a kertbe, úgyhogy fogták a kezét, tehát egyszerűen csak így kiszakította a kezét, és valahogy orra esett a betonon, és van neki egy nagyon pici heg itt a homlokán, egyébként nem túl feltűnő, de azért, ha úgy közelről nézed, akkor látszik. Úgyhogy nagyon-nagyon nem marad meg, de egy nagyon pici nyoma azért mégiscsak lesz. Jó, ez itt nagyon az álla alatt van, tehát ez aztán főleg nem lesz látványos, meg nem volt annyira durva, de mondták, hogy azért ez úgy csúnyán ford volna össze, meg ott azért úgy nyitva marad a sebb, ha nem húzzák össze.
3: Uh-huh. Igen, mert ezen gondolkozom, hogy ugye szerintem azért sokunknak van valami icipici kis heg az arcán. Nekem például szintén van, alig észrevehető, de én tudom, hogy van, és anyukám mesélte, hogy én valami téglarakásba estem bele, és akkor itt is van. A kislányomat próbálta, talán 2 éves volt, uh-huh, átugrani a macskánk, csak nem számolt a macska azzal, hogy közben Emma mozog, és úgy sikerült, hogy pont az arcát végig karmolta. Én egy picit látom, az is hasonló, mint az enyém, pedig én rettegtem, hát hónapokig látszott, hogy ez sose fog eltűnni. Hát vannak ilyen kis hegek, ami ez nyilván...
4: Nekem, figyelj, apukám az üvegajtónak gyalogolt neki, és én most nem is tudom, hol van, de valahol itt a fejénél van neki is, uh-huh, egy pici heg, amit egyébként nem feltétlen vesz észre, ha így mondjuk egy vadidegen beszélget vele, de ő tudja, mert ha nagyon közelről nézed, akkor látszik.
3: Uh-huh. De hát sok nem tudom, ilyen, néha, tehát... igen, ezt akartam mondani, hogy ezek egy hosszú idő után akár jó sztorik is lehetnek, nyilván, hogyha az embernek tényleg mondjuk az arcán van is egy nagyobb heg, akkor az kellemetlenebb. Egyébként ez annyira tipikus, most ahogy így mesélted, nekem az jutott eszembe, hogy pár éve indultunk családilag így a Balatonra, de a férjemnek volt valami kiütése, és úgy voltunk vele, hogy azért ne a Balatonon kelljen majd ott orvoshoz menni, uh-huh, mielőtt elindulunk, fölvesztük a családot, mert mi vittük rá, de ugorjunk be a házi orvoshoz, hogy nézze meg, ad rá valami krémet. Hát nem, mert kiderült, hogy övsömöre van, már pedig övsömör az egyrészt fertőző, másrészt nem érheti szintén víz és nap.
4: Na, hát akkor tehát, hogy így, úgyhogy kicsit más viszonylatban. De
3: szegény beült a kocsiba, ugye nálam volt már minden cucc, elvitt minket a Balatonra, volt egy nem tudom, 1,5-2 órát a szálláson, és utána jött haza, és akkor én otthon maradtam egy rokonokkal, aztán megértünk jött, és akkor hát nyilván megoldotta, meg el
4: igen,
3: volt,
4: de én is ilyenkor próbáltam pozitívan felfogni, nyilván a Levinek ez azért annyira nem sikerült, mert egy kisgyerek ezt azért, tehát ő is fogta föl, hogy szegény. Ja, hát a húgom mehet fürdeni, ő miért nem, jó, értette, hogy mert neki volt ez a baleset, de azért nehéz volt ez neki. 2 nap kellett, mire úgy megemésztette, addig úgy emlegette.
3: Hát egyébként igen, másrészt meg nyilván, ha az ember egy kicsit spirituálisan gondolkozik, akkor lehet, hogy valahogy össze tudja rakni fejben, hogy oké, akkor ez azért történt, mert lehet, hogy most éppen a kis lelkének arra volt szüksége, hogy anyával kettesben
4: egyébként
3: legyen
4: igen,
3: egy picit.
4: Erre is gondoltunk, lehet 1000 millió oka. Persze. Lehet, tudod,
3: de a lényeg az, hogy végülis annyira nem sült el rosszul.
4: Nem, mert utána végülis le tudtunk menni, bár nem Fonyódra mentünk, hanem végülis Siófokra anyukámékhoz, de nem volt baj. Egyébként uh-huh. ez így, utána kislányom odajött mondjuk, tehát hogy egyébként így végül egész jól alakult így ez a kis dolog. Nyilván azért az egy szomorú történet, hogy most vele így ez lett, de mindig az, én próbálom is pozitívan felfogni, hogy lehetett volna sokkal rosszabb. Tehát lehetett volna egy olyan sérülés, hogy nem tudom, eltöri a kezét. Uh-huh. Na hát akkor az nem egy pár nap lett volna, hanem ez egy ilyen hetekig tartó.
3: Egyébként olyan érdekes
4: dolog.
3: És szép, amit most mondasz, hogy ezekben a helyzetekben is a gyerek ugye tanul tőlünk, és hogy te hogy reagálsz, hogy oké, van egy ilyen helyzet, és hogy nem úgy reagálsz, hogy nem tudom, teljesen kiakadsz és óbígatsz, hanem oké, ez a helyzet, de örüljünk, hogy tehát, hogy ezt hát ő utána viszi tovább, igen, hogy anya igen. így reagált, akkor én is ezt majd így fogom megtanulni.
4: Bár azért mondom, ezt még azért ugye az elején nehezen értettem meg. Hát megérti, csak benne volt egy ilyen dac. Egyébként haragudott az apukájára, meg a húgára is elég sokáig. Hogy,
3: jó, hát ez normális.
4: Ő így
3: ez
4: fogta föl, hogy őt itthon hagyták.
3: Ez
4: tudod,
3: egy teljesen normális reakció, és meg is kell tapasztalni, hogy igen, van egy harag, amivel egy idővel majd lehet valamit kezdeni. Na most viszont nem harag lesz, hanem biztos vagyok benne, hogy öröm. Igen, mert hogy elérkezett a pillanat, hívjuk a szerencsés nyertest, aki a Summerfestre nyer, ugye a Sarokkert mozira, de nem csak azt nyeri a belépőt.
4: Nem, egy fagyibérletet is, hát figyelj, és ráadásul forró napok jönnek.
3: Azt nagyon hittem, forró fagyit
4: forró
3: mondasz,
4: fagyi,
3: mondasz,
4: nem.
3: Az milyen?
4: Nem, de forró napok jönnek, hát ilyenkor azért egy ilyen hideg fagyi mindenkinek jól esik. Egyébként ugye az volt a mai kérdésünk, hogy igaz vagy hamis, hogy az idei Summerfest fesztivált Szigetszent Miklóson első alkalommal rendezik meg, és ugye A igaz, vagy B hamis. És
3: szerintem hát, már lehet árulni.
4: Elég könnyű volt ugye azért a megfejtés, nyilván hamis, mert ez már azért a sokadik alkalom.
3: Így van. Na és ahogy halljátok, már valakinél csörög is a telefon, mert hogy természetesen volt játékosunk. Halló!
4: Halló, szia!
3: Halló, halló, Zsófit keressük, Betty Szandi Lakihegy Rádióból. Jó helyen járunk?
5: Igen, jó helyen.
3: Szia. Szia Zsófi, bocsi, hogy így élő adásban így beletrolkodtunk a napodba, bár jó hírünk van. Mit csinálsz éppen?
5: Éppen várok a buszra.
3: Ó, na, hát az úgyis olyan unalmas.
4: Feldobjuk akkor a várakozást.
3: Igen. Helyileg hol vársz? Hova mész?
5: hova megyek? Az a teleplázába.
3: Na, egy kicsit plázá. Dolgozni, vagy kicsit kikapcsolódni?
5: Kikapcsolódni.
3: Nagyon helyes. Na, és akkor mi még ezt megspékeljük neked, hogy tudsz majd menni még kikapcsolódni, mert te vagy ma a szerencsés nyertesünk, képzeld.
5: Tényleg?
3: Komolyan?
5: Igen. Szuper.
3: Igen. Igen, mehetsz megnézni majd a Sarokkert moziban a Mindörökké nyár című filmet, sőt, hát Betty ugye elárulta, hogy ráadásul
4: még... fagyi bérlet is jár hozzá, igen.
3: Így van.
5: Ó, nagyon szépen, köszönöm.
3: Nagyon-nagyon szívesen. Vásárolgatni mész? Vagy éppen filmet nézni?
5: Mozizni, igen.
3: Mozizni? Fogadjunk, hogy pókember.
4: Igen, én is erre tippeltem, hogy pókember.
5: Nem. Pókember.
3: Mit nézel a moziban?
5: A
3: vajonát. Jó! Feltételezzük, hogy gyerekkel mész akkor, vagy
5: igen,
3: nem?
5: Igen, a hugommal.
4: De
3: na,
4: jó,
3: akkor nektek jó nagyon, nagyon jó mozizást, és akkor majd meséld el a hugodnak, hogy nyertetek is. El fogjuk majd adáson kívül mondani, hogy jut el hozzátok ez a nyeremény, és akkor jó kikapcsolódást nektek, jó mozizást.
4: Igen, szombatestére, mára is, meg szombatra is.
5: Köszönöm szépen.
3: Szép napot, szia!
4: Szia, szia, szia!
3: Szia. Igen, most mindenki pókember lázban van, a vájánát én már el is felejtettem, de az is van, igen.
4: Igen, sőt, egyébként van a mancsőrjárat is, mert én ígértem a gyerekeknek, hogy arra viszont.
3: De voltál is velük hát, a Levivel.
4: Úgy volt, de aztán hát a kis húga kicsit kiverte a hisztit, hogy hát én, és igaza van, mert korábban tényleg azt ígértem, hogy majd ez lehet élet első mozia, mert hogy ezt talán úgy végig is tudja nézni, egyébként végig tudja valószínűleg nézni, és akkor ő ugye akkor a Balatonon volt, és akkor megbeszéltük, hogy jó, akkor megvárjuk, és majd valamikor elmegyünk.
3: Valamiről, akkor valami más filmet néztél Levivel? Volt valami?
4: Nem, most nem volt. Nem korábban volt. Néztük a Toy Story, de az egy hónapja
3: Toy Story.
4: Volt.
3: Ja,
4: igen,
3: igen.
4: Az egy hónapja volt, igen.
3: Jó, hát
4: és
3: gyorsan
4: akkor tényleg csak vele voltam, és akkor egyébként ezt a filmet tényleg megígértem, hogy a kisúga is megnézheti, és teljesen elszomorodott, amikor elmondtuk neki, hogy mi akkor lehet, hogy megnézzük ketten, és teljesen kibukott, hogy hát ilyet nem lehet, mert anya megígért, és igaza volt, tényleg, úgyhogy nem voltunk még, de nekünk az van tervben a Mancsőrjárat. Egyébként inkább nézném nyilván a pókembert, de azt nem gyerekekkel.
3: Milyen érdekes egyébként egy csomószor, amiket így mondasz, hogy két gyereknél mennyire meg kell tartani azt, hogy igazságos legyél.
4: Hát és tehát, nekem sem egy mindig látod, csak én gondoltam, itt a Levit néztem, hogy hát igen, akkor én őt elviszem, hogy valami olyan program is legyen, ami mondjuk kicsit hűvös, így a 42 fokban, de aztán ő is megértette, hogy jó, várjuk meg a tesóját, először nem akarta, de aztán elfogadta, a másik közben sírt a telefonba. Szóval nehéz azért ez így, hogy akkor hogy tarts egyensúlyt.
3: Abszolút, igen, el sem tudom.
4: Amíg
3: képzelni.
4: Ilyen közös az érdeklődésük legalábbis, igen. Nyilván, ahogy majd nőnek egész más lesz, de most azért ez így, ezt valahogy így tartani kell.
3: Na jól van, hát nagyon jó volt hallani akkor, hogy Zsófiék mennek kikapcsolódni, illetve hát ez a játék ugye folytatódik még Áginál is, hát nem pont ugyanez, mert hogy nála más kérdés lesz majd, gyorsan meglesem, hasonlóan nehéz lesz, tehát könnyű lesz. Majd
4: de
3: a kérdés.
4: Mi megjövünk új kérdéssel, ugyanígy holnap reggel.
3: Így van, ráadásul holnap gyorsan meglesem, hogy nálunk két darab belépőjegy lesz majd a nyeremény az augusztus 16-ai Magyar Gála műsorára, ahol lesznek helyi fellépők, a Napraforgó, a
4: de
3: Kéve.
4: De azt hiszem, jön Chile, Grúzia, Szlovákia.
3: Pontosan,
4: igen,
3: ez a három.
4: Izgalmas lesz.
3: Illetve a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előadásaira egy ajándékutalmány két fő részére lesz majd még a nyeremény, ugye ez a Sziget-Szent Miklósi Közösségi Ház, úgyhogy holnap is majd játszatok velünk, és hát bízunk benne, hogy hasonlóan boldoggá teszünk ugyanúgy valakit, mint most Zsófit. Legyen nagyon szép a további napotok, tartsatok a Lakihegy Rádióval, most jövünk egy jó kis Magna Cum Laude-val, aztán pedig Petróka lesz érkezik.
4: Szép napot, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internet csomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
6: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
5: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
6: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
7: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet. Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
8: És igény szerint otthonába szállítjuk.
7: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
8: Borbély tüzép Sziget-Szentmiklóson a Petőfi utca 20 szám alatt.
7: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Napos, száraz idő lesz. Két napos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés. Baleset miatt nem jár a 4-es-6-os villamos. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. Holnap szavazhat az országgyűlés az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. A fővárosban baleset miatt nem jár a 4-es, 6-os villamos az Oktogon és a Jászai Mari tér között. Az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna az emberekre. Ezen a hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Túróc-Szentmártoni járásban a Nagyvad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott.
9: Időjárás.
10: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
9: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
11: Közlekedési infók itt a Lakihegy Rádióban. Az útinform szerint az M0-ás autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében két személyautó karambolozott korábban. A 22-es kilométernél a középső sávot lezárták, mostanra már közel 8 kilométeres a dugó, és visszahat az M51-es felől érkezőkre is. Folyamatos a haladás információink szerint a Csepeli út Szigetszentmiklósi és Fővárosi szakaszán. Jól lehet haladni a Kántor úton és a Gerinc úton, de most is torlódásra számíthattok a gyártelepi hévátjárónál. Sűrű a forgalom a Csépi úton a Gyári út közelében, és a Csépi úton rendőrökkel is találkozhattok, mégpedig a Borz utca közelében. Élénk a forgalom az 51-esen Dunaharasztinál, de folyamatosan lehet haladni Taksony, Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett. Az 510-es úton nem látok torlódást, viszont sűrű a forgalom a Haraszti úton és a Soroksári úton is. A Grassalkovics út jól járható mindkét irányban. További jó utat kívánok mindenkinek!
9: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
9: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
11: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek ezen a meleg nyári napon. Augusztus 10-én hétfőn a Delelőt hallgatjátok a Lakihegy Rádióban, én pedig Petró Karesz vagyok, és jó hírrel kezdem a mai műsort. Ezen a héten ugyanis indul Szigetszentmiklóson a Summerfest nemzetközi folklór fesztivál, és hát ezzel kapcsolatban lesz egy csomó hírem, nyilván a programokról is beszélünk majd, valamint ahogy arról már korábban értesülhettetek, ha hallgattátok a mai süsfelnapot, elindult a Summerfest-es játékunk. Nem sokára hozom a mai évfordulókat, és majd a mai műsorban még a legfrissebb filmes híreket is. További kellemes rádiózást mindenkinek!

Augusztus 10-e van, és a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A mai névnaposaink pedig a Lőrincek, Isten éltesse őket. 233 évvel ezelőtt Párizsban megnyílt a Louvre Múzeum ezen a napon. Ma ünnepli 69. szülinapját a Kossuth Díjas színésznő Básti Juli, Isten éltesse őt. Egyébként ma 66 éves a spanyol származású amerikai színész Antonio Banderas. 40 évvel ezelőtt pedig ezen a napon először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen. A versenyt Magyaródon a frissen megépült Hungaroring versenypályán tartották. Az első magyar nagy díj pole pozícióját Ayrton Senna szerezte meg a Lotus Renault-val. A második helyről honfitársa Nelson Piquet indulhatott, míg a második sorba a világbajnoki pont versenyt vezető Nigel Mansell és Alain Prost sorakozott fel. A két brazil végig küzdött egymással, végül Piquet-nek sikerült Sennát maga mögött hagynia. A győztes Nelson Piquet volt, a Williams Honda Turbo csapat tagja. Ezzel azonban még nincs vége, van néhány érdekes évforduló a mai napra vonatkozóan, innen folytatjuk nem sokára.

Augusztus 10-én itt a Lakihegy Rádióban továbbra is a mai évfordulókról hallhattok. 507 évvel ezelőtt ezen a napon Magellán portugál felfedező 5 hajójával elindult Sevillából, hogy körbehajózza a földet. A másodparancsnok Juan Sebastián Elcano vezetésével az expedíció befejezte a föld körüli utat, miután Magellán a benszülöttekkel vívott harcban meghalt a Fülöp-szigeteken. Magellán nevezte el egyébként a csendes óceánt. 78 évvel ezelőtt először került adásba a Candid Camera, a rejtett kamerás szórakoztató műsor. Előtte Candid Microphone néven rádiós műsor volt. A tévéműsor az 1970-es évekig futott az amerikai televízióban, majd később különféle változatokban tért vissza. Az alapötlet, hogy hétköznapi embereket szokatlan szituációkkal szembesítenek, miközben rejtett kamerával rögzítik a reakcióikat. Ma ünnepli 79. szülinapját a Jet Rotál frontembere Jan Anderson, 67 éves az amerikai színésznő Rosanna Arquette, és ma ünnepli 48. szülinapját az ukrán-magyar szobrászművész, aki miniszobrairól ismert, Kolodkó Mihály. Isten éltessen minden ünnepeltet! Itt a Lakihegy Rádióban rövidesen friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább. We'll be right back.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Európa legnagyobb kézműves nápolyi pizzagyára kezdte meg működését Sziget-Szent Miklóson. A The Dough Lab ZRT új létesítménye a kontinens legnagyobb kapacitású kézműves nápolyi pizzagyára, amely induláskor naponta 27 000 pizza előállítására képes, az év végére pedig akár 74 000 darabos napi kapacitás is elérthet. József Zára, a cég vezérigazgatója rádióknak elmondta, a tészta folyékony élő vadkovásszal készül, majd 48 órán keresztül fermentálják, hogy kialakuljon a megfelelő állag és ízvilág. Kiemelte, a technológia egyik legfontosabb eleme a folyékony nitrogénnel működő kirogén fagyasztó alagút. Az elősütött pizzákat mínusz 80 és 90 Celsius fok közötti hőmérsékleten fagyasztják le, amely jóval gyorsabb hőelvonást tesz lehetővé a hagyományos kompresszoros fagyasztási megoldásokhoz képest.
7: 0,1% hidratációt veszít fagyasztás során, míg a hagyományos fagyasztásnál ugye sokkal több vizet veszít a tészta, illetve ezek a jégkristályok, ezek szétvágják a gluténhálót, illetve a sejteket sértik a kiolvasztás során is, meg a fagyasztás során is, és ezzel a technológiával el tudtuk érni azt, hogy olyan mikroszkopikus jégszemcsék alakulnak ki, hogy nincs idő a kristályosodásra, és ezért nem sérti annyira a sejtfalakat a pizzában, illetve a gluténhálót sem, és így tudtunk elérni egy magas minőségű, kézműves, de gyors fagyasztott nápolyi pizzát.
6: Egyeztetések zajlanak a térség útfejlesztéseiről. Folyamatos egyeztetéseket folytat a térség fejlesztéseiről dr. Bilisics Zita, Pest vármegye 9-es választókerületének országgyűlési képviselője és Zsolnai Pál Taksony polgármestere. A település vezető közösségi oldalán azt írta, megkezdődött a közös munka, amelynek célja Taksony további fejlődésének elősegítése. Dr. Bilisics Zita rádiónknak elmondta, kiemelt feladatként kezelik a térségi úthálózat fejlesztését, hangsúlyozta a Taksony és Bugyi közlekedési infrastruktúrájának korszerűsítése, valamint az 51-es főút fejlesztése egyaránt prioritást élvez a következő időszakban.
8: Taksony 510-es út, ott is Dunaharasztig elkészült, a tervek készen vannak, tehát lehet nyugodtan folytatni, és van még a Bugyi elkerülő út, ott a 6,5 kilométer elkészült, 5,5 van hátra. Ez a priorista ennek a választókerületnek, ami mindenképpen az életminőségünket és a napi kockázatainkat minimalizálná, hiszen ezeknek az utaknak a felülete olyan, ami már a biztonságos közlekedést veszélyezteti.
6: Felülmúlta a várakozásokat a Sziget-Szentmiklósi véradás. A vártnál is nagyobb részvétellel zajlott a Magyar Vöröskereszt Pestvár megyei szervezetének legutóbbi véradása a Sziget-Szentmiklósi Osanáruházban. A szervezet tájékoztatása szerint a nagy nyári hőség ellenére a kitűzött célhoz képest 137%-os teljesítéssel zárult az akció július 30-án. Külön jelentős eredmény, hogy 80 első alkalommal adtak vért. A Vöröskereszt kiemelte, egyetlen véradás akár 3 ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat, ezért minden felajánlás kiemelt jelentőséggel bír az egészségügyi ellátásban.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Változatos gyermekprogramokkal várja a családokat a Summerfest tököli helyszíne. Augusztus 18 és 22 között minden nap délután 2 órától a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár udvarán népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás és ugrálóvár várja a gyerekeket. 17 órától minden nap interaktív gyermekműsor színesíti a programot, többek között a Kláris zenekar, a K-pop koncertje, a Holló együttes, a Csiga Duó és a belvárosi betyárok közreműködésével. A gyermekprogramok valamennyi napon ingyenesen látogathatók. Koncertekkel, tánc műsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gála műsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a Tököli program sorozatot. Második alkalommal látogatnak el augusztus 18-án külföldi táncosok a Summerfest keretein belül Halásztelekre, a Márai Sándor Közművelődési Intézménybe. A résztvevők Indonézia, Uruguay, Bolívia és Peru népszerű táncosainak műsorát láthatják. A táncpanorámán Magyarországot a Garabonciás Néptánc Együttes képviseli. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, további információkat pedig a Márai Facebook oldalán olvashattok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szigetszent Miklóson pedig indul a Szent Miklós adománygyűjtő akció. A város névadójának hagyományait figyelembe véve Szigetszent Miklós város önkormányzata megbízásából gyűjtést hirdet a Városi Könyvtár és Közösségi Ház, melynek célja a Bíró Lajos Általános Iskola Petőfi utcai épületének felújítása. Az akció augusztus 15-től október 18-áig tart. A cél 12 darab speciális nyílás záró cseréje, tantermek burkolatainak felújítása, folyosó felújítása, udvari csatorna rendszer javítása, és még lehetne sorolni. Hogy hogyan lehet adományozni, azzal kapcsolatban a sárgaház.com oldalon található bővebb infót lehet átutalással, illetve a városszerte megtalálható adománygyűjtő dobozokba készpénz elhelyezésével. Az összegyűlt adományokat a Humanitás 91 közalapítvány kezeli és adja át az iskolát üzemeltető Szigetszent Miklósi tankerület számára. Minden felajánlás számít, minden segítség közelebb visz ahhoz, hogy megőrizzük ezt a több mint 100 éves épületet, és méltó környezetet teremtsünk a jelen és jövő generációi számára a tanulásra. Fogjunk össze egy jó ügyért, fogjunk össze a gyerekekért. További információ tehát a Szent Miklós adománygyűjtő akcióról a sárgaház.com oldalon olvashattok. Who's coming?

impress me. Augusztus 10-e van, és ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szervusztok, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz, és ezen a héten indul a Summerfest Sziget-Szent Miklóson, és természetesen ma elindult itt a Lakihegy Rádióban a Summerfestes játék is. Minden nap érdemes figyelni a Lakihegy Rádió délelőtti és délutáni adásait, meg persze ne feledkezzetek meg a Delelőről sem, hiszen értékes nyeremények várnak rátok. Délelőtt és délután belépőjegyeket nyerhettek a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szent Miklóson programjaira, előadásokra és koncertekre, valamint számos más értékes nyeremény is gazdára talál majd. A programokkal kapcsolatban további információt a summerfest.ssm.hu oldalon olvashattok. Szóval a játékok reggel a süsfel napban és délután áginál zajlanak majd, tehát 15 és 19 óra között, kivéve majd csütörtökön, akkor ugyanis nálam nyerhettek majd a Summerfestes játékon, de amúgy áginál is lesz majd egy másik játék, szóval lehetőség az van, már csak egy kis szerencsek el. További infókért figyeljétek a közösségi oldalainkat. Itt a Lakihegy Rádióban pedig hamarosan hírösszefoglalóval megyünk tovább, a következő órában pedig az aktuális térségi programok közül fogunk szemezgetni.

0: Ahogy említettem, itt a Lakihegy Rádióban a reklámok után hír összefoglaló következik majd, utána pedig programajánlatok jönnek innen a térségből.
1: Lakihegy Rádió. A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceik szólnak.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban! A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
2: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
3: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
2: És igény szerint otthonába szállítjuk.
3: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
2: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
3: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Napos, száraz idő lesz. Holnap szavazhat az országgyűlés az államfőről. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. Holnap szavazhat az ország. Gyűlés az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. A fővárosban baleset miatt nem jár a 4-es, 6-os villamos az Oktogon és a Jászai Mari tér között. Az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagy Turánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna az emberekre. Ezen a hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Túróc-Szentmártoni járásban a nagyvad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott.
5: Időjárás.
6: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. induljon egy újabb óra
4: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
7: Ezek itt a legfrissebb közlekedési információk a Lakihegy Rádióban. Az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében korábban két személyautó karambolozott. A 22-es kilométernél már minden sáv járható, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Vezessetek nagyon-nagyon türelmesen. A térkép szerint nincs fennakadás a Csepeli út, Sziget-Szentmiklósi és Fővárosi szakaszán sem. Folyamatosan lehet haladni a Kántor úton és a Gerinc úton, valamint a Petőfi utcában és a Csépi úton is, Sziget-Szentmiklóson, de a Gyártelepi Hévátjárónál torlódásra kell számítanotok. A Műúton a Hévátjárótól szinte a Bogja utcáig torlódik a forgalom. Dunaharaszti és Taksony mellett folyamatos a haladás az 51-es és 510-es úton is. Nem látok fennakadást az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett sem. Szigetcsépen pedig a Fő utcában a Szabadság utca mellett rendőri ellenőrzés zajlik. Zavartalan a közlekedés az 510-es úton és most már a Soroksári úton, a Haraszti úton és a Grassalkovics úton is. A 6-os úton az M0-ás közelében folyamatos a haladás. További jó utat kívánok mindenkinek!
5: Lakihegy Rádió.
4: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
7: Sziasztok, Delelő hallgatók! Ma augusztus 10-e hétfő van, és a Lakihegy Rádiót hallgatjátok. Én Petró Karesz vagyok, és már is szétnézünk, hogy milyen programokon vehettek részt itt a térségben. Töltsétek velem ezt az órát is.

0: helyben vagyunk, ez itt a Delerő a Lakihegy Rádióban. Ráckevén a Kultszínpadon augusztus 16-án vasárnap este 8 órától nézhetitek meg a Mágnás Miskát, a magyar operettirodalom egyik legsikeresebb művét, amelyet először 1916-ban mutattak be, dalai pedig hatalmas slágerekké váltak. A mulatságos történetben Miska, a lovász fiú egy különös csere folytán főúri körökbe csöppen, ahol kezdetét veszi a félreértések és komikus helyzetek sorozata. A főszerepben Bozsó József, Steinkol Erika, Kokas László, Erdei József, Benkóczi Zoltán, Csonka Zsuzsanna, valamint Vörös Edit és Domoszlai Sándor. További információt az előadásról az esemény közösségi oldalán találhattok. Az előadás tehát augusztus 16-án vasárnap este 8 órakor kezdődik majd Ráckevén a Kult színpadon. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki ott lesz.
1: Nem szabad senkit, ha ég a cigén. Fújja a füstöt a csókodon át.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, és ezen a héten indul a Summerfest kulturális fesztivál Sziget-Szentmiklóson. Egész pontosan augusztus 15-től, tehát most szombattól 20-áig, azaz jövő csütörtökig tart majd. Most szombaton vár titeket a Sarokkert mozi, a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti füves területen 20:30-tól kezdődik majd a vetítés, és mivel erre a filmre érkezett ugyebár a legtöbb szavazat korábban, a Mindörökké nyár című vígjátékot láthatjátok majd. Augusztus 16-án, tehát most vasárnap este 8 órakor kezdődik majd a Szent Erzsébet téren a Magyar Gála, az első táncpanoráma est. Jövő hétfőn, azaz 17-én este 8 órától színpadon a Parnograszt, jövő kedden a második táncpanoráma estre kerül sor, jövő szerdán, azaz augusztus 19-én pedig színpadon a Csíkzenekar este 20 órától a Szent Erzsébet téren. Augusztus 20-án pedig szintén a Szent Erzsébet téren este 7 órára várnak szeretettel mindenkit az ünnepi megemlékezésre, utána pedig kezdődik a Madách Színház művészeinek előadása, valamint 8 órától a Nemzetközi Gála műsor. További információt a sárgaház.com oldalon találhattok, illetve a summerfest_ssm.com oldalon, és ne feledkezzünk meg a gyermekek Summerfestjéről sem, ezekről is találhattok információkat az említett két oldalon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márkaszervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak. Az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nem lép életbe elsőfokú vízkorlátozás Szigetszent Miklóson. Nem vezet be elsőfokú vízkorlátozás Szigetszent Miklóson a város polgármestere. Nagy János tájékoztatása szerint a Pest vármegyei kormányhivatal oldaláról időközben eltűnt az elsőfokú vízkorlátozásról szóló tájékoztatás, és a hivatalos információk alapján országos szinten sem lépett életbe ilyen intézkedés. A polgármester közleményében hangsúlyozta, a korábbi tapasztalatok a helyiek felelős vízhasználata, valamint a fővárosi vízművek tájékoztatása alapján Szigetszent Miklóson jelenleg nincs szükségkorlátozás bevezetésére. Nagy János ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is fontos a hálózati víz és a villamosenergia takarékos használata. Mint fogalmazott, ha a lakosság a jövőben is tudatosan figyel a fogyasztásra, várhatóan később sem lesz szükség a vízkorlátozásra a városban. Rongálásokkal és illegális szemeteléssel szembesültek Szigetszent Miklóson. Több helyszínen is rongálással és elhagyott hulladékkal szembesültek Szigetszent Miklóson egy közelmúltbeli bejárás során. Ladányi Sándor, az Egységben a Városért frakció vezetője és az Aries Nonprofit Kft. Képviselői eredetileg a tervezett újítások és zöld felületi fejlesztések miatt járták be a város egyes területeit. A tapasztalatok szerint azonban több helyszínen is problémát jelent a szemetelés és a rongálás. Ladányi Sándor rádiónknak elmondta, a Váci Mihály Parkban például a Gyermek Kressz Park tábláit is eltulajdonították. A frakcióvezető kiemelte, a rongálások és az eltulajdonított eszközök pótlása, illetve a szükséges helyreállítások jelentős többletkiadást jelenthetnek. Mint fogalmazott, az ezekre fordított összegeket sokkal inkább új fejlesztésekre és a város közterületeinek szépítésére lehetne fordítani.
8: Éves szinten ezek a rongálások sok-sok millió forintba kerülnek a városnak, illetve az Aries Kft-nek. Nagyon jó lenne ezt tényleg fejlesztésre költeni, nem pedig arra, hogy fel kelljen újítani mindezeket, amik tönkre mennek itt, és nem a normális használat kapcsán, hanem a rongálás kapcsán. Persze erről sokat tudnánk beszélni, mert ez messzire vezet, hogy mitől van ez így, vagy hogyan kéne másképp csinálni, hogy ne történjen ez.
7: Üzemel az új OTP ATM Taksonyban, már használható a Taksonyban telepített új OTP Bank ATM. A taksonyi Petőfi Sándor művelődési házis könyvtár tájékoztatása szerint a főút 89-es szám alatt elhelyezett korszerű ki- és befizetésre is alkalmas automata már üzemel és elérhető. Az új generációs ATM a nap 24 órájában biztosít készpénzfelvételi lehetőséget, emellett a készpénz befizetésére is alkalmas. Az automata a tervek szerint augusztus 7-től állt volna az ügyfelek rendelkezésére, de a beüzemelés a szükséges rendszerbeállítások miatt csúszott. A hiba elhárult, így az ATM már rendeltetésszerűen működik. Lakossági fórum lesz Taksonyban, lakossági fórumot tart Taksony nagyközség önkormányzata augusztus 24-én hétfőn délután 4 órától a Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtárban. A fórumon két témáról tájékoztatják az érdeklődőket. Az első napirendi pont Taksony település rendezési eszközeinek eseti módosítását érinti, a Taksony LKE10 jelű építési övezet előírásainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Emellett ismertetik a nagyközség új település tervének elkészítésével kapcsolatos tudnivalókat is. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint Halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. A Take Cover Art koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Augusztus 21-én, pénteken, immár 22. alkalommal vár szeretettel mindenkit Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt a Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny és fesztivál délelőtt 11-től egészen este 11-ig. A tehetségkutató verseny élő döntője 10 zenekarral 11.30 és 16.30 között zajlik majd, 16.45-kor kerül majd sor az eredményhirdetésre. 17.30-tól színpadon a két évvel ezelőtti győztes, az Anyám kínja formáció, 18.20-tól pedig érkezik majd az Arms of Apollo, 19.45-től a Zanzibar zenél majd, 21.40-től pedig a Stoned. A műsorvezető Lombos Márton lesz, a fesztivál hivatalos honlapján pedig további információkat találhattok erről a népszerű eseményről, rocksziget.com, természetesen X-el, illetve a sárgaház.com oldalt is érdemes meglátogatni a további részletekért. Ne feledjétek tehát, augusztus 21-én pénteken 22. Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny és fesztivál Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.

helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, és egy kenutúrát szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, amely a Kisdunán zajlik majd, ez egy Angyalsziget kerülő túra, és augusztus 23-án vasárnap zajlik majd. A Keszeksor 7 szám alatt lévő telephelyről elindulva, a résztvevők megkerülik a természetvédelmi területet Ráckeve szívében, a Senki-szigetet. Ezt követően az Árpád híd alatt átkelve a fűzfák alatt bújtatott Balabán lagúnához érnek. A lagúna gazdag növény és állatvilágát nem megbolygatva átkelnek az 1,2 km hosszú hidakkal keresztezett csatornán. A résztvevők a Kiságból kiútva a déli irányba nézve a túlparton találják a Malom öblöt, amely valaha Mátyás király Dunai flottájának volt a kikötőhelye. Északi irányba körbeelvezik az Angyal-szigetet, amely Ráckeve legnagyobb szigete. A sziget északi területe még szinte érintetlen vadon, belső tavacskái költő és ívóhelyek. A szigetet itt egy kis lagúna szeli ketté, amelyen keresztül a keleti ágat érik el a résztvevők, majd visszafelé csordogálva találják a Kiskullacházi strandot, ahol pihennek majd egyet. Újult erővel délfelé evezve átkelnek ismét a Balabán lagúnán, majd kiérve átszelik ismét Ráckeve városát, ahol a hosszú túra energiapótlására elfogyasztják a késői ebédjüket. Ennek befejeztével lassan hazaeveznek a telephelyig. Szigetek, öblök, lagúnák teszik izgalmassá a vízi életet, a víz minősége évek óta kiváló és fürdésre alkalmas. A túra távolsága 14 km, a nehézségi szint pedig könnyű. Ez lesz tehát augusztus 23-án vasárnap a kenutúra a Kisdunán. Ráckevén. További információért látogassatok el a kisdunamente.hu oldalra.

0: Hamarosan hír összefoglaló következik itt a Lakihegy Rádióban, a következő órában pedig arról is beszélünk majd, hogy 4 éven belül valósággá válhatnak az elektromos repülőjáratok Európában.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten.
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
6: Fogászati ellátás stresszmentesen.
7: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
6: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
7: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
6: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
7: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
6: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
7: www.sarokvilla.hu.
6: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
8: Engedj a csábításnak.
9: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élményé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
8: Wow, Aqualand.
0: Ez reklám volt.
10: Hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Napos, száraz idő lesz. Az előírt határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje. A migrációs válság azonnali rendezését követelik Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Az előírt 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. A migrációs válság azonnali rendezését követelve több ezren tüntettek tegnap este Ceutában. A spanyol enklávé négy nagy vallási felekezete és egy civil szervezet által meghirdetett demonstráción a június végi tömeges határsértés nyomán kialakult kritikus helyzet ellen tiltakoztak a helyiek. A tüntetők elegendő erőforrást, fokozott határvédelmet és a lakosság biztonságának garantálását sürgették a spanyol kormánytól, valamint az Európai Uniótól. Letartóztattak 7 embert Romániában, akik rémhírek hatására mentőautóra támadtak Erdélyben. A támadók ellen azután indult rendőrségi vizsgálat, hogy szombat este kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak meg egy a településre beteghez érkező mentőautót. A támadás azokkal a TikTokon terjesztett rémhírekkel állhat összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el. Rendkívüli aszályra készülnek Belgiumban. A belga közmédia arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő napokban is kevés eső lesz az országban, a vízhiány pedig akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. Közben újabb hőhullám várható Hollandiában is, ahol tegnap délután több erdőtűzről is hírt adtak. A holland rendőrség gyújtogatásra gyanakszik. Újabb tűzpusztít Athén közelében. A görög fővárostól délkeletre az erős szél miatt gyorsan terjednek a lángok. Az oltásban több mint 170 tűzoltó és mintegy 40 jármű vesz részt, de 2 tűzoltó repülőgépet és 4 helikoptert is bevetettek. Egy települést kiürítettek. Athén mellett 10 napja több mint 11 ezer hektárnyi fenyőerdő és mezőgazdasági terület égett le.
10: Időjárás.
11: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkülhet a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
10: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
12: Közlekedési információk a Lakihegy Rádióban. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt várhatóan augusztus 28-áig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalomkorlátozás ideje alatt a MÁV Volán autóbuszjáratai terelő útvonalon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A munkaterület közelében fokozott figyelemmel a kihelyezett közúti jelzéseknek megfelelően és a sebességkorlátozások betartásával közlekedjetek. Az M0-ás déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében korábban 2 személyautó karambolozott. A 22-es kilométernél már minden sáv járható, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Erős forgalomra kell számítanotok a Gerinc úton, illetve lelassul a haladás a Gyártelepi hévátjárónál is, valamint a Csépi út és a Műút találkozásánál. Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton is folyamatos a haladás információink szerint. Vezessetek óvatosan, jó utat kívánunk mindenkinek!
10: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
10: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
12: Szép napot, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a Lakihegy Rádió mikrofonjánál. Továbbra is Petró Karesz, és nem sokára arról lesz majd szó, hogy 4 éven belül állítólag már valósággá válhatnak az elektromos repülőjáratok Európában. Részletek hamarosan.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Hamarosan akkumulátoros repülőgépekkel is utazhatunk majd a kontinensen belül. Állítólag több európai startup is azon dolgozik, hogy a 2030-as évek elejére forgalomba állítsák az első 500 kilométeres hatótávú elektromos gépeket, amelyek az európai légtér negyedét fedhetnék le. Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség elemzése alapján az 500 kilométeres hatótávba olyan népszerű, vasúttal nehezen vagy egyáltalán nem kiváltható útvonalak tartozhatnának, mint a London-Dublin, Athén-Santorini, Barcelona-Ibiza vagy a Nizza-Korzika. Amíg Franciaország és Spanyolország vasúttal is könnyen helyettesíthető belföldi repüléseket tiltja, az elektromos repülés épp a szigetes és tengeren átívelő járatoknál jelenthet reális, környezetbarát alternatívát. A legígéretesebb szereplők ezzel kapcsolatban egy német vállalat 9 személyes elektromos gépe 2030-ra kaphat engedélyt utasszállításra. A tervek szerint a jegyárak egy első osztályú vonatjegyével vetekszenek majd, a cégnek már is 100 gépre van megrendelése. Aztán ott van egy francia vállalat, 19 személyes hibrid elektromos gépe 1500 kilométeres hatótávval bír, tanúsítása 2029 végére várható. Ez a technológia a jelenlegi üzemanyagárak mellett is megfelezheti a működési költségeket, és akár 80%-kal csökkentheti a károsanyag kibocsátást. Egy holland vállalat pedig egy nagyobb, 90 fős és 1000 kilométer hatótávolságú gépen dolgozik, amely várhatóan 2035-ben debütálhat. De hogy valóban zöld megoldásról van-e szó, az hamarosan kiderül.

témánk itt a Delelőben továbbra is, hogy 4 éven belül valósággá válhatnak az elektromos repülőjáratok Európában. Az első generációs gépek méretükből adódóan kezdetben nem a nagy kereskedelmi útvonalakon, hanem a repülővel eddig kevésbé elérhető vidéki régiókban fognak repülni. A technológia azonban nem automatikusan karbonsemleges. A tényleges ökológiai lábnyom nagy mértékben függ az akkumulátorgyártástól és a töltéshez használt áram forrásától. Anna Hughes, a Flight Free UK vezetője rámutatott, hogy a repülés áramigénye nem élvezhet prioritást olyan alapvető szükségletekkel szemben, mint az otthonok fűtése vagy az élelmiszertermelés. Az elektromos gépek kizárólag akkor tekinthetők zöldnek, ha töltésük megújuló energiából származik. Részben e kihívások miatt javasolta az Európai Bizottság nemrég, hogy a légi közlekedés zöldítésére szánt uniós források ne csak a fenntartható üzemanyagokat és a hidrogén meghajtást támogassák, hanem terjedjenek ki az elektromos repülőgépek fejlesztésére is.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
3: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
2: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
3: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Csilléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
2: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
3: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
2: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
3: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
2: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
6: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
5: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
6: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
7: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
8: Volkswagen. Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Több kerékpárbarát útvonal is elérhető a Csepel-szigeten. Az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg a kerékpáros infrastruktúrában, azonban továbbra sem áll rendelkezésre a teljes Csepel-szigetet körüllevő összefüggő kerékpárút. Kere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a kerékpárosok számára ugyanakkor kerékpárbarát útvonalakat jelöltek ki. Az útvonalak összeállításában a Szigetszent Miklósi testgyakorlók köre kerékpáros szakosztálya, valamint az STK Riders magyar kerékpáros klub délpesti területi szervezete működött közre. Hozzátette, a térségben 6 különböző kerékpártúrát gyűjtöttek össze, amelyek a családok számára is kellemes, kényelmes és biztonságos kikapcsolódási lehetőséget kínálnak.
10: Az útvonalak kialakításánál fontos volt az, hogy legyen benne pihenő, legyen valami látványosság a közelben, ahová be lehet térni, és így módon egy akár rövidebb táv, amit mondjuk 20-30 kilométernek mondhatunk, azért tud egy egész napos programmá válni, hiszen megállunk egy-két helyen, körbenézünk, meglátogatjuk, megesszük, megkóstoljuk éppen milyen helyszínen vagyunk. Ugyanúgy az északi, tehát itt a Szigetszent Miklósi járás területén, és ugyanúgy a Ráckevei járás területén is vannak ilyen kijelölt útvonalaink.
9: Bírót és bírónét választanak az első Csordanyom kulturális fesztiválra. Szépségversenyt hirdetett a Kossuth Kert barátkör az első Csordanyom kulturális fesztiválhoz kapcsolódva. A szervezők ezúttal nem közéleti személyiséget vagy politikust választanak az esemény arcának, hanem a fesztivál bíróját és bíróniát keresik. A verseny győztesei az október 3-án megrendezendő Csordanyom kulturális fesztivál házigazdái lesznek. A szépségversenyre 18 és 30 év közötti fiatalok jelentkezhetnek. A megmérettetést szeptember 18-án pénteken 18 órától rendezik meg a Szigetszentmiklósi Csordanyom panzió udvarán. Tóth Benő, a Kossuth Kert barátkör elnöke rádiónknak elmondta, a verseny négy részből áll, a jelentkezési határidő pedig augusztus 20-a.
11: A verseny négy részből fog állni, utcai ruhás, estei ruhás, kreatív viselet. Ugye itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki mennyire kreatív, bármiből készítheti a viseletet. A lényeg az, hogy szentmiklósi bíró, illetve bírónénak kell öltözni modern formában, és műveltségi kérdésekkel fogjuk még bombázni a versenyzőket. Néhány éve az ifjúsági parlamenttel több alkalommal szerveztünk ilyen szépségversenyt, ezt felelevenítve és egy kicsit a hagyományokat átültetve szeretnénk újból ezt a versenyt létrehozni.
9: Módosul a halásztelki posta nyitvatartása. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep miatt változik a halásztelki posta nyitvatartása. A Magyar Posta tájékoztatása szerint augusztus 8-án szombaton, valamint augusztus 21-én pénteken és 22-én szombaton a posta délelőtt 8 és 12 óra között tart nyitva. Augusztus 20-án csütörtökön az ünnepnapon a posta zárva lesz. A Magyar Posta arra kéri az ügyfeleket, hogy a küldemények feladását és egyéb postai ügyeik intézését a módosított nyitvatartás figyelembevételével tervezzék meg.
4: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Szigetszentmiklóson. Augusztus 16-án tartják a Magyar Gálát, melyen fellép a Napraforgók és Kéve Néptánc együttes. A táncpanoráma vendégországai, Grúzia és Szlovákia lesznek a Szent Erzsébet téri rendezvényen. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. A Mindörökké nyár című amerikai vígjátékot nézhetitek meg a Summerfest keretein belül a Sarok kertmoziban augusztus 15-én este. A filmről. Ginny, Mary és Nora valaha a legjobb barátnők voltak, és azt csinálták, amit a legjobb barátnők szoktak. Minden nyáron együtt mentek táborozni, ahol boldogan poénkodtak és pasiztak. Aztán eltelt néhány évtized, és Ginny, aki azóta is fő foglalkozásának tekinti, hogy fiatal maradjon, úgy dönt, még egyszer összetrombitálja a régi csajokat. Együtt töltenek pár napot a régi táborban, és bár sok minden történt velük azóta, és nagyon más helyekre sodorta őket az élet, elég egy pillanat, és ők onnan folytatják, ahol valaha abba hagyták. Ismét megállás nélkül bolondoznak egymással, küzdenek a legváltozatosabb módon a körülöttük táborozókkal, és ha már táboroznak, a pasizás sem maradhat ki. Tulajdonképpen semmi sem változott, leszámítva, hogy a vidám lány csapat mindegyik tagja elmúlt 70. Indul a Szigetszentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Továbbra is a Delerőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, és ahogy említettem egy órával ezelőtt, itt Sziget-Szent Miklóson már most szombaton elkezdődik a Summerfest kulturális fesztivál, de vár titeket a Summerfest Tökölön is, mégpedig augusztus 18-a és 22-e között. Augusztus 18-án, tehát jövő kedden 14 órától gyerekprogramok kezdődnek majd a művelődési központnál, lesz majd népi játszótér, játszóház, kézműves foglalkozás, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, ugrálóvár, hordóvonat és még nagyon sok minden más. Egyébként a gyerekprogramok 14 és 18 óra között zajlanak majd. 17 órától a Klárisok zenekar gyerekműsora kezdődik majd, 19.30-tól pedig a Magna Cum Laude koncertje. 21 órakor kezdődik majd a rendezvény sátorban a sátornyitó buli, és így néz majd ki a Tököli Summerfest idei első napja, augusztus 18-án, azaz jövő kedden a Tököli Művelődési Háznál. További információért keressétek az intézmény közösségi oldalát.

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Dunavarsányváros önkormányzata pedig megkezdi a korábban kivágott közterületi fák pótlásának előkészítését. Az érintett ingatlan tulajdonosok véleménye fontos az önkormányzat számára, ezért arra kérte őket, hogy egy rövid online kérdőív kitöltésével segítsék kiválasztani az ingatlanuk előtti közterületre leginkább megfelelő fafajtát. A telepítési helyek adottságai eltérőek, egyes utcákban a felső vezetékek miatt kisebb termetű fafajták, máshol nagyobb növekedésű fafajták ültethetők. A kérdőívben ezért két kategóriában összesen 6 szakmai szempontok alapján kiválasztott fafajta közül lehet választani. A választható fafajták részletes ismertetője, valamint a már említett online kérdőív megtalálható Dunavarsány hivatalos honlapján. Az újonnan ültetett fák hosszú távú fejlődéséhez nem csak a szakszerű telepítés, hanem a rendszeres utógondozás is elengedhetetlen. Kérik az érintett lakókat, hogy az ültetést követő időszakban segítsék a fák megeredését a tájékoztatóban ismertetett gondozási feladatok, különösen a rendszeres öntözés elvégzésével. Egyébként ez az akció kizárólag a tavaly és idén betegség miatt kivágott fák pótlására vonatkozik. További információért tehát keressétek Dunavarsány hivatalos honlapját és Facebook oldalát.

0: Továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, és nem sokára hír összefoglalóval megyünk tovább, a következő órában pedig a legfrissebb filmes híreket hozom majd nektek.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szól.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész, modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A paksi atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is termelni fogja az áramot estétől, mondta a miniszterelnök. Rendkívüli asszályra készülnek Belgiumban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Az országgyűlés új köztársasági elnököt választ, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfő mandátuma július 20-án megszűnt. Jogköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Mi Hazánk benyújtotta indítványát, amelyben Tóth Máté energiajogászt ajánlja államfőjelöltnek. Baka András államfőjelöltségét támogató ajánlóívet nyújtott be a Tisza országgyűlési képviselőcsoportja. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez a képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. A Fidesz, illetve a KDNP frakció közölte, hogy nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. A migrációs válság azonnali rendezését követelve több ezren tüntettek tegnap este Ceutában. A spanyol enklávé négy nagy vallási felekezete és egy civil szervezet által meghirdetett demonstráción a június végi tömeges határsértés nyomán kialakult kritikus helyzet ellen tiltakoztak a helyiek. A tüntetők elegendő erőforrást, fokozott határvédelmet és a lakosság biztonságának garantálását sürgették a spanyol kormánytól, valamint az EU Európai Uniótól. Rendkívüli aszályra készülnek Belgiumban. A belga közmédia arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő napokban is kevés eső lesz az országban, a vízhiány pedig akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. Közben újabb hőhullám várható Hollandiában is, ahol tegnap délután több erdőtűzről is hírt adtak. A holland rendőrség gyújtogatásra gyanakszik. újabb tűzpusztít Athén közelében. A görög fővárostól délkeletre az erős szél miatt gyorsan terjednek a lángok. Az oltásban több mint 170 tűzoltó és mintegy 40 jármű vesz részt, de 2 tűzoltó repülőgépet és 4 helikoptert is bevetettek. Egy települést kiürítettek. Athén mellett 10 napja több mint 11 ezer hektárnyi fenyőerdő és mezőgazdasági terület égett le.
5: Időjárás.
6: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkülhet a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei tó 24 fokos.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
7: Közlekedési infókkal megyünk tovább már is itt a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint sűrű forgalomra kell számítanotok az M0-ás déli szektorában, a Dunaharaszti szakaszon és a Szigetszentmiklósi szakaszon is a Győr felé vezető oldalon. Vezessetek óvatosan, úgy tudjuk, baleset nem történt. Folyamatos a haladás a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és Fővárosi szakaszán is. Nagyon erős a forgalom Szigetszentmiklóson, a Gerinc úton és a Gyártelepi hévátjárónál. Nem látok fennakadást a Csépi úton és a Petőfi Sándor utcában sem. Folyamatos a haladás Dunaharaszti és Taksony mellett az 510-es úton és az 51-esen is, valamint az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakaszán, és a Soroksári úton, Haraszti úton, illetve Grassalkovics úton. Csepelen élénk a forgalom a Kossuth Lajos utcában, valamint a második Rákóczi-Ferenc úton a Lámpás utca és az Erdősor utca között. A Tellerede út mindkét irányban jól járható. Vezessetek óvatosan és nagyon türelmesen a térségi utakon. Jó utat!
5: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Helyben vagyunk, augusztus 10-én továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Én Petró Karesz vagyok, ebben az órában pedig mozizni fogunk egy kicsit, a legfrissebb filmes híreket hallhatjátok majd, és elárulom azt is, hogy mit nézhettek meg a következő napokban a Szigetszentmiklósi Nádasdi moziban.

filmes hírek itt a Laki Hegy Rádióban. Elkészül a Jurassic World újjászületés folytatása, de már nem Gareth Edwards rendezésében. Bár a tervek szerint a Zsivány 1-es egy Star Wars történet rendezője Gareth Edwards készítette volna a dinoszauruszos franchise következő fejezetét, a stúdió bejelentése alapján erre mégsem kerül sor. Gareth Edwards alkotói különbségekre hivatkozva távozott a 2025-ös Jurassic World újjászületés folytatásának éléről. A Universal és az Amblin, ez egyébként Spielberg stúdiója, minden esetre megerősítette, hogy a fejlesztés alatt álló új epizód munkálatai haladnak tovább. David Koepp forgatókönyvíró pedig már el is készítette a történetet, amelyben az előző rész tárgyai mind visszatérnek. David Koeppnek köszönhetjük egyébként az eredeti Jurassic Park filmeket. A Universal és az Amblin közös közleményükben így nyilatkoztak a váltásról. Fantasztikus élmény volt Gareth-tel dolgozni a Jurassic World újjászületés című filmen. A közlemény szerint Edwards a jövőben a saját eredeti projektjeire összpontosít, miközben a stúdió megkezdte az új rendező keresését.

Folytatjuk a delelőt itt a Lakihegy Rádióban, mégpedig filmajánlóval. A Sziget-Szent Miklósi Nádasdi moziban szerdáig minden nap 17 órától továbbra is megnézhetitek a Mancsőrjárat, a Dino film című animációs filmet, amely 6 éven aluliaknak nem ajánlott. És még mindig vetíti a Nádasdi mozi a legújabb Pókember filmet, a Vadonatúj napot, amely 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A főszerepben Tom Holland, Mark Ruffalo, John Bernthal, Jacob Batalon és Zendaya. 4 év telt el. A Nincs hazaút végén Pókember a magányt választotta. Önként a világ érdekében kitörölte magát az emberek emlékezetéből, és ezzel lemondott a szerelméről, meg a jó barátjáról is. Magányos felnőtt életet él, New York már nem ismeri a nevét, csak élvezi áldásos működését, hiszen ő folytatja a bűn üldözését, és már nincs semmi más dolga, főállású pókember lett. Mégis egyre többször van rá szükség, a ránehezető nyomás különös változásokat indít be a testében, és végül odáig fajul, hogy már a létezését fenyegeti. Éppen akkor, amikor egészen újfajta bűncselekmények kezdenek terjedni a városban, és neki élete legnagyobb kihívásával kell szembenéznie. További információt az aktuális filmekről és persze a vetítési időpontokról a nadasdifilmszínház.hu oldalon olvashattok. Jó mozizást, kellemes szórakozást mindenkinek!

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valami mint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nem lép életbe elsőfokú vízkorlátozás Sziget-Szentmiklóson. Nem vezet be elsőfokú vízkorlátozás Sziget-Szentmiklóson a város polgármestere. Nagy János tájékoztatása szerint a Pest vármegyei kormányhivatal oldaláról időközben eltűnt az elsőfokú vízkorlátozásról szóló tájékoztatás, és a hivatalos információk alapján országos szinten sem lépett életbe ilyen intézkedés. A polgármester közleményében hangsúlyozta, a korábbi tapasztalatok a helyiek felelős vízhasználata, valamint a fővárosi vízművek tájékoztatása alapján Sziget-Szentmiklóson jelenleg nincs szükség korlátozás bevezetésére. Nagy János ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is fontos a hálózati víz és a villamosenergia takarékos használata. Mint fogalmazott, ha a lakosság a jövőben is tudatosan figyel a fogyasztásra, várhatóan később sem lesz szükség a vízkorlátozásra a városban. Rongálásokkal és illegális szemeteléssel szembesültek Sziget-Szentmiklóson. Több helyszínen is rongálással és elhagyott hulladékkal szembesültek Sziget-Szentmiklóson egy közelmúltbeli bejárás során. Ladányi Sándor, az Egységben a Városért frakció vezetője és az Arias Nonprofit Kft. Képviselői eredetileg a tervezett újítások és zöld felületi fejlesztések miatt járták be a város egyes területeit. A tapasztalatok szerint azonban több helyszínen is problémát jelent a szemetelés és a rongálás. Ladányi Sándor rádiónknak elmondta, a Váci Mihály Parkban például a gyermek kresszpark tábláit is eltulajdonították. A frakcióvezető kiemelte, a rongálások és az eltulajdonított eszközök pótlása, illetve a szükséges helyreállítások jelentős többletkiadást jelenthetnek. Mint fogalmazott, az ezekre fordított összegeket sokkal inkább új fejlesztésekre és a város közterületeinek szépítésére lehetne fordítani.
6: Éves szinten ezek a rongálások sok-sok millió forintba kerülnek a városnak, illetve az Arias Kft-nek. Nagyon jó lenne ezt tényleg fejlesztésre költeni, nem pedig arra, hogy fel kelljen újítani mindezeket, amik tönkre mennek itt, és nem a normális használat kapcsán, hanem a rongálás kapcsán. Persze erről sokat tudnánk beszélni, mert ez messzire vezet, hogy mitől van ez így, vagy hogyan kéne másképp csinálni, hogy ne történjen ez.
5: Idén is nagy sikert aratott a Gas & Roll Fest halásztelken. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a halásztelki Gas & Roll Festet a Németh Ferenc Sportcentrumban augusztus elején. Az ingyenesen látogatható családi rendezvény délután 1-től este 7-ig várta a látogatókat, akik számos szórakoztató program közül választhattak. A fesztiválon egyebek mellett veteránjármű találkozó, Lego verseny, Nerf csapatpálya, ugrálóvárak és további családi programok is színesítették a kínálatot. A zenei programokról a Blues BR Others Show és a Pedro Mikrofon zenekar gondoskodott. Diószegi Albert, a rendezvényt szervező Halásztáki Márai Sándor közművelődési intézmény igazgatója rádiónak elmondta, az idei esemény ismét nagy sikert aratott, ezért már megkezdték a jövő évi immár 6. Guns N' Roll Fest előkészítését.
7: Ilyenkor már a résztvevőkkel beszélgetünk, és már jelzik, hogy szívesen jönnek jövőre is, úgyhogy autók azok lesznek. A mai nap ugye megint egy hőkupola alatt vagyunk, tehát hogy 40 fokos hőségben van a rendezvény, ezért azt gondolom, hogy jövőre még több résztvevőre számíthatunk. Szóval az autósok, akik kijöttek, ők nagyon szeretnek idejönni, visszajáró vendégeink is vannak sokan, és már most mondják, hogy jövőre is jönnek.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Változatos gyermekprogramokkal várja a családokat a Summer Fest tököli helyszíne. Augusztus 18 és 22 között minden nap délután 2 órától a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár udvarán népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás és ugrálóvár várja a gyerekeket. 17 órától minden nap interaktív gyermekműsor színesíti a programot, többek között a Kláris zenekar, a K-pop koncertje, a Holló együttes, a Csigadú és a belvárosi betyárok közreműködésével. A gyermekprogramok valamennyi napon ingyenesen látogathatók. Koncertekkel, tánc műsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gála műsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a Tököli program sorozatot. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Ridley Scott a kosztümös filmek mestere, ez nem vitás, de rendre kipróbálja magát más műfajokban is, elég csak az Amerikai Gangsterre vagy a Mentő Expedíció című sci-fire gondolni. Az Alienről meg a Szárnyas Fejvadászról meg ne is beszéljünk. A Kutya csillagképpel legújabb művével a posztapokaliptikus disztópiára kacsint, és egy kicsit ismét kapcsolatba kerül az akciófilmmel, amivel a Fekete Elsőben is kacérkodott. Már meg lehet nézni egyébként a film nagy előzetesét is. A Peter Haller regénye alapján készült Kutya csillagkép egy posztapokaliptikus világban játszódik. A sztori szerint egy influenza-szerű vírus kiirtotta az emberiség nagy részét, maroknyi túlélő maradt csak talpon. Ez ismerős szituáció rengeteg korábbi disztópiából. A főszerepet a Pedro Pascal babérjaira törő Jacob Elordi játsza. Higg nevű karaktere egykoron pilóta volt, mostanság csak az élet értelmét keresi. A másik központi figura Josh Brolin Benglie, egy keménykötésű ex-tengerész gyalogos, aki a főhőssel és Margaret Qualley erős nőjével összefog, hogy kitörjön az ellenségek szorításából egy jobb élet reményében. Kik az ellenségek? A zombi hordára emlékeztető tömeg, amelynek tagjai persze nagyon is emberek. Ez teszi igazán veszélyessé őket, mert hát ember embernek farkasa. A Kutya csillagkép augusztus 27-én debütál majd a hazai mozikban. Yes,

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Az Egyesült Királyság versenyhivatala, vagyis a CMA úgy döntött, hogy a Paramount megvásárolhatja magának 111 milliárd dollárért a Warner Brothers Discovery-t, ha szeretné, mert nem talált különösebb kivetnivalót az üzlettel, ami azt jelenti, hogy elhárult az egyik legnagyobb nemzetközi akadály a nagy összeborulás elől. Persze, ehhez azért volt köze a Paramountnak is, mivel David Ellison vállalatának ígéretet kellett tennie arra, hogy nem fogja összefonni a lineáris csatornákat a streaminggel, illetve a hírcsatornái függetlenségét sem fenyegeti, olvasható az IGN Hungary. Ezzel viszont még nincs vége a két óriás összefonódása körüli hercehurcának, mivel vár még egy elég nagy csata a Paramountra hazai pályán, vagyis az Egyesült Államokban. Itt ugyanis trust ellenes pert kapott a nyakába a vállalat, és előre láthatólag 2027 márciusában kerül majd sor egy bírósági meghallgatásra ezzel kapcsolatban, aminek örülhetnek Ellisonék, mert itt végre bebizonyíthatják, hogy nem jelentenek veszélyt a versenyhelyzetre nézve, ugyanakkor mégsem annyira fényes a helyzet, hiszen szeptember 30-a után minden egyes nap 7 millió dollárt kell fizetniük a partnernek, amíg le nem zárul a megállapodás, tehát nincs végtelen idejük. A mostani fejlemény viszont egyértelmű győzelem a Paramount számára, akik egy közleményben már reagáltak is a britek friss döntésére. A Paramount hálás a CMA-nek a konstruktív megbeszélésért és a tranzakció felülvizsgálatáért. Ezek az engedélyek bizonyítják, hogy a Paramount és a Warner Brothers Discovery összeolvadása jó hatással lesz a fogyasztói választásra, és lehetővé teszi egy kreativitást előnyben részesítő vállalat számára, hogy még több projektbe fektessen bele, és történeteket hozzon el a közönség számára világszerte, áll a vállalat hivatalos közleményében. Közben más szakmabeliek, köztük Benedict Cumberbatch és Alan Cumming is aktívan kampányolnak már a megállapodás ellen, szóval ők valószínűleg nem fognak annyira örülni az Egyesült Királyságban született döntésnek.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
4: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
6: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
1: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nem lép életbe elsőfokú vízkorlátozás Sziget-Szent Miklóson. Nem vezet be elsőfokú vízkorlátozás Sziget-Szent Miklóson a város polgármestere. Nagy János tájékoztatása szerint a Pest vármegyei kormányhivatal oldaláról időközben eltűnt az elsőfokú vízkorlátozásról szóló tájékoztatás, és a hivatalos információk alapján országos szinten sem lépett életbe ilyen intézkedés. A polgármester közleményében hangsúlyozta, a korábbi tapasztalatok a helyiek felelős vízhasználata, valamint a fővárosi vízművek tájékoztatása alapján Sziget-Szent Miklóson jelenleg nincs szükségkorlátozás bevezetésére. Nagy János ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is fontos a hálózati víz és a villamosenergia takarékos használata. Mint fogalmazott, ha a lakosság a jövőben is tudatosan figyel a fogyasztásra, várhatóan később sem lesz szükség a vízkorlátozásra a városban. Rongálásokkal és illegális szemeteléssel szembesültek Sziget-Szent Miklóson. Több helyszínen is rongálással és elhagyott hulladékkal szembesültek Sziget-Szent Miklóson egy közelmúltbeli bejárás során. Ladányi Sándor, az Egységben a Városért frakció vezetője és az Erjes Nonprofit Kft. Képviselői eredetileg a tervezett újítások és zöld felületi fejlesztések miatt járták be a város egyes területeit. A tapasztalatok szerint azonban több helyszínen is problémát jelent a szemetelés és a rongálás. Ladányi Sándor rádiónknak elmondta, a Váci Mihály Parkban például a gyermek Kressz Park tábláit is eltulajdonították. A frakcióvezető kiemelte, a rongálások és az eltulajdonított eszközök pótlása, illetve a szükséges helyreállítások jelentős többletkiadást jelenthetnek. Mint fogalmazott, az ezekre fordított összegeket sokkal inkább új fejlesztésekre és a város közterületeinek szépítésére lehetne fordítani.
9: Éves szinten ezek a rongálások sok-sok millió forintba kerülnek a városnak, illetve az Ariesz Kft-nek. Nagyon jó lenne ezt tényleg fejlesztésre költeni, nem pedig arra, hogy fel kelljen újítani mindezeket, amik tönkre mennek itt, és nem a normális használat kapcsán, hanem a rongálás kapcsán. Persze erről sokat tudnánk beszélni, mert ez messzire vezet, hogy mitől van ez így, vagy hogyan kéne másképp csinálni, hogy ne történjen ez.
8: A térfigyelő kamera rendszer fejlesztése is hozzájárulhat a rongálások és a szemetelés visszaszorításához Sziget-Szent Miklóson. Ladányi Sándor, az Egységben a Városért frakció vezetője hozzátette, a városban jelenleg mintegy 70 térfigyelő kamera működik, azonban a közelmúltban tapasztalt rongálások és szemetelések ráirányították a figyelmet a rendszer további fejlesztésének fontosságára. Hangsúlyozta, a kamera rendszer megfelelő működtetésével a közterületeken zajló események valós időben is nyomon követhetők, így szükség esetén gyorsabban hogyan lehet intézkedni az elkövetőkkel szemben.
9: Most át kellett gondolnom azt, hogy bizony vannak helyek, ahova el kellene térfigyelő kamerák, hozzáteszem, kell hozzá a struktúra, kell, aki valós időben figyeli ezeket, és valós időben meg is lehet előzni, vagy akadályozni azt, hogy törjenek, zúzzanak, és milliókat kelljen rákölteni. Inkább költsük akkor a kamerára, ne arra, hogy folyamatosan azt kell látni, hogy valamiért nem fontos, hogy szép legyen, meg jó legyen, hanem ezek az ösztönök lesznek úrrá, de hát bízom benne, hogy azt rövid időn belül azért tudjuk kezelni.
8: Üzemel az új OTP ATM Taksonyban, már használható a Taksonyban telepített új OTP Bank ATM. A Taksonyi Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtár tájékoztatása szerint a főút 89-es szám alatt elhelyezett korszerű ki- és befizetésre is alkalmas automata már üzemel és elérhető. Az új generációs ATM a nap 24 órájában biztosít készpénzfelvételi lehetőséget, emellett a készpénz befizetésére is alkalmas. Az automata tervek szerint augusztus 7-től állt volna az ügyfelek rendelkezésére, de a beüzemelés a szükséges rendszerbeállítások miatt csúszott. A hiba elhárult, így az ATM már rendeltetésszerűen működik. Több kerékpárbarát útvonal is elérhető a Csepel-szigeten. Az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg a kerékpáros infrastruktúrában, azonban továbbra sem áll rendelkezésre a teljes Csepel-szigetet körüllevő összefüggő kerékpárút. Ger Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a kerékpárosok számára ugyanakkor kerékpárbarát útvonalakat jelöltek ki. Az útvonalak összeállításában a Sziget-Szent Miklósi testgyakorlók köre kerékpáros szakosztálya, valamint az STK Riders Magyar Kerékpáros Klub délpesti területi szervezete működött közre. Hozzátette, a térségben 6 különböző kerékpártúrát gyűjtöttek össze, amelyek a családok számára is kellemes, kényelmes és biztonságos kikapcsolódási lehetőséget kínálnak.
0: Az útvonalak kialakításánál fontos volt az, hogy legyen benne pihenő, legyen valami látványosság a közelben, ahová be lehet térni, és így módon egy akár rövidebb táv, amit mondjuk 20-30 kilométernek mondhatunk, azért tud egy egész napos programmá válni, hiszen megállunk egy-két helyen, körbenézünk, meglátogatjuk, megesszük, megkóstoljuk, éppen milyen helyszínen vagyunk. Ugyanúgy az északi, tehát itt a Sziget-Szent Miklósi járás területén, és ugyanúgy a Ráckevei járás területén is vannak ilyen kijelölt útvonalaink.
8: Időjárás. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, és csak kevés helyen alakulhat ki záporzivatar, leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti ország részben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Délután 33-39 fok várható.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
10: Ezek itt a legfrissebb közlekedési információk a Lakihegy Rádióban. Úgy tudjuk, hogy folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában mindkét irányban, és nem kell fennakadásra készülnötök a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán sem. A fővárosban viszont sűrű a forgalom a Csepeli temető környékén. Információink szerint történt egy baleset a Kántor utcában, a Leshegy utca közelében. Számítsatok itt lassú haladásra és vigyázzatok magatokra. Erős a forgalom a Gerinc úton és a Gyártelepi Hévát járónál is. Folyamatos a haladás a Csépi úton és a Petőfi Sándor utcában. A térkép szerint történt egy baleset a Bogja utcában, az Iparvágány utca közelében. Vezessetek óvatosan itt is, illetve folyamatos a haladás Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt várhatóan augusztus 28-áig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalomkorlátozás ideje alatt a MÁV-Volán autóbuszjáratai terelő útvonalon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelző lámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A munkaterület közelében fokozott figyelemmel a kihelyezett közúti jelzéseknek megfelelően a sebességkorlátozások betartásával közlekedjetek. További jó utat!
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
10: Szép napot kívánok mindenkinek! Augusztus 10-én hétfőn a Delelőt hallgatjátok a Lakihegy Rádióban. Én Petró Karesz vagyok, és hamarosan programajánlatokkal megyünk tovább, ugyanis még nem volt szó a mai műsorban a Ráckevei város történeti sétáról, amelyre most szombaton várnak majd titeket.

0: FM 107.
1: Lakihegy Rádió.
2: Hallod, tesó? Most, hogy megverti mindenkit rapbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ahogy említettem az óra első perceiben, augusztus 15-én, tehát most szombaton, várostörténeti sétára várnak szeretettel mindenkit, mégpedig Ráckevén, az Ötvös utca 1 szám alól indul majd a séta, amelynek során találkozhattok a Városnézés kiadványból jól ismert épületekkel, szobrokkal és kultúrtörténeti emlékekkel Ráckeve középkori utcáin barangolva. A valóságban is megismerhetitek ennek a különleges városnak a látnivalóit, hagyományait, illetve jelen napjait. A túra időpontja tehát augusztus 15-e szombat délelőtt 10 óra, a túra időtartama pedig nagyjából 90 perc. Minden további fontos információt megtalálhattok a kisdunamente.hu oldalon. Kellemes sétát és persze jó időt kívánunk mindenkinek a programhoz.

Továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban pedig szeptemberben újra vár titeket a Babamama Klub, minden kedden 9.30 és 11.30 között. Az első őszi alkalomra szeptember 15-én kerül majd sor, a szeptember 22-i alkalmon pedig Anna Bábos Mesekuckó foglalkozás vár titeket, vagy pedig Tóth Anna előadó művésszel. Szeptember 29-én pedig Helen Doron angolóra bemutató lesz majd, a vendég Baros Edit nyelviskola vezető lesz majd. Várnak szeretettel minden geden vagy gyesen otthon lévő anyukát gyermekeikkel együtt Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A klub keretein belül pedig a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat, tanácsadást kínálnak, és egy kis kötetlen beszélgetés mellett lehetőséget biztosítanak a gyerekeknek játszani és barátkozni. A csatlakozási lehetőség folyamatos. Minden további információt megtaláltok a Sziget-Szent Miklósi Babamama Klubbal kapcsolatban a sárgaház.com oldalon.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattatok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
2: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Rongálásokkal és illegális szemeteléssel szembesültek Szigetszent Miklóson. Több helyszínen is rongálással és elhagyott hulladékkal szembesültek Szigetszent Miklóson egy közelmúltbeli bejárás során. Ladányi Sándor, az Egységben a Városért frakció vezetője és az Erjes Nonprofit Kft. Képviselői eredetileg a tervezett újítások és zöld felületi fejlesztések miatt járták be a város egyes területeit. A tapasztalatok szerint azonban több helyszínen is problémát jelent a szemetelés és a rongálás. Ladányi Sándor rádiónknak elmondta, a Váci Mihály Parkban például a gyermek Kressz Park tábláit is eltulajdonították. A frakcióvezető kiemelte, a rongálások és az eltulajdonított eszközök pótlása, illetve a szükséges helyreállítások jelentős többletkiadást jelenthetnek. Mint fogalmazott, az ezekre fordított összegeket sokkal inkább új fejlesztésekre és a város közterületeinek szépítésére lehetne fordítani.
9: Éves szinten ezek a rongálások sok-sok millió forintba kerülnek a városnak, illetve az Ariesz Kft-nek. Nagyon jó lenne ezt tényleg fejlesztésre költeni, nem pedig arra, hogy fel kelljen újítani mindezeket, amik tönkre mennek itt, és nem a normális használat kapcsán, hanem a rongálás kapcsán. Persze erről sokat tudnánk beszélni, mert ez messzire vezet, hogy mitől van ez így, vagy hogyan kéne másképp csinálni, hogy ne történjen ez.
8: Iskolakezdési támogatással segíti a családokat Szigetbecse önkormányzata. A támogatást azok a családok jogosultak, akik a szigetbecsei állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek, és általános iskolás korú gyermekük után kérelmet nyújtanak be. A kérelmeket szeptember 1-ig lehet benyújtani. A támogatás összege gyermekenként 15 ezer forint, amelyet az igénylés benyújtását követő 30 napon belül fizet ki az önkormányzat a szülő vagy törvényes képviselő részére. A kérelem Szigetbecse község önkormányzatának hivatalos közösségi oldalán található. Üzemel az új OTP ATM Taksonyban, már használható a Taksonyban telepített új OTP Bank ATM. A taksonyi Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtár tájékoztatása szerint a főút 89-es szám alatt elhelyezett korszerű ki- és befizetés töltésre is alkalmas automata már üzemel és elérhető. Az új generációs ATM a nap 24 órájában biztosít készpénzfelvételi lehetőséget, emellett a készpénz befizetésére is alkalmas. Az automata tervek szerint augusztus 7-től állt volna az ügyfelek rendelkezésére, de a beüzemelés a szükséges rendszerbeállítások miatt csúszott. A hiba elhárult, így az ATM már rendeltetésszerűen működik. Hatodik helyen zárt a közönség szavazáson a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola. Lezárult az ország iskolája 2026 elnevezésű pályázat közönség szavazása, amelyet a Magyar Színház hirdetett meg. A versenyben 13 oktatási intézmény indult, a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola pedig a közönség szavazás eredményeként a hatodik helyen végzett. Az iskola közleményében köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal vagy a pályázati anyag megosztásával támogatták az intézményt a megmérettetés során. Külön elismerésben részesítették Molnár Vég Judatot a pályázati kisfilm elkészítéséért, valamint a diákokat és pedagógusokat, akik közreműködtek a videó megvalósításában. Az intézmény hangsúlyozta, a közös munka és az összefogás fontos szerepet játszott abban, hogy az iskola sikeresen szerepelt a nemzeti színű megmérettetésen.
7: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Csík zenekar koncert lesz augusztus 19-én Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet téren a Summerfest kulturális fesztiválon. A zenekar a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 éve töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjei során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápolja a hagyományokat. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó és Bagossi Norbi. 2025-től a zenekar Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását, megújult formában, de megőrizve a Csík zenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. Bővebb információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. A Take Cover Ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, most pedig jöjjön néhány szó az időjárásról. A mai kánikulában a sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk itt a térségben, csapadék pedig nem várható. Többfelé élénk lesz a délnyugati szél, 35 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Országos eső továbbra sem várható, napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk, helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő. Szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk majd, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sok felé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérik majd az északi, északkeleti szelet. Hajnalban 11-22 fok várható, az északi völgyekben és északkeleten frissülhet fel legjobban a levegő. Mérséklődik, helyenként átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Innen folytatjuk nem sokára az aktuális orvos meteorológiai infókkal.

Augusztus 10-én itt a Lakihegy Rádióban a legfrissebb orvos meteorológiai infókkal megyünk tovább. Ma időjárási front nem lesz felettünk, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, így mindenhol kánikulában lesz részünk. Emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szédülés és rosszul lét egyaránt jelentkezhet. Ugyanakkor fáradékonyabbak, tompábbak és dekoncentráltabbak lehetünk. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Nagyon fontos, hogy ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben még rövid időre sem. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. A parlagfű pollen szemei egyébként sokfelé alacsony, helyenként közepes koncentrációban már megjelentek a levegőben. Koncentrációjuk a következő napokban egyre több felé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet.

0: Mára ennyi volt a Delelő itt a Lakihegy Rádióban. Köszönöm szépen a figyelmet, Petrókor ezt hallhattátok, és tudjátok, Áginál folytatódik a Summerfestes játék, úgyhogy tartsatok vele egészen este 7 óráig. További szép hétfőt és kellemes zenehallgatást mindenkinek, holnap találkozunk.
1: FM 107
2: Lakihegy Rádió.

0: másik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban.

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Holnap is marad a hőség. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júniusban. Eltűnt a Dunából egy bejelentett robbanótest. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest. Így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán, miután a pénzügyminisztérium közzétette gyors tájékoztatóját. A tárca szerint a többletet az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkentése, valamint az adó- és járulékbevételek emelkedése okozta. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó Dunából Budapesten Nagy Téténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Nyomozást indított a rendőrség az Óbudai szigeten a DJ Oti bulin történt rosszul létek miatt. Egy fiatal posztolt arról, hogy a húgát tudtán kívül bedrogozhatták a rendezvény alatt. Posztjában azt írta, hogy amíg a testvérét ellátták, legalább 18 fiatal jelentkezett hasonló tünetekkel. Az Etna újabb kitörése miatt felfüggesztették a Catania repülőtérre érkező járatokat, írja a Reuters. A szicíliai repülőtér üzemeltetője közölte, hogy a vulkáni hamu bekerült a repülőtér körüli légtérbe, ezért délutánig nem fogadnak érkező gépeket. Az utasokat arra kérték, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk aktuális állapotát a légitársaságuknál. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagy-Turánynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Tóródszentmártoni járásban a nagyvad egy férfire rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott.
4: Időjárás.
5: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
6: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra
3: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
7: 3:05 és még korábban történt egy baleset méghozzá Szigetszentmiklóson a Kántor utcában az M0-áshoz közel. Jelen pillanatban is rendőrök vannak ott a baleset helyszínénél, de nem látom egyébként, hogy ilyen nagyon nagy torlódás lenne. A Csepeli úton Szigetszentmiklós irányába a fővárosi szakaszon torlódásra készüljetek, és lassú az előrejutás a Gerinc úton is, valamint a Gyártelepi Hévátjárónál, ahol még tartanak a felújítási munkálatok, ezért váltakozó irányban egy sávon halad a forgalom, jelzőlámpa irányítása mellett Gyári úton, Műúton és a bevásárlóközpont környékén is torlódásra készüljetek. Ezen kívül történt egy baleset a Bogia utcában is, nem látom, hogy fennakadás lenne, de csak óvatosan arra felé is, aztán a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli, valamint Lakihegyi szakaszán szintén lassú a haladás. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is folyamatos a közlekedés, ahogy az 51-esen is, sőt ott Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében is jól lehet haladni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
4: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
7: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Augusztus 10-e hétfő van, és a lőrincek ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket sokáig, és remélem, hogy nagyon jól telt a hétvégétek. Sikerült egy kicsit feltöltődni, pihenni, szórakozni, hát kinek mihez volt, ugye bár kedve. Az biztos, hogy hétvégén elkezdődik a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget Szent Miklóson, úgyhogy ehhez kapcsolódóan játékom is van a délután folyamán, úgyhogy hozom majd a részleteket és természetesen a legjobb slágereket is. Ami biztos, hogy szükségetek lesz az SMS Viber számomra, ami a 0620 95 95 107-es, itt fogtok tudni elérni egészen este 7 óráig. A Topic felvételével kezdjük már is az órát.

itt felvétele Anna szólt itt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, én pedig szólok, hogy tavaly novemberben indult el az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, nem is novemberben, hanem októberben, és hogyha a könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád az érzéseidet, a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, az olvasott történettel kapcsolatban, és más nézőpontokat is megismernél, valódi közösségi élményt szeretnél, akkor csatlakozz a könyvklubhoz, ami szeptemberben újra kinyitja a kapuit, méghozzá az első alkalom, amikor az őszi idényben találkozhattok, az a szeptember 12-e lesz, egyébként ez összességében már a 8. alkalom, és a Nelio Biederman

A Blaha Louisiana slágere után egy kis közlekedési információ az úton lévőknek, ugyanis több baleset is nehezíti a közlekedést. Az egyik Sziget-Szent Miklóson a Kántor utcában történt. Ott az előzőekben még rendőrök voltak a helyszínen. Jelen pillanatban egyébként nem látom, hogy fennakadást okozna ez a baleset, de ha esetleg arra jártok, és ez másképp van, akkor írjátok meg 0620-95-95-107-es az SMS és Viber számom. A másik baleset szintén Sziget-Szent Miklóson a Bogja utcában történt, úgyhogy ott nincs fennakadás, de legyetek körültekintőek, viszont nagy a torlódás a gyártelepi hívátjáró környékén, ahol még mindig tart a felújítás, és váltakozó irányban egy sávon halad a forgalom jelzőlámpa irányítása mellett, szóval ott a Műúton, Gyári úton és a bevásárlóközpontnál lévő körforgalmaknál is torlódás van, ahogy a Gerinc út végénél is. Vigyázzatok nagyon magatokra, és hogyha infótok van az utakról, azt várom a 0620-95-95-107-es számra, SMS-ben, Viberen, illetve telefonon. És ugye nem felejtettétek el, már a bevezetőmben is mondtam, hogy hétvégén kezdődik a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál, és bizony játékom is van. Egy igaz hamisről van szó tulajdonképpen, tehát nagyon egyszerű a feladat. Az én állításom így hangzik. Az idei Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválon a Sarok Kertmozi augusztus 15-én szombaton lesz. Na erről kell eldönteni, hogy igaz vagy hamis, tehát az A az igaz, a B a hamis, és annak a betűjelét, illetve a keresztnevedet kell elküldeni nekem SMS-ben vagy Viberen a 0620-95-95-107-re, és a nyeremény pedig nem más, mint 2 darab belépőjegy a Sarok Kertmozi előadására, illetve a nyertesünk még egy ajándékcsomagot is kap mindezek mellé. Tehát még egyszer, igaz vagy hamis, hogy az idei Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválon a Sarok Kertmozi augusztus 15-én szombaton lesz. Az A szerint igaz, a B szerint hamis. Várom a válaszodat a 0620 95 95 107-re.

0: Sziget-Szelet.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szelet. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
5: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
6: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
7: Orse M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
1: Skoda. Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Egyeztetések zajlanak a térség útfejlesztéseiről. Folyamatos egyeztetéseket folytat a térség fejlesztéseiről dr. Bilisics Zita, Pest vármegye 9-es választókerületének országgyűlési képviselője és Zsolnai Pál Taksony polgármestere. A településvezető közösségi oldalán azt írta, megkezdődött a közös munka, amelynek célja Taksony további fejlődésének elősegítése. Dr. Bilisics Zita rádiónknak elmondta, kiemelt feladatként kezelik a térségi úthálózat fejlesztését, hangsúlyozta a Taksony és Bugyi közlekedési infrastruktúrájának korszerűsítése, valamint az 51-es főút fejlesztése egyaránt prioritást élvez a következő időszakban.
9: Taksony, 510-es út, ott is Dunaharasztig elkészült, a tervek készen vannak, tehát lehet nyugodtan folytatni, és van még a Bugyi elkerülő út, ott a 6,5 kilométer elkészült, 5,5 van hátra. Ez a priorista ennek a választókerületnek, ami mindenképpen az életminőségünket és a napi kockázatainkat minimalizálná, hiszen ezeknek az utaknak a felülete olyan, ami már a biztonságos közlekedést veszélyezteti.
8: Több kerékpárbarát útvonal is elérhető a Csepel-szigeten. Az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg a kerékpáros infrastruktúrában, azonban továbbra sem áll rendelkezésre a teljes Csepel-szigetet körüllevő összefüggő kerékpárút. Kere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a kerékpárosok számára ugyanakkor kerékpárbarát útvonalakat jelöltek ki. Az útvonalak összeállításában a Sziget-Szent Miklósi testgyakorlók köre kerékpáros szakosztálya, valamint az STK Riders Magyar Kerékpáros Klub délpesti területi szervezete működött közre. Hozzátette, a térségben 6 különböző kerékpártúrát gyűjtöttek össze, amelyek a családok számára is kellemes, kényelmes és biztonságos kikapcsolódási lehetőséget kínálnak.
10: Az útvonalak kialakításánál fontos volt az, hogy legyen benne pihenő, legyen valami látványosság a közelben, ahová be lehet térni, és így módon egy akár rövidebb táv, amit mondjuk 20-30 kilométernek mondhatunk, azért tud egy egész napos programmá válni, hiszen megállunk egy-két helyen, körbenézünk, meglátogatjuk, megesszük, megkóstoljuk, éppen milyen helyszínen vagyunk. Ugyanúgy az északi, tehát itt a Sziget Szigetszentmiklósi járás területén, és ugyanúgy a Ráckevei járás területén is vannak ilyen kijelölt útvonalaink.
8: Ismét csatlakozik Halásztelek a Summerfest program sorozathoz. Szigetszentmiklós és Tököl mellett idén is bekapcsolódik Halásztelek a Summerfest nemzetközi folklór fesztivál programjaiba. Az ingyenes rendezvényt augusztus 18-án kedden tartják a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A program délután 4 órakor kezdődik, ahol Bolívia, Indonézia, Uruguay, Magyarország és Peru néptánc együttesei mutatják be hagyományos táncaikat és kultúrájukat. Az előadások után este 6:30-tól táncház várja az érdeklődőket. A Summerfest évről évre a térség egyik legjelentősebb kulturális eseménye, amely a nemzetközi folklór hagyományait és a különböző nemzetek kulturális értékeit mutatja be a közönségnek. Az eseményen a részvétel ezúttal is díjmentes.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Sarokkert mozival indul a Summerfest kulturális fesztivál augusztus 15-én Szigetszentmiklóson. A Mindörökké nyár című filmet nézhetitek meg. Augusztus 16-án a Magyar Gálával folytatódik a program, amelyen már Grúzia és Szlovákia táncosai is vendégeskednek. Augusztus 17-én a Párnográsztat koncertet, majd egy nemzetközi táncestel várják a közönséget. Augusztus 18-án, ahol Chile és Görögország táncosai lépnek színpadra. Augusztus 19-én a Csík zenekarat koncertet, augusztus 20-án pedig Szent István királynapi ünnepi műsorral készülnek a szervezők. Emellett minden délután várják a családokat a gyermekek Summerfestjére, ahol kézműves foglalkozásokkal és előadásokkal készülnek. Bővebb információkért keressétek a summerfest-ssm.com oldalt. Indul a Szigetszentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. Nyáron is várja az érdeklődőket Szigetszentmiklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérhetőségét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Zaporozsác és a Köszi című daluk itt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen. Ugye nem felejtettétek el, hogy szerdán napfogyatkozás lesz Magyarországon. Én pedig már is mondom, hogy melyik városból lehet majd a legtöbbet látni mindebből. Szerdán teljes napfogyatkozás lesz látható több helyről Európában, például Izlandról, Spanyolországról és a hozzá tartozó Baleár-szigetekről. Hazánkból részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető, ennek mértéke azonban erősen függ a földrajzi elhelyezkedéstől. Mivel a napfogyatkozás időzítése egybeesik a napnyugta közeli órákkal, a nyugati országrészben tartózkodók kerülnek a legkedvezőbb helyzetbe. Sopron és környéke válik a megfigyelés első számú központjává, hiszen az ország legnyugatibb pontjaként itt lesz a legnagyobb a hold által okozott takarás mértéke, mielőtt a nap teljesen eltűnne a horizont mögött. A leghűségesebb városban 86%-os lesz a takarás mértéke, azért az már elég nagy. Budapesten ugyanez 68%, míg a legrosszabb helyzetben Békés Csaba lesz a maga 44%-ával. A jelenség pontos észlelése érdekében fontos, hogy nyílt helyszínt válasszunk, mivel a napkorong alacsony állása miatt az épületek vagy a domborzati akadályok könnyen kitakarhatják a látványt. A biztonságos megfigyelés érdekében, és ez nagyon fontos, a megfelelő napszűrő szemüveg használata, még a napnyugtához közelítő csökkenő fényerejű korong esetében is, szóval vigyétek majd a szemeteket, hogyha megnézitek akár Sopronban ezt az égi jelenséget, de azért, ha nem is tudunk elutazni mondjuk a leghűségesebb városig, azért bárhonnan látható lesz, csak nyilván nem olyan mértékű. Szóval, ha éppen szabadságon vagy, ráérsz és kíváncsi vagy erre az égi jelenségre, akkor szerdán irány Sopron.

Valaki egy rádió helyben vagyunk, szerencsére a Covidról már reméljük halványuló emléke van mindenkinek, viszont a következő hír még mindig erről szól, ugyanis világszerte legalább 65 millió ember szenved hosszú Covidban, köztük a betegségen átesett gyerekek mintegy 20%-a. Ez az összetett kórkép több mint 200 féle tünettel járhat, beleértve a fáradtságot, a memóriazavarokat, az alvászavarokat, a szorongást és a depressziót is. Kanadai kutatók most rájöttek, minek a következményei lehetnek a negatív érzelmek. Az egyik szaklapban megjelent kutatás szerint azoknál, akik a COVID-19 fertőzés után néhány hónappal életükben először tapasztaltak tartós apátiát és depressziót, körülbelül 18%-kal kevesebb dopamin idegvégződés található az agyukban, mint az egészséges embereknél. A dopamin egy rendkívül fontos neurotranszmitter, amely segít a mozgás és a motiváció szabályozásában. Ezek elvesztése pedig befolyásolja kognitív funkciókat és a neurodegeneratív betegségek kialakulását idézheti elő. A kutatásban 24 hosszú Covid-ban szenvedő ember és 24 hasonló korú egészséges felnőtt vett részt. Mondjuk ez nem túl mély merítés. Előbbi korcsoportban a dopamin idegvégződések elvesztését mérték a striátumban, az agy közepén található régióban, amely a mozgást és a motivációt szabályozza. A PET vizsgálatok pedig kimutatták, hogy a dopamin idegvégződések elvesztése a ventrális strátiumban összefüggésben áll az alacsonyabb motivációval. Ezúttal a lassabb mozgás, a feladatok elvégzéséhez szükséges hosszabb idő és a memória romlása is megfigyelhető volt. A szakértők azt tapasztalták, hogy a dopamin idegvégződéseinek károsodása akár 4,6 évvel a Covid-dal megfertőződés után is megfigyelhető volt. Habár a vizsgálatban résztvevő betegek száma szűkös, hát igen, ezt én is megjegyeztem, különösen figyelemre méltó megállapítás, hogy ezek a változások láthatóak voltak az agyi vizsgálatokon, és nem csupán a tünetek mutattak a változás irányába. Na igen, és tök jó lenne akkor, hogyha ez már megvan, be is bizonyították mindenféle vizsgálatokkal, akkor most már jöjjön rá valami gyógymód is.

0: Connor Price és a Still Spinning zárta az órát a Lakihegy Rádióban. 2 perc múlva 4 óra van, friss hírekkel megyünk majd tovább. Nekem pedig közlekedési infóm, búcsúzásképpen 2 van, 2 trafi helyszín. Az egyik Sziget-Szentmiklóson a Rév soron állnak a rendőrök, a másik helyszín pedig Dunaharaszti van a határúton. Legyetek nagyon óvatosak, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunabarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Holnap is marad a hőség. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A hirtelen mélyülő tómeder veszélyeire figyelmeztetnek a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest. Így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán, miután a pénzügyminisztérium közzétette gyors tájékoztatóját. A tárca szerint a többletet az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkentése, valamint az adó- és járulékbevételek emelkedése okozta. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten, Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Nyomozást indított a rendőrség az Óbudai szigeten a DJ Oti bulin történt rosszul létek miatt. Egy fiatal posztolt arról, hogy a húgát tudtán kívül bedrogozhatták a rendezvény alatt. Posztjában azt írta, hogy amíg a testvérét ellátták, legalább 18 fiatal jelentkezett hasonló tünetekkel. kilütték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagy Turánynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Tóródszentmártoni járásban a nagyvad egy férfire rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott.
5: Időjárás.
6: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Iszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
5: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 4:04, és a nullás déli szektor a Szeged és Győr irányába is jól járható. Balesetről, illetve nagyobb torlódásról nincs információm, viszont Gyál térségében a délutáni csúcs közelettével az M3-as irányába most is lassú tempóra készülhettek. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán is terítettek a sávok, ott is lassabban lehet közlekedni, illetve Szigetszent Miklóson a Kántor utcában van egy pici torlódás az M0-ásnál található körforgalom közelében. A Csepeli úton élénk ugyan a forgalom Sziget-Szent Miklós irányába, de folyamatosan lehet közlekedni. A Gerinc úton már sűrűbb a forgalom, ott lassabb haladásra számítsatok. A Gyártelepi Hévát járónál pedig zajlik még a felújítási munka, úgyhogy ott váltakozó irányban egy sávon lehet közlekedni, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, úgyhogy a Műúton, Gyári úton és a Tökörre vezető 51-01-esen meg a bevásárló központnál lévő körforgalmaknál is torlódás van. Ezen kívül még maradva Sziget-Szent Miklósnál a Révsoron trafi van. Az 510-es taksonynál jól járható, Harasztinál lassú a tempó, az 51-esen pedig úgy látom, hogy Dunaharaszti, Taksony és Dunavarsány térségében is folyamatos a közlekedés. Harasztiról még annyi, hogy a határúton rendőrök vannak. Vigyázzatok magatokra, jó utat kívánok!
5: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Augusztus 10-e, hétfő van, és a mai napon a lőrincek ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon sokáig. És mondom, hogy milyen témám lesz ebben az órában. Hát egyrészt a hőségről és annak következményeiről is szó esik majd, ugyanis római kori híd tűnt elő az alacsony vízállású Dunából, nem Magyarországon, de majd mondom a részleteket, illetve minden idők egyik legforróbb júliusán vagyunk túl, ez is hozott néhány rekordot és érdekességet, úgyhogy erről is beszámolok majd nektek. Illetve programot is hozok, hiszen hétvégén indul a Summerfest, és a gyerekeket is várják majd nagy-nagy szeretettel. És ha már Summerfest, akkor a játékunk is elindult a héten, minden nap a reggelben és délután itt nálam különböző nyeremények találnak gazdára. Részletekkel jövök természetesen, és hozom a nagyon egyszerű igaz-hamis kérdést is. 0620 95 95 107 ezen a számon fogtok elérni SMS-ben vagy Viberen, diplóval pedig már is kezdjük az órát.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, és hoztam nektek egy szuper programot, ami nem egy napra szól, hanem konkrétan négyre, ugyanis idén is várják a legkisebbeket. Augusztus 16-a és 19-e között Sziget-Szent Miklóson a Summerfest kulturális fesztiválon, a Gyermekek Summerfestjén. Délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várják a családokat. Augusztus 16-án a Szotyola Együttes Magyar Táncházzal várja az érdeklődőket. Augusztus 17-én a Kisbogár Együttes lép majd színpadra egy interaktív gyerekműsorral. Augusztus 18-án a Fabula Bábszínház Nagy akarok lenni című előadását láthatjátok. Augusztus 19-én pedig a Lara Mesék Társulat a Mesél az Erdő című előadásával várja az érdeklődőket. Minden délután kincskereső játék is lesz, melyre várják a csapatok jelentkezését, de egyébként ott a helyszínen is lehet majd rögtönözve verbúválni egy csapatot és úgy elindulni. További információkért pedig látogassatok el a summerfest-ssm.com oldalra, és ott minden további programot megtaláltok, így a délutáni gyerekprogramokat is, és természetesen az egész heti

Horváth Tamás és a hajnali négy szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és kezdjük előbb közlekedési infóval, utána pedig játszunk majd, hiszen a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál hétvégén kezdődik, rengeteg programmal várnak majd titeket, mi pedig itt nyereményjátékkal, hogy együtt hangulódjunk már erre a szuper időszakra. Na de nézzük, hogy mi történt a térségi utakon. A nullás déli szektor egyébként Szeged és Győr irányába is jól járható, bár Gyál térségében torlódásra készülhettek az M3-as irányába, és ha mentek tovább a keleti szektoron az M3-as felé vezető oldalon, az M4-es autóút csomópontja után több jármű ütközött össze. A 44-es kilométernél két szűkített sáv járható, a két oldalon félreállt autók miatt 5 kilométeres az araszoló kocsisor, szóval ha arra felé van dolgotok, akkor mindenképpen hosszabb menetidővel számoljatok. Ezen kívül a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán is sűrű a forgalom, és torlódásra kell készülni. Aztán a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a fővárosi szakaszon szintén lassú haladásra, torlódásra számítsatok. A Gerinc úton is erős a forgalom, illetve a Gyártelepi Hévátjárónál Gyári úton, Műúton, Hunyadi úton és a bevásárlóközpontnál lévő körforgalmaknál szintén torlódás van, valamint trafipax is van a Révsoron, Sziget-Szent Miklóson. Az 510-esen Dunaharaszti belterületén már lassabb a haladás, illetve az 51-esen Taksony térségében is számíthattok torlódásra. Vigyázzatok nagyon magatokra, ha pedig infótok van az utakról, az is jöhet a 0620 95 95 107-es számra, és ezt érdemes megjegyezni, hiszen a játékunk megfejtésének az elküldéséhez is erre van szükségetek. Mondom, hogy milyen állításom van, amiről el kell dönteni, hogy igaz vagy hamis. Az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon a Sarokkert mozi augusztus 15-én szombaton lesz. Ezt állítom, döntsétek el róla, hogy A. igaz, vagy esetleg B. a hamis. A helyes válasz betűjelét és a keresztneveteket várom a 0620 95 95 107-es számra, a nyeremény pedig egy páros belépőjegy a Sarokkert mozi előadására, illetve a nyertesünk még egy ajándékcsomagot is kap mindezek mellé. Úgyhogy várom a válaszaitokat, SMS és Viber számunk, tehát a 0620 95 95 107-es. Igaz vagy hamis, hogy az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon a Sarokkert mozi augusztus 15-én szombaton lesz. Döntsétek el, hogy igaz vagy hamis ez az állítás. Sok sikert kívánok, egyébként pedig 6 óra után fogom hívni majd a szerencsés nyertest, aki remélem, hogy nagyon boldog lesz a belépő jegyeivel. A folytatásban térségi hírek, aztán jön majd a Tokyo Hotel a Memory Lane-nál, viszont mindezek előtt itt van Robin Schulz és a Better Times.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
3: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
2: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
3: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
2: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilág zene várja a közönséget.
3: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
2: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
3: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
2: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
4: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
7: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
6: Szaladok is, főnök úr.
8: Fotós dekor, te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nem lép életbe elsőfokú vízkorlátozás Szigetszent Miklóson. Nem vezet be elsőfokú vízkorlátozás Szigetszent Miklóson a város polgármestere. Nagy János tájékoztatása szerint a Pestvár megyei kormányhivatal oldaláról időközben eltűnt az elsőfokú vízkorlátozásról szóló tájékoztatás, és a hivatalos információk alapján országos szinten sem lépett életbe ilyen intézkedés. A polgármester közleményében hangsúlyozta, a korábbi tapasztalatok a helyiek felelős vízhasználata, valamint a fővárosi vízművek tájékoztatása alapján Szigetszent Miklóson jelenleg nincs szükségkorlátozás bevezetésére. Nagy János ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is fontos a hálózati víz és a villamosenergia takarékos használata. Mint fogalmazott, ha a lakosság a jövőben is tudatosan figyel a fogyasztásra, várhatóan később sem lesz szükség a vízkorlátozásra a városban. Lakossági fórum lesz Taksonyban. Lakossági fórumot tart Taksony nagyközség önkormányzata augusztus 24-én hétfőn délután 4 órától a Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtárban. A fórumon két témáról tájékoztatják az érdeklődőket. Az első napi rendi pont Taksony település rendezési eszközeinek eseti módosítását érinti, a Taksony LKE10 jelű építési övezet előírásainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Emellett ismertetik a nagyközség új település tervének elkészítésével kapcsolatos tudnivalókat is. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók. Megújult a Brenner János Park környezete Csepelen. Az önkormányzat saját forrásból közel 370 millió forintos beruházással újította meg a Brenner János Park környezetét. terét, valamint elkészült az új sétány is a Széchenyi István utca és a Barcs tér között. A fejlesztés célja az volt, hogy biztonságosabbá és korszerűsbé váljon a városrész egyik legfontosabb közösségi területe, különös tekintettel a Kádár-Katatag óvodába érkező gyermekek és családjai közlekedése. A beruházás során új utak és járdák épültek, megújultak a parkolók, ledes közvilágítást alakítottak ki, felújították a rózsalugast, fedett kerékpártárolót létesítettek, valamint új hulladékgyűjtőket helyeztek ki. A park zöld felülete is jelentősen bővült, mintegy 9000 új cserjét és évelő növényt ültettek el, amelyek fenntartását automata öntözőrendszer segíti. Főzőversenyre várják a jelentkezőket, családi, baráti társaságok és főzni szerető csapatok jelentkezését várja a Szigetbecsei önkormányzat az idei falunapi főzőversenyre. A programot augusztus 29-én rendezik meg a tóparton, ahol a résztvevők dél és délután 4 óra között készíthetik el ételeiket. Az elkészült fogásokat zsűri értékeli és díjazza. A szervezők kérik, hogy a nevezők a csapat nevét és a csapatvezető megnevezését is adják meg a jelentkezéskor. Emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a főzéshez szükséges eszközökről, valamint asztalról, padról és székekről minden csapatnak saját magának kell gondoskodnia. A főzőverseny ideje alatt zenés programok és falunapi fellépők is gondoskodnak a jó hangulatról. Jelentkezni előzetesen a polgármesteri hivatalban, a Szigetbecsei önkormányzat közösségi oldalán, valamint a helyszínen is lehet.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Párnográszt koncertjére várják az érdeklődőket augusztus 17-én Sziget-Szent Miklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon. Az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához. A zenekar nem csak Magyarországon, hanem világszerte nagy népszerűségnek örvend, és rendszeresen koncertezik Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. Számos hazai és nemzetközi szakmai díj birtokosai. További információkért látogassatok el a www.summerfest-ssm.com oldalra. Csíkzenekar koncert lesz augusztus 19-én Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet téren a Summerfest kulturális fesztiválon. A zenekar a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 évet töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjei során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápolja a hagyományokat. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó és Bagossi Norbi. 2025-től a zenekar Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását megújult formában, de megőrizve a Csíkzenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. Bővebb információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Egy rádió helyben vagyunk, a világ tengerei forróbbak voltak a múlt hónapban, vagyis júliusban, mint a feljegyzések kezdete óta bármegyik júliusban. Ezt közölte az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata. A Guardian összefoglalója szerint az Atlanti-óceán partvidékén és a földközi tenger nyugati részén a tengeri felszíni hőmérséklet júliusban rekordmagas volt, és súlyos tengeri hőhullámok sújtották Európa tengereit. Globális szinten a hideg sarkvidéki régiókon kívüli átlagos tengeri felszíni hőmérséklet a hónapra vonatkozóan minden idők legmagasabb értékét érte el, megdöntve a 2023-ban felállított korábbi júliusi rekordot. Az elmúlt hónap minden idők második legforróbb júliusa is volt egyben. A világszerte mért felszíni levegő hőmérséklet 0,1 század fokkal maradt el a 2024 júliusában mért hőmérsékletek átlagától. Ha csak Nyugat-Európát nézzük, akkor nem is csak a második helyre volt elég ez a meleg. A mérések kezdete óta ténylegesen ez volt a legmelegebb július. Közép-Európában több országban, így Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon is megdőlt a nemzeti hőmérsékleti rekord. Samantha Brugé, az Európai Középtávú Időjárás Előrejelzések Központjának klímakutatója szerint az idei nyár egyértelmű példa volt arra, hogy az éghajlati összeomlás felerősíti az egymást erősítő szélsőségeket. Az éveleje óta mintegy 500 000 hektárnyi terület égett le az EU-ban, amihez átlag feletti szennyezés is társult. A hőség és az aszály az európai gazdaságot fenyegető legnagyobb környezeti veszélyek közé tartozik egyébként. Az idei nyárra vonatkozó korai becslések szerint a júniusi hőség 2 milliárd eurós termés kiesést okozott a gabonatermesztőknek. Úgyhogy jó lenne most már részbe kapni, nem csak európai szinten, hanem világ szinten is. Évről évre klímakutatók, mindenki, meg hát a saját bőrünkön érezzük, hogy valami nem jól működik, és hát ehhez azért össze kellene fogni, és úgy közösen együtt tenni ez ellen valamit. Reméljük, hogy egyszer eljutunk ideig is, és nem lesz túl késő.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, maradunk továbbra is egy picit így a hőségnél és annak következményeinél is, ugyanis képzeljétek, a római kori híd tűnt elő az alacsony vízállású Dunából. A Konstantinus híd mintegy 1700 éve épült, hogy összekössön két jelentős római várost, mondom is a részleteket. Ókori híd maradványai váltak láthatóvá a Duna bulgáriai szakaszán. A helyi regionális történeti múzeum beszámolója szerint kollégáik augusztus 4-én figyelték meg a Konstantinus híd maradványait, amelyet még a 4. században építettek a rómaiak, hogy összekössék a folyó két partján fekvő Ulpia Oescus és Sudidava városait. Remélem, hogy jól ejtettem, ha nem, akkor nyugodtan javítsatok ki. A híd első Konstantinus császár uralkodása alatt készült, építését 328-ban fejezték be, csak nem 1700 éve. Múltkor történelmi magazin szerint teljes hossza meghaladta a 2 kilométert, ezzel az ókor egyik leghosszabb hídjának számított egyébként. Pusztulásának oka és ideje egyébként máig tisztázatlan, de feltehetőleg csupán néhány évtizedig állhatott. A Duna alacsony vízállása Magyarországon is megmutatta egy elpusztult híd maradványait, az egykori Ferenc József híd darabjai váltak láthatóvá a Szabadság hídról, de ez már korábbi években is egyébként látható volt, úgyhogy ha arra felé jártok, akkor meg tudjátok csodálni, de úgy látszik, hogy egyrészt nem csak nálunk okoz problémát az alacsony víz, illetve a csapadékmentes időjárás, hanem más országokban is, és azért mégiscsak erre szokták mondani, hogy egyik kézzel adnak, másik kézzel elvesznek, és hát ugyan nagyon nagy a szárazság, viszont a történészek meg olyan leletekre bukkannak, amivel egy kicsit tisztázni tudják a régmúltban történt eseményeket, és hát mégiscsak csodának számít ez valahol. Na mindegy, inkább azt mondom, hogy fedné még továbbra is a jótékony homály meg a víz, de ettől függetlenül azért a régészeknek ez tényleg egy csoda lehet. Mit gondoltok erről? 0-20-95-95-107-es az SMS és Viber számom.

0: Egy rádió helyben vagyunk, és 3,5 perc múlva 5 óra van, és sajnos történt egy baleset. Méghozzá Nullás déli szektorán az M1, M7 irányába Dunaharaszti után nem sokkal, úgyhogy az M51-esen és az M0-ason is torlódásra kell készülni. Ezen kívül az M5-ös irányába viszont úgy látom, hogy folyamatosan lehet közlekedni, Gyál térségében lassul le a haladás az erős forgalom miatt. A többit hozom majd a hírek után, még talán annyival egészíteném ki, hogy az 51-esen Taksony és Dunaharaszti térségében is nagyon erős a forgalom és lassú a tempó, vigyázzatok magatokra.
1: FM 107
2: Lakihegy Rádió.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internet csomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Holnap is marad a hőség. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A hirtelen mélyülő tómeder veszélyeire figyelmeztetnek a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán, miután a pénzügyminisztérium közzétette gyors tájékoztatóját. A tárca szerint a többletet az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkentése, valamint az adó- és járulékbevételek emelkedése okozta. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten, Nagy Téténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanó eszközök máig veszélyesek lehetnek. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Nyomozást indított a rendőrség az Óbudai szigeten a DJ Oti bulin történt rosszul létek miatt. Egy fiatal posztolt arról, hogy a húgát tudtán kívül bedrogozhatták a rendezvény alatt. Posztjában azt írta, hogy amíg a testvérét ellátták, legalább 18 fiatal jelentkezett hasonló tünetekkel. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagy-Turánynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Túróczentmártoni járásban a nagyvad egy férfire rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott.
1: Időjárás.
5: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
6: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
7: 5 óra múlt 4 perccel, és a nullás déli szektorán az M1-es irányába sajnos baleset történt Dunaharaszti után nem sokkal, úgyhogy az M51-esen és az M0-áson is torlódásra kell készülni. Az M5-ös irányában a déli szektor egyébként jól járható, Gyál térségében számíthatok lassulásra az erős forgalom miatt. A 6-os főúton nem látok fennakadást, viszont a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán telítettek a sávok. Sűrű a forgalom és torlódás van a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába. A Gerinc úton is lassú a haladás és rávezető Massányi Károly úton is, illetve a Tököli repülőtér melletti útszakaszon is torlódásra készüljetek, a Gyártelepi Hévát járónál pedig továbbra is tart a felújítás, váltakozó irányban egy sávon lehet közlekedni, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, emiatt torlódásra is számítsatok. Ezen kívül ha az 510-es taksonynál még mindig jól járható, Harasztiról ezt nem tudom elmondani, ott lassú a haladás, de egyébként sűrűbb a forgalom az 51-esen, torlódás van taksonynál és Dunaharaszti térségében is, délebre viszont Majosháza, Áporka és Kiskullacháza térségében jól lehet haladni. Vigyázzatok magatokra, jó utat kívánok!
1: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Remélem jól telik így a hétfő délutánotok. Letudtátok a munkát, és most már jöhet egy kis pihenés. Hát ehhez szeretnék hozzájárulni egy jó kis játékkal, hiszen hétvégén már kezdődik a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szent Miklóson is, és remek programokkal várnak minden érteklődőt augusztus 20-áig. Ehhez kapcsolódóan pedig játékom is van, és még várom a helyes megfejtéseket majd SMS-ben és Viberen. Ebben a fél órában el is árulom egyébként, hogy mi az állításom, amiről el kell döntenetek, hogy igaz vagy hamis. 6 óra után pedig hívni fogom a szerencsés nyertes 0620 95 95 107. Erre a számra biztosan szükségetek lesz, hiszen ezen keresztül várom majd a megfejtéseiteket SMS-ben vagy Viberen. És hát szerintem vágjunk is bele, hiszen a legjobb zenék sorakoznak Meghan Trainorral és a Getting Girl-lel kezdjük az órát.

Tate McRae zenélt a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen, és idén is megrendezik a haraszti búcsút. Három napig tudunk majd jókat szórakozni, feltéve, ha ezt a települést választjuk, ugyanis természetesen a hosszú hétvégére esik majd. Augusztus 19-én, 20-án és 21-én várnak minden érdeklődőt nagy szeretettel. Kezdjük 19-ével, szerda estével. Este 6:30-tól nyílik a Vidám Park, és indulnak a koncertek a színpadon. Varró Dávid nyitja az estét, majd fellép a New Level Empire, és Regál Lili is, este pedig indul a Retro Disco DJ Pittel. Augusztus 20-án csütörtökön egyrészt 11 órától már nyit a Vidám Park és a kirakodó vásár, 16:30-tól pedig Cornélióval indul a színpadon a zenei műsor, többek között fellép Tabáni István és a Fresh is, de ez egyébként nem a teljes kínálati sor, úgyhogy a részletekért látogassatok el Dunaharaszti Város hivatalos Facebook oldalára. Az este nagy kedvence egyébként a Dáridó lesz Galambos Lajossal és a sztár vendégeivel. Hagyományos tűzi játék is lesz augusztus 20-án, kicsik és nagyok élvezhetik majd a koncertek után. Augusztus 21-én egyébként a vásár ugyan már zárva lesz, de napközben a Vidám Park még nyitva van és szórakozhatunk. Este 8:30-tól pedig Szájfel Szabad Madár címmel koncertsót láthattok a piac téri színpadon, amelynek keretében többek között az István a Király rock opera vagy a Honfoglalás című film slágerei hangoznak el. A részvétel pedig ingyenes, mindenkit szeretettel vár Dunaharaszti Város önkormányzata. Nemzeti ünnepünk alkalmában rendezett augusztus 20-ai 3 napos rendezvényén. Jó szórakozást kívánok!

Karola és a Te vagy a fény szólt a Lakjegy Rádióban, az FM 107 egészen is gyorsan a közlekedőknek van információ, ugyanis baleset nehezíti a közlekedést a Nullás déli szektorán, az M1-M7 irányában. Dunaharaszti után történt nem sokkal a 22-es kilométernél baleset, és sávzárás nehezíti a haladást, a torlódás 4-5 kilométeres, és visszahat az M51-es autót felől érkezőkre is, úgyhogy mindenképpen hosszabb menetidővel kell számolnatok. Telítettek a sávok a második Rákóczi Ferenc útnak a Csepeli szakaszán, illetve a Gerinc úton, Szigetszent Miklóson, a Massányi Károly úton és a Gyártelepi Hévát járónál is torlódás van, trafi meg egyébként az üdülősoromban. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú az előrejutás, és az 51-esnek ezen szakasza is egyébként lassan halad. Ott nincsen baleset, csak hát a délutáni csúcs az elérkezett, úgyhogy vigyázzatok nagyon magatokra, hogyha esetleg arra felé van dolgotok. És ne felejtjétek játékunkat sem, ugyanis van egy szuper nyereményem, páros belépőjegy a Summerfest nemzetközi kulturális

Fesztiválon a Sarokkert mozi előadására, és a nyertes még egy ajándékcsomagot is kap egyébként. És igaz vagy hamis a következő állítás, az idei Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválon a Sarokkert mozi augusztus 15-én szombaton lesz. Az A szerint igaz, a B szerint viszont hamis. Na, döntsétek el, hogy akkor igaz vagy hamis az előbb elhangzott állítás, a helyes válasz betűjelét és a keresztneveteket pedig küldjétek el SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-re. Előre is nagyon szépen köszönöm, sok sikert kívánok egyébként, majd fél hét után fogom hívni a szerencsés nyert.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lakihegy Rádió FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
3: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Rongálásokkal és illegális szemeteléssel szembesültek Szigetszentmiklóson. Több helyszínen is rongálással és elhagyott hulladékkal szembesültek Szigetszentmiklóson egy közelmúltbeli bejárás során. Ladányi Sándor, az Egységben a Városért frakció vezetője és az Erjeszt Nonprofit Kft. Képviselői eredetileg a tervezett újítások és zöld felületi fejlesztések miatt járták be a város egyes területeit. A tapasztalatok szerint azonban több helyszínen is problémát jelent a szemetelés és a rongálás. Ladányi Sándor rádiónknak elmondta, a Váci Mihály Parkban például a gyermek Kresszpark tábláit is eltulajdonították. A frakcióvezető kiemelte, a rongálások és az eltulajdonított eszközök pótlása, illetve a szükséges helyreállítások jelentős többletkiadást jelenthetnek. Mint fogalmazott, az ezekre fordított összegeket sokkal inkább új fejlesztésekre és a város közterületeinek szépítésére lehetne fordítani.
9: Éves szinten ezek a rongálások sok-sok millió forintba kerülnek a városnak, illetve az Ariesz Kft-nek. Nagyon jó lenne ezt tényleg fejlesztésre költeni, nem pedig arra, hogy fel kelljen újítani mindezeket, amik tönkre mennek itt, és nem a normális használat kapcsán, hanem a rongálás kapcsán. Persze erről sokat tudnánk beszélni, mert ez messzire vezet, hogy mitől van ez így, vagy hogyan kéne másképp csinálni, hogy ne történjen ez.
8: A lakosok dönthetnek 10 millió forint sorsáról. A tököliek is beleszólhatnak, mire fordítsa az önkormányzat 10 millió forintos fejlesztési keretét. Elindult a város részvételi költségvetésének tervezése, amelynek keretében a lakosok ötleteket nyújthatnak be kisebb, gyorsan megvalósítható fejlesztésekre és közösségi programokra. A javaslatok között szerepelhet például új pad, ivókút, játszótéri eszköz, kerékpártámasz vagy kutyaitató, de közösségi rendezvények szervezésére is lehet ötletet benyújtani. Fontos feltétel, hogy a kezdeményezés közterületet vagy önkormányzati ingatlant érintsen, így annak előnyeit minden tököli élvezhesse. Az ötleteket szeptember 10-ig várják, ezt követően a lakosok online szavazáson dönthetnek arról, mely elképzelések valósuljanak meg. További információk a részvétel.tököl.hu weboldalon érhetők el. A botulizmus veszélyére figyelmeztetnek Ráckevén. Botulizmus gyanúja miatt elhullott vadmadarakat találtak Ráckevén, erre hívják fel a lakosság figyelmét az illetékes hatóságok. A szakemberek arra kérik a helyieket, hogy ne érjenek hozzá az elhullott vagy betegnek tűnő madarakhoz. Kiemelten fontos, hogy a kutyákat pórázon sétáltassák, és ne engedjék, hogy elhullott madarakat megszagoljanak vagy elfogyasszanak. A szülőket arra kérik, tartsák távol gyermekeiket a madár tetemektől. A tájékoztatás szerint a botulizmus turizmus emberről emberre nem terjed, ugyanakkor az elhullott madarak elfogyasztása a kutyák, ritkább esetben pedig macskák számára is súlyos megbetegedést okozhat. Amennyiben valaki elhullott, illetve feltűnően bágyat vagy mozgásképtelen vadmadarat talál, az nem mozdítsa el, hanem értesítse a Pest vármegyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi osztályának ráckevei járási munkatársait.
7: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30 fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45 a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Második alkalommal látogatnak el augusztus 18-án külföldi táncosok a Summerfest keretein belül Halásztelekre, a Márai Sándor Közművelődési Intézménybe. A résztvevők Indonézia, Uruguay, Bolívia és Peru népszerű táncosainak műsorát láthatják. A táncpanorámán Magyarországot a Garabonciás Névtánc Együttes képviseli. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, további információkat pedig a Márai Facebook oldalán olvashattok. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Pengyó és Béke Fivik és az Ébresztő Hétalvó című slágerük szólt a Lakihegy Rádióban, és zenéhez lesz köze a következő hírnek, pontosabban zenészhez, ugyanis újabb ismert magyar személyiség neve került fel az égboltra. Én már hivatalosan is egy kis bolygó viseli Presser Gábor nevét. A hírt Kis László csillagász vette észre a csillagászati szakirodalomban. Az 591396 Presser jelű kisbolygót még 2013. augusztusában fedezte fel Sárnecki Krisztián csillagász a Piszkés Tetői Obszervatóriumban végzett megfigyelései során. Az égitest most már hivatalosan is a legendás magyar zeneszerző, zongorista és énekes nevét viseli. Sárnecki Krisztián a hazai csillagászat egyik legismertebb kutatója egyébként, aki számos kisbolygó és több szupernova felfedezéséhez járult hozzá. Egy üstököst egyébként róla is elneveztek. A felfedezett kisbolygók elnevezésekor gyakran választ olyan magyar tudósokat, művészeket és történelmi személyiségeket, akik maradandó értéket alkottak. Ennek köszönhetően korábban már Arany János, Jókai Mór és Ganz Ábrahám neve is felkerült az égre. A kisbolygó hivatalos névadásához készült ismertetőben Presser Gábort a magyar könnyűzene egyik legmeghatározóbb alakjaként mutatják be. Kiemelik, hogy az Omega és a Lokomotív GT meghatározó zenésze volt, emellett a Víg Színház zenei vezetőjeként is jelentős szerepet vállalt. Az indoklás szerint zeneszerzőként, zongoristaként és énekesként meghatározó a magyar zenei életben. A mostantól 591396 Presser néven nyilvántartott kisbolygó így nem csak a csillagászati katalógusokban, hanem a magyar kulturális örökség egy különleges emlékeként is helyet kapott az égbolton. Gratulálok!

Lakihegy rádió helyben vagyunk, nem tudom, ti mennyire vagytok édesszájúak, hát én az utóbbi években eléggé. Én kezdek ilyen gombóc Artúrrá válni, így is, meg úgy, de az tény is való, hogy nagyon-nagyon jól esik mindenféle édesség. Jöhet a fogyi, a sütemény, a csokoládé, és természetesen a torta, a nagy-nagy kedves. Na de úgy képzeljétek el, hogy minden pillanatban ilyeneket eszem, de meg tudnám tenni őszintén szólva. És képzeljétek, közzé tették az idei Magyarország tortája verseny top 6 döntős tortáját, és hát kíváncsian várom, hogy ti melyiket kóstolnátok meg augusztus 20-án. Ugyanis idén már 20. alkalommal hirdette meg a Magyar Cukrász Ipartestület a Magyarország tortája versenyt Magyarország szimbolikus születésnapja köszöntésére. Az idei versenyre minden eddiginél nagyobb számú, összesen 60 darab tortát neveztek cukrászok, de a lista erősen megfogyatkozott az előzetes rosta és kosolások során. A döntőben már csak 6 torta jutott, melyeket az elmúlt napokban egyesével mutatott meg a nagy közönségnek az ipartestület. A versenyzőknek a nevezett tortájukban kötelezően fel kellett használniuk rögös túrót, imádom, és vagy tejfölt, azt is imádom, oly módon, hogy a tortában felismerhetően, karakteresen jelenjen meg. Idén ez a magyar konyhában egyébként közel 500 éve jelenlévő alapanyag volt a verseny témája. Fontos, hogy csak magyar gyártású rögös túrót és tejfölt lehetett felhasználni a nevezett tortákban. És mondom, hogy melyik 6 jutott egyébként a döntőbe. Hát egyrészt van a magyar, az aranykert tortája nevet viselő, ez a magyar rögös túró krémességét, a sárga barack lájtsága és a citrusos savak feszessége emeli ki. A mandula adja a meleg stabil alapot, míg a kumquat és a yuzu a modern sav ívet ebben a tortában. Aztán jön az eprek hercege, a torta alapját egy kellemes, finoman fűszerezett, vajas felvert alap adja rögös túróval, és hát nyilván epermusz is került bele. Aztán van egy olyan fantázia név, hogy fehér mámor, ez elképesztően szép egyébként. Nekem ez így a, hát ez olyan dobogó első, második vagy harmadik helyére simán felfér. Vajban gazdag felvert piskóta adja alapot, majd erre simul a sejmes tejfölös mussz, amely a rögös túró és a tejföl kombinációjából képülszült, és az erdei gyümölcs zselé réteget az édes ribizli bor teszi különlegesé, ez megjelenésében is nagyon-nagyon szép. Aztán van egy Hungária nevet viselő, ez csokoládé és nehéz felvert alap van, amelyre karamellizált pankómorzsával készült ropogós réteg került. Na jó, legyen ez a top 2. És van egy Kamilla nevet viselő is, a tortában a hagyományos magyar rögös túró és tejföl mellett a Kamilla virág kap kiemelt figyelmet, ez elképesztően szép. Na jó, azt hiszem, hogy megvan a befutó, ez pedig a rétegek táncát viseli, erdei gyümölcsös vadvirágos torta, melyek mögött a tejföl tökéletes hátteret ad a bogyós gyümölcsök intenzív ízvilágának. Elképesztően szép, és szerintem nagyon finom is. Hát most már tényleg csak néhány nap, és kiderül majd, hogy idén melyiket kóstolhatjuk a cukrászban.

0: Bíró Csongor és a Hogy tudlak így című slágere szólt a Lakihegy Rádióban, 5 perc múlva pedig 6 óra van, friss hírekkel megyünk majd tovább. Az autózóknak mondanám, hogy a nullás déli szektorán az M1-es felé vezető oldalon a Ráckevei Dunák hídjánál baleset történt a 22-es kilométernél. Sávzárás nehezíti a haladást, a torlódás 4-5 kilométeres és visszahat az M51-es autót felől érkezőkre is, úgyhogy mindenképpen hosszabb menetidővel kell számolni. És ahogy látom, egyébként ott az Ötös főút és az Ócsai út szakaszára is kihat ez a baleset, ott is torlódásra kell készülni, meg egyébként az 510-esen Dunaharaszti belterületén. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok mindenkinek, a többit pedig hozom a hírek után, maradjatok velem.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: Esik kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
4: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
3: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
4: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
3: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
4: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
3: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
4: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
3: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
5: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
5: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
5: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
5: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
5: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
7: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
8: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli köztársasági elnök jelölt. A hirtelen mélyülő tómeder veszélyeire figyelmeztetnek a Balatonnál. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagytoránynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Erős földrengés volt Kolumbiában, a Csendes-óceáni partvidéken. A 7,4-es erősségű földmozgás jelentős károkat okozott a térségben, többen megsérültek. A földrengést a szomszédos Ekvádorban is érezni lehetett, az emberek az utcára menekültek az épületekből.
9: Időjárás.
10: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Iszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
9: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
2: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
4: 6 óra múlt 4 perccel, és sajnos baleset történt a Nullás déli szektorán, méghozzá az M1-es felé vezető oldalon, a 22-es kilométernél Dunaharaszti után, és sávzárás nehezíti a haladást, a torlódás 4-5 kilométeres, és visszaad az M51-es autóút felől érkezőkre is, és egyébként az 5-ös főúton autózókra is, és ott az Ócsai út közelében is azt látom, hogy torlódásra számíthattok. Ezen kívül az 510-esen Dunaharaszti belterületén szintén torlódás van, az 51-esen is erős a forgalom, de ott úgy látom, hogy egyébként egész jól lehet autózni Dunaharaszti, Taksony és Dunavarsány térségében is. Délebre Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza is jól járható. Ezen kívül a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli szakaszán még élénk ugyan a forgalom, de folyamatos a közlekedés, ezt tudom elmondani a Lakihegyi és Halásztálki szakaszról is. Ahogy a Csepeli út fővárosi és Sziget-Szent Miklósi részén is erős a forgalom, de folyamatos a haladás. A Gerinc út végénél, ott a Tököli repülőtérnél található körforgalomnál, a bevásárlóközpontnál és a gyártelepi hévátjárónál viszont torlódás van, ott még zajlik a felújítás, váltakozó irányban egy sávon halad a forgalom, és jelzőlámpa irányítja a haladást, úgyhogy a Műúton, Gerinc úton, Tökölre vezető utakon is torlódás van. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
2: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
9: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
9: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
4: Remélem, jól telt a napotok így augusztus 10-én, hétfőn a Lőrincek névnapján, Isten éltesse őket. Nagyon sokáig mozgalmas lesz ez az óra. Egyrészt hozom a legjobb zenéket, másrészt térségi sportéletből is vannak híreim, egész jók is egyébként, azt hozzáteszem. Ráadásul kiderül, hogy ki lesz a nyertesünk a mai játékunkon, hiszen hamarosan indul a Summerfest nemzetközi folklórfesztivál, konkrétan hétvégén Sziget-Szent Miklóson, és ehhez kapcsolódóan hangolódunk rá jó kis játékkal. Ha még most elküldöd az üzenetedet, akkor természetesen játékban vagy. Egyébként el kell dönteni a következő állításról, hogy igaz vagy hamis. Az idei Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválon Sarokkert mozi augusztus 15-én szombaton lesz. Erről döntsétek el, hogy igaz vagy hamis. Ha igaznak gondoljátok, akkor az A betűjelet küldjétek el, ha hamisnak, akkor a B-t a keresztnevetekkel együtt a 0620-95-95-107-re, vagy SMS-ben, vagy Viberen. Aztán győljetek hátra, és bízzatok abban, hogy ti viszitek el a mai napi nyereményünket, ami egyébként nem más, mint 2 darab belépőjegy a Sarokert mozi előadására, és mellé még jár egy jó kis ajándékcsomag is játékra fel, mi pedig kezdünk Lizó felvételével.

egészen a döntőig. Hát szívből gratulálunk neki, egyébként Jehírszky György majd részletesebben is mesél az élményeiről a Sziget Krónikában, illetve a térségi hírek között. Kikapott az FTC második csapata ellen a DMTK a labdarúgó NB3 délnyugat csoportjának második fordulójában. Az idegenben játszó Dunaharaszti az első félidőben hátrányba került, és hiába támadta végig a fordulás után a második játékrészt, végül a hajrában az FTC tudott még egy gólt szerezni, így 2-0 lett a végeredmény. A DMTK ezzel továbbra is 0 ponttal áll, és két forduló után az utolsó előtti a tabellán. Ugi Márk vezetőedző elmondta, tanulniuk kell ebből a meccsből, és reméli, hogy hamarosan rátalálnak a győzelem felé vezető útra, mert nem szeretné, ha beragadnának az első pár fordulóban. Legyen így, az biztos, hogy az eredményekről mi beszámolunk majd nektek.

0: Északi Hegy Rádió helyben vagyunk, 9. alkalommal rendezik meg a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivált Sziget-Szentmiklóson. Augusztus 15-én szombaton indul majd a fesztivál, hogy mivel? Na, az derül majd ki, hiszen a játék kérdésem, illetve állításom is erre vonatkozott, és én szeretném már is hívni a remélhetőleg boldog nyertesünket, aki 2 darab belépő jeggyel lesz gazdagabb a Sarokkert mozi előadására. Kapja ezt a jegyet, a Mindörökké nyár című filmet vetítik majd, illetve még egy ajándékcsomagot is kap.
1: Hello?
0: Petyko Ági vagyok. Hello. A Lakihegy Rádiótól, és Nettit keresem.
1: Egy nem barát vagyok, igen.
0: Szia, jókor kihívlak. Egyébként nem zavarlak semmi a tevékenységben?
1: Most éppen sétálok, megyek programizatra.
0: Ó, szegény, hát akkor kitartás, nem zavarlak sokáig, bár ha nagyon izgulós vagy, akkor lehet, hogy el is terelem egy kicsit a figyelmedet így a kezelés előtt.
1: Nem, ez ilyen kontroll.
0: Ja, értem. Ah, szuper, akkor kitartást azért ahhoz is. De figyelj, volt egy állításom a mai napon, hogy az idei Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon a Sarokkert mozi augusztus 15-én szombaton lesz. Ez igaz, vagy hamis ez az állítás?
1: Igaz.
0: Így van, Netti, képzeld el, és az a jó hírem van, hogy te vagy a szerencsés nyertes, úgyhogy mehetsz is a moziba, a Sarokkert moziba. 2 darab belépő jegy a nyereményed, illetve még egy ajándékcsomagot is kapsz mellé. Mit szólsz hozzá?
1: Rendben, köszönöm szépen.
0: Figyelj, Netti, kérlek, tartsd a telefont, és megbeszéljük a részleteket a nyereménnyel kapcsolatban. Gratulálok még egyszer.

0: néha úgy érzed, nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
6: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
5: És igény szerint otthonába szállítjuk.
6: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
5: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson a Petőfi utca 20 szám alatt.
6: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Laki Hegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Akár a tanévkezdésig elkészülhet az Árpád fejedelem általános iskola sportpályája. A Dunavarsány intézmény területén javában zajlanak a munkálatok. A fejlesztés célja, hogy a helyi diákok egy korszerűbb és biztonságosabb környezetben sportolhassanak. Az elkövetkező hetekben elkészül a rekordtán burkolat és a vonalazás, ezen kívül a labdafogó hálót is megerősítik a szakemberek. Sor kerül továbbá az új kézilabdakapuk kihelyezésére, valamint a streetball kosárlabda állványok felszerelésére is. A beruházás a település önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Sziget-Szent Miklósi Tankerületi Központ összefogásával valósul meg. Több kerékpárbarát útvonal is elérhető a Csepel-szigeten. Az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg a kerékpáros infrastruktúrában, azonban továbbra sem áll rendelkezésre a teljes Csepel-szigetet körüllevő összefüggő kerékpárút. Kere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a kerékpárosok számára ugyanakkor kerékpárbarát útvonalakat jelöltek ki. Az útvonalak összeállításában a Sziget-Szent Miklósi testgyakorlók köre kerékpáros szakosztálya, valamint az STK Riders magyar kerékpáros klub délpesti területi szervezete működött közre. Hozzátette, a térségben 6 különböző kerékpártúrát gyűjtöttek össze, amelyek a családok számára is kellemes, kényelmes és biztonságos kikapcsolódási lehetőséget kínálnak.
8: Az útvonalak kialakításánál fontos volt az, hogy legyen benne pihenő, legyen valami látványosság a közelben, ahová be lehet térni, és így módon egy akár rövidebb táv, amit mondjuk 20-30 kilométernek mondhatunk, azért tud egy egész napos programmá válni, hiszen megállunk egy-két helyen, körbenézünk, meglátogatjuk, megesszük, megkóstoljuk, éppen milyen helyszínen vagyunk. Ugyanúgy az északi, tehát itt a Szigetszent Miklósi járás területén, és ugyanúgy a Ráckevei járás területén is vannak ilyen kijelölt útvonalaink.
7: Idén is nagy sikert aratott a Gas & Roll Fest halásztelken. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a halásztelki Gas & Roll Festet a Németh Ferenc Sportcentrumban augusztus elején. Az ingyenesen látogatható családi rendezvény délután 1-től este 7-ig várta a látogatókat, akik számos szórakoztató program közül választhattak. A fesztiválon egyebek mellett veteránjármű találkozó, Lego verseny, Nerf csapatpálya, ugrálóvárak és további családi programok is színesítették a kínálatot. A zenei programokról a Blues BR Others Show és a Pedrofon zenekar gondoskodott. Diószegi Alberta rendezvényt szervező Halásztelki Márai Sándor közművelődési intézmény igazgatója rádiónak elmondta, az idei esemény ismét nagy sikert aratott, ezért már megkezdték a jövő évi immár 6. Guns N' Roll Fest előkészítését.
9: Ilyenkor már a résztvevőkkel beszélgetünk, és már jelzik, hogy szívesen jönnek jövőre is, úgyhogy autók azok lesznek. A mai nap ugye megint egy hőkupola alatt vagyunk, tehát hogy 40 fokos hőségben van a rendezvény, ezért azt gondolom, hogy jövőre még több részvevőre számíthatunk. Szóval az autósok, akik kijöttek, ők nagyon szeretnek idejönni, visszajáró vendégeink is vannak sokan, és már most mondják, hogy jövőre is jönnek.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok.
11: Változatos gyermekprogramokkal várja a családokat a Summer Fest tököli helyszíne. Augusztus 18 és 22 között minden nap délután 2 órától a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár udvarán népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás és ugrálóvár várja a gyerekeket. 17 órától minden nap interaktív gyermekműsor színesíti a programot, többek között a Kláris zenekar, a K-pop koncertje, a Holló együttes, a Csigadú és a belvárosi betyárok közreműködésével. A gyermekprogramok valamennyi napon ingyenesen látogathatók. Koncertekkel, tánc műsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gála műsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztiválzáró buli zárja a Tököli programsorozatot. Ingyenes kiállításon mutatják be a Vagabond Korzón készült fényképeket. A már hagyománnyá vált dunaharaszti rendezvényre idén június 6-án került sor, ahol rengeteg pillanatot örökítettek meg a résztvevők. A közönség augusztus 15-én szombat délután 17:30-tól láthatja először a fotókat a Laffert kúriában. A jó hangulatról a jazzband, a Lilium és a Kokler zenekarok gondoskodnak majd. A szervezők emellett kocintással is várják az érdeklődőket. A programról további tudnivalók a dunaharasztikultúra.hu weboldalon olvashatók.
10: A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Lakik egy rádió helyben vagyunk, meglepő lehet, de sokan vannak, akik szívesen áldozzák pénzüket arra, hogy olyan ruhájuk legyen, amit napokig vagy akár hetekig is hordhatnak tisztítás nélkül. El tudjátok ezt képzelni ebben a hőségben és izzadásban? Na mondom a részleteket. Tombol a nyár, dőlnek a meleg rekordok, munka után pedig hát alig várjuk, hogy hazaérjünk a hőségtől némi védelmet jelentő otthonunkba. Eszünkben nem jutna, hogy a napközben izzadsággal megtöltött ruhát másnap felvegyük, legalábbis nekem biztos, hogy nem. Azonban van egy cég, amelyik úgy gondolja, ebben lehet potenciál. És hát évek óta dolgozik olyan textilekkel, amelyek az átlagosnál jóval ritkábban kevesebbszer igénylik a hagyományos mosást. Portfóliójuk gyakorlatilag teljes, az alsó nadrágtól az ágyneműig mindenük van, ami közvetlenül a bőrrel érintkezhet. Új fejlesztésük azonban felülmúlja az eddigieket. Pólójuk már az ötödik generációnál tart, az új verzió pedig azt ígéri, hogy egy hónapig nem kell mosni. A többhetes tisztaság ígérete itt is természetesen az izzadásnak való ellenálló képességre vonatkozik. Ha valamilyen külső szennyezés éri a ruhát, attól önmagától nem fog megszabadulni nyilván. A gyártó szerint az akár egy hónapig tartó friss illatot 7 alkotóanyagnak köszönhetően érik el, ebből meg is neveztek 5-öt. Réz az első számú védekezés a bűzt okozó baktériumok ellen, ezüst a második számú védekezés a bűzt okozó baktériumok ellen, a cink rögtön a testszagot enyhíti, célzottan az erősebb aromákat, arany fokozza a többi anyag hatásosságát, valamint növeli az anyag tartóságát a későbbi mosások után, illetve vulkáni hamu természetes ásványai megkötik a nedvességet és a rossz szagokat. A póló meglepő módon vonza az érdeklődőket olyannyira, hogy a cég a gyártás elindításához kitűzött $3,333 átszámítva körülbelül bő 1 millió forintos összeget 10 perc alatt összeszedte a támogatóktól. És hát a befolyt összeg már a $275,000, vagyis 86 millió forintot is meghaladta. Egy póló egyébként $79, azaz majdnem 25,000 forintba kerül, de ha azt nézzük, hogy ezzel mennyit is vált ki, az ember már a pénzénél van. Hát igen, de mégiscsak azért így belegondolok, hogy ugyanaz a póló 5-ször rajtam anélkül, hogy ki sem mostam. Nem tudom, nekem az agyamban ez másképp áll azért kicsit össze, és nem tudom, hogy mások hogy vannak ezzel a témával, számomra ez ilyen elképzelhetetlen. Ugyanakkor meg, ha most környezettudatosak akarunk lenni, akkor lehet, hogy mégiscsak ez lesz a jövő, hogy kevesebb vizet használunk úgy, hogy eleve már mondjuk a ruházatunk, az olyan, amit nem kell minden egyes alkalommal mosni. Na, ti vásárolnátok ilyen pólót? 0620-95-95-107, ide megírhatjátok. It is what it is, devil like ho, she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, none tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jumping on, but why you trying to glitch? Critical's got me, whole different animal. She a whole different animal. Different animal, all different animal.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, és már mondom is, milyen időjárásra készülhetünk az előttünk álló napokban. Holnap a napsütés több tájegységünkön is fátyol, és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki zápor és zivatar. Országos eső továbbra sem várható, napközben egyre több felé, északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő. Hát nem arról volt szó, hogy már egy fokkal kellemesebb lesz az időjárás, és ilyen 40 fok körülére nem kell készülni, csak 30-32-re idézőjelben a csakot, de úgy tűnik, hogy ez nem jött be. Szóval szerdán is napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen, egy száraz hidegfront hatására viszont sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és észak-keleten erős lökések kísérhetik majd az északi észak-keleti szelet. Hajnalban 11-22 fok várható, az északi völgyekben és észak-keleten frissülhet fel legjobban a levegő, mérséklődik helyenként átmenetileg, meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul majd. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem várható. A nyugati északnyugati tája kivételével sokfelé élénk, erős lesz az északkeleti szél. Kora reggelre 9 és 18 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Erre kell tehát készülni, csapadék az előttünk álló egy hétben. Egy napra sem ígérnek az időjósok, szóval hát ez tényleg nagyon durva egyébként, hogy itt ebben a térségben egyáltalán nem is tudom hány napja nem esett csapadék. Na mindegy, reméljük ez most már tényleg az utolsókat rúgja ez a hőhullám, és akkor utána egy picit kellemesebb időben bízhatunk, de az tény, hogy szerdán ez a száraz hideg front 30 fokot hoz napközbenre, éjszakára pedig 19-et, hát ha már estére lehűl a levegő, szerintem az felér egy igazából nagyon-nagyon jó kis dologgal, mert végre tudunk aludni.

0: Kedves Lakihegy Rádió hallgatók, már csak köszönni jöttem, hiszen perceken belül 7 óra van, Sziget Krónika érkezik a folytatásban, vagyis a térség hír összefoglalója, aztán 1 óra magyar zene igazán változatosan a Well Hello-val és a Rakparttal kezdünk, lesz itt Patika Domb, 4-es Street, Vétek, és az Álmodoztam, Kis Kevin, Beri és Váci Eszter közöse is még nagyon sokan mások, aztán 8 órától jön a Mozaik című műsorunk, majd 9 órától a Süsfelnap legjobb pillanatait hallgathatjátok meg újra. Ne felejtjétek, a játékunk holnap is folytatódik, remélem, hogy akkor is találkozunk. Én itt leszek délután 3-kor, remélem, hogy ti is. Puszi mindenkinek, Petyku Ági vagyok.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckever, élmény minden cseppjében.
0: Ez reklám volt.
6: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
7: Rongálásokkal és illegális szemeteléssel szembesültek Szigetszent Miklóson. Több kerékpárbarát útvonal is elérhető a Csepel-szigeten. Nem lép életbe elsőfokú vízkorlátozás Szigetszent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
6: Sziget Krónika. Krónika.
7: Nem lép életbe elsőfokú vízkorlátozás Szigetszent Miklóson. Nem vezet be elsőfokú vízkorlátozás Szigetszent Miklóson a város polgármestere. Nagy János tájékoztatása szerint a Pestvár megyei kormányhivatal oldaláról időközben eltűnt az elsőfokú vízkorlátozásról szóló tájékoztatás, és a hivatalos információk alapján országos szinten sem lépett életbe ilyen intézkedés. A polgármester közleményében hangsúlyozta, a korábbi tapasztalatok a helyiek felelős vízhasználata, valamint a fővárosi vízművek tájékoztatása alapján Szigetszent Miklóson jelenleg nincs szükség korlátozás bevezetésére. Nagy János ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is fontos a hálózati víz és a villamos energia takarékos használata. Mint fogalmazott, ha a lakosság a jövőben is tudatosan figyel a fogyasztásra, várhatóan később sem lesz szükség a vízkorlátozásra a városban. Rongálásokkal és illegális szemeteléssel szembesültek Szigetszent Miklóson. Több helyszínen is rongálással és elhagyott hulladékkal szembesültek Szigetszent Miklóson egy közelmúltbeli bejárás során. Ladányi Sándor, az Egységben a Városért frakcióvezetője és az Arias Nonprofit Kft. Képviselői eredetileg a tervezett újítások és zöld felületi fejlesztések miatt járták be a város egyes területeit. A tapasztalatok szerint azonban több helyszínen is problémát jelent a szemetelés és a rongálás. Ladányi Sándor rádiónknak elmondta, a Váci Mihály Parkban például a Gyermek Kressz Park tábláit is eltulajdonították. A frakcióvezető kiemelte, a rongálások és az eltulajdonított eszközök pótlása, illetve a szükséges helyreállítások jelentős többletkiadást jelenthetnek. Mint fogalmazott, az ezekre fordított összegeket sokkal inkább új fejlesztésekre és a város közterületeinek szépítésére lehetne fordítani.
8: Éves szinten ezek a rongálások sok-sok millió forintba kerülnek a városnak, illetve az Arias Kft-nek. Nagyon jó lenne ezt tényleg fejlesztésre költeni, nem pedig arra, hogy fel kelljen újítani mindezeket, amik tönkre mennek itt, és nem a normális használat kapcsán, hanem a rongálás kapcsán. Persze erről sokat tudnánk beszélni, mert ez messzire vezet, hogy mitől van ez így, vagy hogyan kéne másképp csinálni, hogy ne történjen ez.
7: A térfigyelő kamera rendszer fejlesztése is hozzájárulhat a rongálások és a szemetelés visszaszorításához Sziget-Szentmiklóson. Ladányi Sándor, az Egységben a Városért frakció vezetője hozzátette, a városban jelenleg mintegy 70 térfigyelő kamera működik, azonban a közelmúltban tapasztalt rongálások és szemetelések ráirányították a figyelmet a rendszer további fejlesztésének fontosságára. Hangsúlyozta, a kamera rendszer megfelelő működtetésével a közterületeken zajló események valós időben is nyomon követhetők, így szükség esetén gyorsabban lehet intézkedni az elkövetőkkel szemben.
8: Most át kellett gondolnom azt, hogy bizony vannak helyek, ahova el kellenek térfigyelő kamerák. Hozzáteszem, kell hozzá a struktúra, kell, aki valós időben figyeli ezeket, és valós időben meg is lehet előzni, vagy akadályozni azt, hogy törjenek, zúzzanak, és milliókat kelljen rákölteni. Inkább költsük akkor a kamerára, ne arra, hogy folyamatosan azt kell látni, hogy valamiért nem fontos, hogy szép legyen, meg jó legyen, hanem ezek az ösztönök lesznek úgy, rá, de hát bízom benne, hogy azt rövid időn belül azért tudjuk kezelni.
7: Több kerékpárbarát útvonal is elérhető a Csepel-szigeten. Az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg a kerékpáros infrastruktúrában, azonban továbbra sem áll rendelkezésre a teljes Csepel-szigetet körüllevő összefüggő kerékpárút. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a kerékpárosok számára ugyanakkor kerékpárbarát útvonalakat jelöltek ki. Az útvonalak összeállításában a Sziget-Szentmiklósi testgyakorlók köre kerékpáros szakosztálya, valamint az STK Riders magyar kerékpáros klub délpesti területi szervezete működött közre. Hozzátette, a térségben 6 különböző kerékpártúrát gyűjtöttek össze, amelyek a családok számára is kellemes, kényelmes és biztonságos kikapcsolódási lehetőséget kínálnak.
9: Az útvonalak kialakításánál fontos volt az, hogy legyen benne pihenő, legyen valami látványosság a közelben, ahová be lehet térni, és így módon egy akár rövidebb táv, amit mondjuk 20-30 kilométernek mondhatunk, azért tud egy egész napos programmá válni, hiszen megállunk egy-két helyen, körbenézünk, meglátogatjuk, megesszük, megkóstoljuk, éppen milyen helyszínen vagyunk. Ugyanúgy az északi, tehát itt a Sziget-Szentmiklósi járás területén, és ugyanúgy a Ráckevei járás területén is vannak ilyen kijelölt útvonalaink.
6: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
7: Üzemel az új OTP ATM Taksonyban, már használható a Taksonyban telepített új OTP Bank ATM. A taksonyi Petőfi Sándor művelődési házis könyvtár tájékoztatása szerint a főút 89-es szám alatt elhelyezett korszerű ki- és befizetésre is alkalmas automata már üzemel és elérhető. Az új generációs ATM a nap 24 órában biztosít készpénzfelvételi lehetőséget, emellett a készpénz befizetésére is alkalmas. Az automata tervek szerint augusztus 7-től állt volna az ügyfelek rendelkezésére, de a beüzemelés a szükséges rendszerbeállítások miatt csúszott. A hiba elhárult, így az ATM már rendeltetésszerűen működik. A lakosok dönthetnek 10 millió forint sorsáról. A tököliek is beleszólhatnak, mire fordítsa az önkormányzat 10 millió forintos fejlesztési keretét. Elindult a város részvételi költségvetésének tervezése, amelynek keretében a lakosok ötleteket nyújthatnak be kisebb, gyorsan megvalósítható fejlesztésekre és közösségi programokra. A javaslatok között szerepelhet például új pad, ivókút, játszótéri eszköz, kerékpártámasz vagy kutyaitató, de közösségi rendezvények szervezésére is lehet ötletet benyújtani. Fontos feltétel, hogy a kezdeményezés közterületet vagy önkormányzati ingatlant érintsen, így annak előnyeit minden tököli élvezhesse. Az ötleteket szeptember 10-ig várják, ezt követően a lakosok online szavazáson dönthetnek arról, mely elképzelések valósuljanak meg. További információk a részvétel.tököl.hu weboldalon érhetők el. Nemrég tartotta első rendezvényét a Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány. A nemrég alakult Dunavarsányi Szervezet családi délutánjára augusztus 2-án került sor a Petőfi Szabadidő Parkban, ahol a Mozaik Egyesület és az Élethajó Értékőrzőháló is képviseltette magát. Palotai Anita rádiónknak elmondta, hogy a kezdeményezés célja az érintett gyermekek, illetve hozzátartozóik segítése. Az alapítvány elnöke hozzátette, a továbbiakban is szeretnének ingyenes programokat szervezni, és ezáltal egy támogató közösséget létrehozni.
10: Mi főként intézményeket szeretnénk létrehozni, nappali ellátó intézmények, későbbiekben olyan intézmények, hogyha mi már nem leszünk, akkor a gyermekeink biztonságban és jó helyen legyenek. Emellett szeretnénk támogatni a szülőket, az autikat, szeretnénk bejutni nagyobb helyekre, hogy tényleg változást hozzunk intézményekben, egészségügyi ellátásokban.
6: Sziget Krónika. Sporthíreink.
7: Megkezdi a felkészülést a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapata. Az NB1B-ben a legutóbb ezüstéremig menetelő Szigetszentmiklósiak még nem teljesen végleges kerettel vágnak neki a szezonra való belemelegítésnek. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, fiatal poszton még vannak náluk olyan játékosok, akik potenciálisan csatlakozhatnak a csapathoz. Hozzátette, a felkészülést védekező feladatokkal kezdik majd, mert az jobban segít az új játékosoknak beleszokni a rendszerbe, és persze egy-két új dolgot is kipróbálnak majd, hogy a régiek se unatkozhassanak.
11: Legfontosabb, hogy két-három ember kapcsolatát próbáljuk majd minél jobban elmélyíteni, illetve olyan védekező helyzeteket veszünk elő, ami felgyorsítja egy kicsit a tanulást, és akkor párhuzamosan támadást és védekezést is tanulnak, miközben remélhetőleg sikerül olyan új gyakorlatokat is belehozni a képbe, ami a régieknek is kihívás, az újdonság lesz. Abban bízom, hogy látványos lesz majd a fejlődés.
6: Időjárás.
7: Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, és csak kevés helyen alakulhat ki záporzivatar, leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti ország részben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Délután 33-39 fok várható.
6: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint Halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. A Take Cover Ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. Mozgásfejlesztő foglalkozást tart Dunavarsányban Sallai Orsolya rehabilitációs szakember. Az érdeklődőket hétfőnként 7.-8. órában 14 óra 10 és 15 óra 50 között várják az Árpád Fejedelem általános iskola sportcsarnokában. Az órák elsősorban gyermekeknek szólnak, akik nem csak a Medibol nevű eszközzel ismerkedhetnek meg, hanem figyelem és egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat is kipróbálhatnak. Az első foglalkozás ingyenes, utána lehetséges alkalmi jegyek és bérletek vásárlása. További információk a sorsimasszás.hu oldalon olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: vagyunk.
1: Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
5: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
4: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
5: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
4: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilág zene várja a közönséget.
5: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
4: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
5: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifraszűrt mutatja be vendégeinknek.
4: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
1: Ez reklám volt.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Rongálásokkal és illegális szemeteléssel szembesültek Sziget-Szentmiklóson. Több kerékpárbarát útvonal is elérhető a Csepel-szigeten. Nem lép életbe elsőfokú vízkorlátozás Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
0: Sziget Krónika.
6: Nem lép életbe elsőfokú vízkorlátozás Sziget-Szentmiklóson. Nem vezet be elsőfokú vízkorlátozás Sziget-Szentmiklóson a város polgármestere. Nagy János tájékoztatása szerint a Pest vármegyei kormányhivatal oldaláról időközben eltűnt az elsőfokú vízkorlátozásról szóló tájékoztatás, és a hivatalos információk alapján országos szinten sem lépett életbe ilyen intézkedés. A polgármester közleményében hangsúlyozta, a korábbi tapasztalatok a helyiek felelős vízhasználata, valamint a fővárosi vízművek tájékoztatása alapján Sziget-Szentmiklóson jelenleg nincs szükség korlátozás bevezetésére. Nagy János ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is fontos a hálózati víz és a villamosenergia takarékos használata. Mint fogalmazott, ha a lakosság a jövőben is tudatosan figyel a fogyasztásra, várhatóan később sem lesz szükség a vízkorlátozásra a városban. Rongálásokkal és illegális szemeteléssel szembesültek Sziget-Szentmiklóson. Több helyszínen is rongálással és elhagyott hulladékkal szembesültek Sziget-Szentmiklóson egy közelmúltbeli bejárás során. Ladányi Sándor, az Egységben a Városért frakció vezetője és az Aries Nonprofit Kft. Képviselői eredetileg a tervezett újítások és zöld felületi fejlesztések miatt járták be a város egyes területeit. A tapasztalatok szerint azonban több helyszínen is problémát jelent a szemetelés és a rongálás. Ladányi Sándor rádiónknak elmondta, a Váci Mihály Parkban például a Gyermek Kressz Park tábláit is eltulajdonították. A frakcióvezető kiemelte, a rongálások és az eltulajdonított eszközök pótlása, illetve a szükséges helyreállítások jelentős többletkiadást jelenthetnek. Mint fogalmazott, az ezekre fordított összegeket sokkal inkább új fejlesztésekre és a város közterületeinek szépítésére lehetne fordítani.
7: Éves szinten ezek a rongálások sok-sok millió forintba kerülnek a városnak, illetve az Aries Kft.-nek. Nagyon jó lenne ezt tényleg fejlesztésre költeni, nem pedig arra, hogy fel kelljen újítani mindezeket, amik tönkre mennek itt, és nem a normális használat kapcsán, hanem a rongálás kapcsán. Persze erről sokat tudnánk beszélni, mert ez messzire vezet, hogy mitől van ez így, vagy hogyan kéne másképp csinálni, hogy ne történjen ez.
6: A térfigyelő kamera rendszer fejlesztése is hozzájárulhat a rongálások és a szemetelés visszaszorításához Sziget-Szentmiklóson. Ladányi Sándor, az Egységben a Városért frakció vezetője hozzátette, a városban jelenleg mintegy 70 térfigyelő kamera működik. működik. Azonban a közelmúltban tapasztalt rongálások és szemetelések ráirányították a figyelmet a rendszer további fejlesztésének fontosságára. Hangsúlyozta, a kamerarendszer megfelelő működtetésével a közterületeken zajló események valós időben is nyomon követhetők, így szükség esetén gyorsabban lehet intézkedni az elkövetőkkel szemben.
7: Most át kellett gondolnom azt, hogy bizony vannak helyek, ahova el kellene térfigyelő kamerák. Hozzáteszem, kell hozzá a struktúra, kell, aki valós időben figyeli ezeket, és valós időben meg is lehet előzni, vagy akadályozni azt, hogy törjenek, zúzzanak, és milliókat kelljen rákölteni. Inkább költsük akkor a kamerára, ne arra, hogy folyamatosan azt kell látni, hogy valamiért nem fontos, hogy szép legyen, meg jó legyen, hanem ezek az ösztönök lesznek úrrá, de hát bízom benne, hogy azt rövid időn belül azért tudjuk kezelni.
6: Több kerékpárbarát útvonal is elérhető a Csepel-szigeten. Az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg a kerékpáros infrastruktúrában, azonban továbbra sem áll rendelkezésre a teljes Csepel-szigetet körüllevő összefüggő kerékpárút. Kere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a kerékpárosok számára ugyanakkor kerékpárbarát útvonalakat jelöltek ki. Az útvonalak összeállításában a Sziget-Szentmiklósi testgyakorlók köre kerékpáros szakosztálya, valamint az STK Riders magyar kerékpáros klub délpesti területi szervezete működött közre. Hozzátette, a térségben 6 különböző kerékpártúrát gyűjtöttek össze, amelyek a családok számára is kellemes, kényelmes és biztonságos kikapcsolódási lehetőséget kínálnak.
8: Az útvonalak kialakításánál fontos volt az, hogy legyen benne pihenő, legyen valami látványosság a közelben, ahová be lehet térni, és így módon egy akár rövidebb táv, amit mondjuk 20-30 kilométernek mondhatunk, azért tud egy egész napos programmá válni, hiszen megállunk egy-két helyen, körbenézünk, meglátogatjuk, megesszük, megkóstoljuk, éppen milyen helyszínen vagyunk. Ugyanúgy az északi, tehát itt a Sziget-Szentmiklósi járás területén, és ugyanúgy a Ráckevei járás területén is vannak ilyen kijelölt útvonalaink.
0: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
6: Üzemel az új OTP ATM Taksonyban, már használható a Taksonyban telepített új OTP Bank ATM. A taksonyi Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtár tájékoztatása szerint a főút 89-es szám alatt elhelyezett korszerű ki- és befizetésre is alkalmas automata már üzemel és elérhető. Az új generációs ATM a nap 24 órájában biztosít készpénzfelvételi lehetőséget, emellett a készpénz befizetésére is alkalmas. Az automata a tervek szerint augusztus 7-től állt volna az ügyfelek rendelkezésére, de a beüzemelés a szükséges rendszerbeállítások miatt csúszott. A hiba elhárult, így az ATM már rendeltetésszerűen működik. A lakosok dönthetnek 10 millió forint sorsáról. A tököliek is beleszólhatnak, mire fordítsa az önkormányzat 10 millió forintos fejlesztési keretét. Elindult a város részvételi költségvetésének tervezése, amelynek keretében a lakosok ötleteket nyújthatnak be kisebb, gyorsan megvalósítható fejlesztésekre és közösségi programokra. A javaslatok között szerepelhet például új pad, ivókút, játszótéri eszköz, kerékpártámasz vagy kutyaitató, de közösségi rendezvények szervezésére is lehet ötletet benyújtani. Fontos feltétel, hogy a kezdeményezés közterületet vagy önkormányzati ingatlant érintsen, így annak előnyeit minden tököli élvezhesse. Az ötleteket szeptember 10-ig várják, ezt követően a lakosok online szavazáson dönthetnek arról, mely elképzelések valósuljanak meg. További információk a részvétel.tököl.hu weboldalon érhetők el. Nemrég tartotta első rendezvényét a Kék Méhecskék, az Autistákért Alapítvány. A nemrég alakult Dunavarsányi Szervezet családi délutánjára augusztus 2-án került sor a Petőfi Szabadidő Parkban, ahol a Mozaik Egyesület és az Élethajó Értékőrzőháló is képviseltette magát. Palotai Anita rádiónak elmondta, hogy a kezdeményezés célja az érintett gyermekek, illetve hozzátartozóik segítése. Az alapítvány elnöke hozzátette, a továbbiakban is szeretnének ingyenes programokat szervezni, és ezáltal egy támogató közösséget létrehozni.
9: Mi főként intézményeket szeretnénk létrehozni, nappali ellátó intézmények, későbbiekben olyan intézmények, hogyha mi már nem leszünk, akkor a gyermekeink biztonságban és jó helyen legyenek. Emellett szeretnénk támogatni a szülőket, az autikat, szeretnénk bejutni nagyobb helyekre, hogy tényleg változást hozzunk intézményekben, egészségügyi ellátásokban.
0: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Megkezdi a felkészülést a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapata. Az NB1B-ben a legutóbb ezüstér remig menetelő szigetszentmiklósiak még nem teljesen végleges kerettel vágnak neki a szezonra való belemelegítésnek. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, fiatal poszton még vannak náluk olyan játékosok, akik potenciálisan csatlakozhatnak a csapathoz. Hozzátette, a felkészülést védekező feladatokkal kezdik majd, mert az jobban segít az új játékosoknak beleszokni a rendszerbe, és persze egy-két új dolgot is kipróbálnak majd, hogy a régiek se unatkozhassanak.
10: Legfontosabb, hogy két-három ember kapcsolatát próbáljuk majd minél jobban elmélyíteni, illetve olyan védekező helyzeteket veszünk elő, ami felgyorsít egy kicsit a tanulást, és akkor párhuzamosan támadást és védekezést is tanulnak, miközben remélhetőleg sikerül olyan új gyakorlatokat is belehozni a képbe, ami a régieknek is kihívás, ez újdonság le. Abban bízom, hogy látványos lesz majd a fejlődés.
0: Időjárás.
6: Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, és csak kevés helyen alakulhat ki záporzivatar, leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti ország részben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Délután 33-39 fok várható.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ez a Mozaik, a Lakihegy Rádió közéleti magazin műsora. A következő közel egy órában ismét érdemes lesz velem, illetve velünk tartanotok, hiszen izgalmas témákkal készültem a hallgatóinknak. Elsőként Tóth Pál önkormányzati képviselővel beszélgettem az augusztus 31-i közmeghallgatásról. Az eseményen szó lesz a Dunaparti fejlesztésekről, a szennyvíztisztító telep korszerűsítéséről, valamint a szúnyoggyérítésről is. Interjúnkban ez utóbbi témát járjuk körül, és arról beszélgetünk, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a szúnyogok elleni védekezést Szigetszentmiklóson. Ezt követően Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszentmiklósi irodájának vezetője számol be a város Dunaparti fejlesztéseiről és az ezekkel kapcsolatos lakossági visszajelzésekről, továbbá a térség kerékpározási lehetőségeiről. Ezután Dimitrov Hubert lesz a vendégem, akivel az augusztus 1-én megrendezett 5. Gassenroll fesztiválon beszélgettem. Hubert saját veterán járművével érkezett a találkozóra, és mesél az autóról, illetve a rendezvény hangulatáról is. A műsor további részében Mayer Nóra kolléganőnk készített interjút Halász Lászlóval, a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójával. A beszélgetésből megtudhatjátok, milyen programokkal várja az érdeklődőket az idei Tököli Summer Fest. Már is kezdődik a Mozaik, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
0: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
11: Adásunkban Tóth Pállal, szigetszentmiklósi képviselővel beszélgetünk, jelen helyzetben pedig a közmeghallgatásról, ami nem sokára augusztus 31-én hétfőn lesz itt Szigetszentmiklóson, egészen pontosan a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 3 napirendi pont szerepel, illetve az egyebekkel együtt 4. Az első számú a fejlesztések a Dunaparton, a második a szúnyoggyérítés, a harmadik a szennyvíztisztító fejlesztése, és ahogy említettem, a negyedik az egyebek, amikor pedig bárki bármilyen kérdést feltehet. A mai témánk az a szúnyoggyérítés lesz, hiszen azért Tóth Pál képviselő úr sokszor felhozta ezt a témát, akár testületi üléseken is, és részletes beszámolót adott arról, hogy gyakorlatilag azért ugye itt a városunkban voltak problémák a szúnyoggyérítéssel, és ha jól gondolom, akkor talán még mindig vannak, és érdemes lenne változtatni ezen, de hogyan tehetjük meg mindezt, illetve majd mi hangzik el ezen a közmeghallgatáson.
12: Elsődlegesen is köszönöm szépen szerkesztő asszonynak a meghívást. Valóban a szúnyoggyérítés, és azt gondolom a közmeghallgatás is egy olyan fontos téma, amire most is augusztus 31-ére szeretettel várom a lakosságot. Ugye tavaly augusztusban már felvetődött ugyanez a közmeghallgatáson a szúnyoggyérítés kérdése, akkor egy tájékoztatót kaptunk a korábbi gyérítést végző cégtől, ami felvetett olyan témákat, amiket azt gondolom, hogy azóta is én is felkaroltam, meg talán a városvezetés is most már egyre inkább nagyobb hangsúlyt, ugye a biológiai szúnyoggyérítés felé áttoljuk. Jelenleg ugye egy pár héttel ezelőtt volt egy ilyen felvetés, hogy a katasztrófa védelem ugye kémiai szúnyoggyérítést végzett a településünkön, és ugye a polgármester úr megkérdezte a lakosságot, hogy támogatják ezt vagy nem, és ugye döntő többségében én azt gondolom a felvilágosítás tudatosítás hiányában, vagy az információ hiányában kimé egy gyérítés mellett döntött a lakosság. Én azt gondolom, hogy ebben kellene nagyobbat lépnünk és változtatnunk. Ugye ez az integrált vektor menedzsment volt a tavalyi évben az egyik olyan kulcsszó, és jó magam is szerveztem egy lakossági fórumot ezzel kapcsolatosan, ugye ami egy viszonylag alacsony érdeklődés mellett, de fönn van az interneten elérhető. Azt gondolom, hogy ezt a témát feszegeti. Az integrált vektor menedzsment ugye az lenne, ahol egy közös együttműködésbe a biológiai gyérítés irányába megpróbáljuk elmozdítani a szúnyoggyérítést. Nyár van, aktuális a téma, azt gondolom, mindenki ugye grillezik, kinnül a természetbe, éjszakánként is próbáljuk, de ugye változtak a szúnyog populáció is. Ezért okoz egyre nagyobb problémát. Én azt gondolom, hogy ezt úgy tudnánk orvosolni leginkább, hogyha a lakosságot is belevonnánk ebbe a feladatba, ennek egy lépés ez a közmeghallgatás és a tájékoztatás. Ugye a gyérítésnél egy dr. Kemenesi Gábor, aki Pécsen virológusként dolgozik, és a szakma azt gondolom egyik legnagyobb hazai tekintélye, tartott előadást, és ő is elmondta, hogy itt a lakosságnak óriási feladata és felelőssége van. A biológiai gyérítést úgy tudnám bemutatni, hogy ez egy konstans egész éves feladatot jelent minden egyes lakónak a településen, míg a kémiai gyérítésnél ugye csak a csúcsokat tudjuk levágni. Ez a kémiai gyérítés az azt jelenti, hogy egy deltametrin nevű szert szórnak ki. Ez az egyetlen olyan forgalomképes szer, amit mi most tudunk használni. Annyit tudni kell arról, hogy kutatások vannak, és azért egy elég erős szerről van szó. Tehát amikor a rovarokat és ezeken belül ugye a szúnyogokat próbáljuk gyéríteni, akkor a 100 elpusztult rovarból talán 1-2 az a szúnyog, az a csípő szúnyog, ami ugye a kellemetlenséget okoz, és ami miatt ugye az egész védekezés van. Ez egy hidegködös eljárással mennek végig az utakon, ugye magánterületekre nem mennek be. A légi gyérítést azt most már csak katasztrófa védelem külön engedélyével nagyobb invázia esetén rendelik el, de ugyanez a deltametrénre is igaz. Lenne lehetőség a városnak, hogy lemondja ezt a kémiai gyérítést, tehát nem egy kötelező igénybe venni, még ha a katasztrófa védelem szervezi is, és ő is végzi el ezt a feladatot. Ez azért lenne fontos, mert ugye ennek a szernek nagyon kis dózisa jut ki ugye a természetbe, de ez azért ott maradhat, nem bomlik le rögtön azonnal. Tehát akár játszóeszközökön, homokozókban, gyümölcsfákon is ott maradhat, és ugye a gyermekeink egészsége, meg hát a saját egészségünk érdekében is azt gondolom, az a legcélszerűbb, ha minél kevesebb kémiai szert használunk. És biológiai védekezéssel itt gondolok arra, hogy például a pangóvizeket meg kell szüntetni. Tehát ha locsoljuk a virágokat, és marad a virág alatt egy kis víz, azt jobban járunk, hogyha 7-8 naponta mindenképpen kiöntjük, már csak azért is, mert körülbelül ez az időszak 7-8 nap az, ami alatt kifejlődik egy-egy ilyen szúnyoglárva. Ezeket a pangóvizeket, ha megszüntetjük, akkor nagyon erősen le tudjuk redukálni a szúnyogoknak, a csípő szúnyogoknak. Azért is ki kell térnünk itt a fajokra is, mert ugye a dalos szúnyog az, ami Magyarországon az egyik legismertebb és a legjobban feltérképezett. Ugye mindenki ezt ismeri a korábbi évekről. Zümmögést ugye halljuk, a szúnyog zümmögést, ezért dalos szúnyognak is hívják, de ma már új fajok is megjelentek, ugye a tigris szúnyogot talán már nagyon sokan ismerik és hallották, de van koreai, van japán szúnyog, ugyanezek a fajok is egyre jobban jönnek be. Ugye a globalizációnak ez is az egyik hátránya, hogy ilyen fajok meg tudnak jelenni, más bioritmusban működnek. Tehát ők például nappal is élnek, és nappal is csípnek. A szúnyogokról ugye még annyit tudnunk kell, hogy a női varú szúnyogok azok, amik elsődlegesen csípnek, és az embernek ugye kellemetlenséget okoznak, a hímúvara a kevésbé. Pont a Kemenesi Gábor kutatásaiból is tudjuk, hogy vannak olyan biológiai módszerek, amikor ivartalanítják ezeket a hím szúnyogokat. Talán azt említett, hogy Horvátországban van legközelebb nálunk ilyen hely, ahol ezt meg tudják tenni, és azokat engedik ki a természetbe. Ezáltal elérik azt, hogy életképtelen utódok jönnek a világra, és jelentősen tud csökkenni a populáció. Másik szúnyoggyérítésnél nagyon fontos ugye a gyérítés szó is, tehát nem teljesen akarjuk kiirtani, ugye mondtam a kémiai védekezésnél, a deltametrinnel akár 100 elpusztult rovarból 98 más lehet, és csak az 1-2 az, ami a szúnyog. De ugye gondolnunk kell a madarakra is, a madaraknak, énekes madaraknak is az egyik fontos táplálékát, a rovarokat öljük meg, ugye ezekkel együtt a méheket is, ugye fokozottan ilyenkor a méhészeket tájékoztatni kell, amikor ilyen védekezés van, hogy bezárják a méheket, és ne tudjanak kijutni, mert hát őket is el tudja pusztítani. Minden egyes vegyszer, ami a természetbe kijut, az előbb-utóbb az emberekbe is fölhalmozódhat. Erről a deltametrinről tudni kell, hogy ideg, méreg, májban is károsodást okozhat, hormon problémákat okozhat, tehát nagyon sok olyan káros hatása lehet. Fölhívva arra, hogy alacsony dózisról beszélünk is határérték alatt, de hát minden határérték alatti terhelés folyamatosan azért a szervezetbe fölhalmozódhat. Ugye más egy felnőtt embernél, meg más egy csecsemőnél adott esetben ugyanaz a méregdózisnak a hatása. Ezért gondolom azt, hogy ha a lakosság ezt megérti, akkor el fogja azt fogadni, hogy néhány kellemetlen szúnyogcsípés még mindig kisebb problémát okozhat, mint hogyha ilyen vegyszerekkel dolgozunk. Föntartva annak a lehetőségét, hogy amikor olyan havária helyzet alakul ki, amikor olyan probléma van, olyan nagy populáció van, akkor igénybe tudjuk venni. Tehát gondolok itt, hogyha egy nílusi láz, egy dengi láz elkezdene terjedni az országban jelentősen, akkor igénybe kellene ezt vennünk, hogy azt megelőzzük, mert az jóval nagyobb kockázat jelent. De amíg erről nincsen szó, addig azt gondolom, hogy sokkal humánusabb megoldásokat kellene igénybe vennünk. Én ezért is tartom fontosnak, hogy most ezt a lakosságnak elmondjuk, és felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy próbáljunk meg közösen, pangóvizeket szüntessük meg, az integrált vektor menedzsmentnek a populáció számítás. Azért is sajnáltam most ezt a kémiai gyérítésnél, hogy a lakosságot kikérni a véleményét. Nincsenek tisztában a lakosok, hogy például milyen szúnyog populáció van, nem tudom, hogy a méréseket megismerhettük-e. Utána ugye egy fehér lepedőt ki kell rakni a szúnyoggyérítés után,

0: Tehát hozzájuk, hogy nem tudnak nyáronként grillezni, mert olyan nagy számú szúnyog van, hogy egyszerűen nem tudnak megmaradni. Körbenéztek az ingatlanon, mindenhol minden rendben volt, nem volt pangóvíz, nem volt tenyészőhely. Mire kiderült, hogy az út túloldalán egy lomizós bácsi él, akinek viszont tele volt olyan edénnyel, amiben pangóvizek voltak, és bármennyire megtett a tulajdonos mindent azért, hogy nála ne legyen, de ugye azért pár száz méteres körzetben a szúnyogok azok el tudnak repülni, és tenyészőhelyeket meg fogják találni. Úgyhogy erre is nagyon oda kell figyelnünk, és erre például ez a lidár technológiával ez a feltérképezés egy jó kiinduló pont tud lenni, aminek az eredményei alapján tovább tudunk menni, és újabb lépéseket tudunk tenni a szúnyog invázió csökkentése érdekében.
1: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
2: Gere Ágnessel, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklósi irodájának vezetőjével beszélgetünk, több témát is érintünk a mai alkalommal, például beszélgetünk majd a nemrég elkészült tanösvényfejlesztésről, illetve beszélgetünk kerékpárutakról is. Több is megtalálható itt a térségünkben, ezekről majd Ági beszámol nektek. Na de kezdjük is azzal, hogy az elmúlt hónapokban jelentős turisztikai fejlesztések valósultak meg, ahogy említettem, a Sziget-Szent Miklósi tanösvényen, illetve annak környezetében is. Ennek részleteiről beszéljünk, hogy most egy pici idő eltelt azóta, illetve hát nem is olyan kis idő, hiszen januárban adtátok át ezt a területet. Mi a tapasztalat azóta?
3: Valóban komplex fejlesztésről beszélhetünk, hiszen egy körülbelül 1 kilométeres szakaszt érint maga a fejlesztés. A május egy sétánytól egészen a tanösvény végéig, addig a kis kávézóig ott a sarkon, amit mindenki oly nagyon kedvelt az elmúlt időszakban. Közösségi stég létesült nagy örömére szerintünk a lakosságnak, ugyanis azt látjuk, hogy nagyon népszerű a május egy sétány végén található Dunaparti lejárónál épült stég. Alapvetően az a stég küldetése, hogy a kézi emberi hajtású vízi járművekkel ki lehessen ott kötni kényelmesen. A stég kialakításánál is ezt a tervezők nagyon gondosan figyelembe vették, tehát lépcsőzetes a stég kialakítása, tehát simán rá lehet állni kenuval, száppal, és a kiszállás és a beszállás könnyedén meg tud történni. Egyébként nagyon fontos kiemelni, hogy kényelmi szolgáltatásokkal bővült még itt a környezet. Mosdó és öltöző konténerek állnak a lakosok, illetve az ide látogatók rendelkezésére, valamint digitális táblákon lehet tájékozódni magáról, a Duna élővilágáról, illetve a környék sajátos növényzetéről és állatvilágáról. Ami a tanösvényt még konkrétan érinti, felújításra kerültek a lépcsők és átjárók, távcsöveket, illetve tájékoztató táblákat helyeztünk ki, valamint gyöngykavics szórást kapott a tanösvény. Ennek talajstabilizációs jelentősége van, és szeretném itt is kiemelni azt, hogy az egész terület Natura 2000-es védett terület, tehát bármilyen terv is készült arra vonatkozóan, minden egyes részletet a Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatósággal, valamint a Dunai-Poly Nemzeti Park illetékes munkatársaival kellett egyeztetni, és pont a tanösvény talajstabilizációs témájában rendkívül megosztott volt az álláspont, hogy melyik lesz, ami a lakosság számára is, illetve a környezet számára is ideális, és maradt ez a gyöngykavics szórás. Tudjuk azt a lakossági visszajelzésekből, hogy ez nem feltétlenül okozott mindenki számára örömet, azonban fontos tudni, hogy itt elsősorban a Natura 2000-es terület miatt a környezeti szempontok voltak a meghatározóak, és nem a használók kényelme, ha fogalmazhatok így.
2: Ráadásul mondhatjuk úgy, hogy online is végigjárhatjuk a tanösvényt, hiszen van egy úgynevezett digitális vándor applikáció, és ez talán a családok számára a gyerkőcökkel még izgalmasabbá teszi a kirándulást. Mit rejt ez az applikáció?
3: A digitális vándor az Aktív Magyarország találmánya, ha fogalmazhatok így. Ők az országban található tanösvényeket és sétaösvényeket gyűjtötték össze. Minden ösvénynek van valamilyen edukatív tartalma, tehát tanulni lehet belőle, viszont játékos formában. A Sziget-Szent Miklósi úszóláb tanösvény esetében ez azt jelenti, hogy játékokon keresztül, néhány kérdéssoron keresztül, amelyek igyekeznek minél több érzékszervet bevonni, lehet tanulni érdekes dolgokat. GPS alapon működik a rendszer, tehát ha valaki letölti a telefonjára ezt az applikációt, és kiválasztja a Sziget-Szent Miklósi úszóláb tanösvényt, akkor elkezd sétálni az ösvényen, és egyszer csak felugrik majd az első kérdés, és akkor arra hát értelemszerűen meg kell tudni adni a helyes választ, de nem történik semmi akkor, hogyha esetleg helytelen lesz. Legfeljebb a játék jutalmaként kapható idézőjelben digitális jelvényt, azt egy kicsit később első vagy több kérdés ismétlésével fogja tudni megszerezni. Bővebb tájékoztatást a helyszínen is kaphatnak a látogatók, hiszen egy tábla került kihelyezésre magáról az applikációról.

0: le is lehet tölteni, tehát ha az ember elmegy a telefonjával, akkor az iOS és az Android rendszerű telefonokra is letölthető ez az applikáció, és hát így egy picit a kihelyezett táblákon túli információkat tartalmaz, nem csak a tanösvényről, hanem általában a Ráckevei Dunaágról.
1: Ahogy említetted, Natura 2000-es területről beszélünk. Nem csak itt alapvetően is fontos, hogy óvjuk a természetünket, de mit javasolnál azoknak, akik kilátogatnak, hogyan tehetik meg mindezt?
0: Szelektív szemetes kukák lettek elhelyezve a környéken, tehát arra mindenképpen figyelni kell, hogy a szemetünket vagy a legközelebbi kukáig vigyük el, vagy akár haza is. Nagyon fontos, hogy ne csapjunk zajt, hiszen hiába a természetben vagyunk, az állatokat megijeszthetjük, és valaki éppen azért megy a természetben másfelől, hogy a csendet keresse. Úgyhogy viselkedjünk természetbarát módjára.
1: Nem csak gyalog járhatjuk be a Sziget-Szentmiklósi tanösvényt, vagy akár itt a térségünket, hanem kerékpárral is elindulhatunk. Ráadásul összesen 6 útvonal van itt a térségben, amit megtehetünk. Rövidebb táv, hosszabb táv, könnyebb, nehezebb, családdal vagy akár egyedül. Mit tudsz erről mondani a hallgatóinknak, Ági?
0: A kerékpáros útvonalakat, mert inkább útvonal ajánlásokról van szó. A kisdunamente.hu weboldal kerékpárosoknak ajánljuk című menüpontjában található. Ezek az útvonalak a Magyar Kerékpáros Klub délpesti szervezetének segítségével találtuk ki, hogy úgy mondjam, és rajzoltunk meg egy virtuális térképen, kicsit turista szemmel. Tehát fontos volt az, hogy egyrészt már szerencsére pozitív irányban indultak el változások a kerékpárút hálózat kiépítésének vonatkozásában, de azért egybefüggő Csepel-sziget kerülő kerékpárút így még önmagában sajnos nem létezik. Kerékpáros barát útvonalak vannak, illetve olyan védettebb útvonalak, amelyek alkalmasak a kerékpározásra. Az útvonalak kialakításánál fontos volt az, hogy legyen benne pihenő, legyen valami látványosság a közelben, ahová be lehet térni, és így módon egy akár rövidebb táv, amit mondjuk 20-30 kilométernek mondhatunk, azért tud egy egész napos programmá válni, hiszen megállunk egy-két helyen, körbenézünk, meglátogatjuk, megesszük, megkóstoljuk, éppen milyen helyszínen vagyunk. Ugyanúgy az északi, tehát itt a Sziget-Szentmiklósi járás területén, és ugyanúgy a Ráckevei járás területén is vannak ilyen kijelölt útvonalaink. Nagyrészt egyébként ezek körútvonalak, tehát mondjuk Ráckevéről indul, és ugyanúgy Ráckevére tér vissza egy nagyobb kör után. Az útvonal ajánlások a www.kisdunamente.hu weboldalon megtekinthetők, úgyhogy kedvükre lehet sem megézni mindenkinek belőle. És nagyon fontos, még szeretném hozzátenni, ha valakinek ajánlása van, akkor azt szívesen fogadjuk hasonló részletes leírással, mint amit mi is megtettünk a weboldalon, akkor e-mail címre kérjük szépen az info@kisdunamente.hu címre elküldeni, és akkor szívesen közzétesszük azt is.
2: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
1: Halásztelekről jelentkezünk, egészen pontosan az 5. Gassenroll fesztiválról, illetve a halásztelki veterán jármű találkozóról, és egy veterán jármű tulajdonossal beszélgetek, méghozzá Dimitrov Huberttel, aki nemhogy veterán jármű tulajdonos, de karosszéria lakatos is. Hát kezdjük ezzel a beszélgetésünket, hogyha jól gondolom, akkor ez nem most kezdődött nálad, hogy szenvedélyed az autók.
3: Hát igen, 87-ben, amikor elvégeztem az általános iskolát, utána mentem át ipari iskolába, karosszéria lakatosként tanultam. A nagynéném férje volt a mesterem, őt nála tanultam. Tövé ez az Opel Olimpia, amit most újítottam legutoljára föl. Ez 50 éve már van a családunkban ez az autó, és ez egy családi örökség, és nagynéném férje meghalt 1994-ben, és nagynéném megörökölt az autót, ő tavaly előtt halt meg, és unokaaggom úgy döntött, hogy most tavaly volt a 30. jubileumi találkozó az apukája emlékére, Kiskohalason a Kántor András Veterán Autós Egyesületnek az alapítója, és erre napra kellett ezt az autót megcsinálni tavaly június végére. És akkor ezen dolgoztam, hát már másfél évet lassan az autón, és hát ezekkel foglalkozok, igazság szerint ilyen öreg autó, mert megéri meg foglalkozni velük, mert az új autók sajnos katasztrofálisak.
1: Az, hogy mivel érkeztél ide a mai napon, hallgatóink megtekinthetik a Facebook oldalunkon, hiszen képet is készítettem erről. Egy kicsit mesélj arról az autóról, ami, mint ahogy megtudtam így interjún kívül is, neked a szíved csücske, és te nem csak a garázsban tárolod és hozod ki ilyen eseményekre, hanem napi szinten használod is.
3: Hát igen, egy 1990-es négy ütemű Trabant. Hát én a 90-ben tettem le a jogosítványomat, amikor ezeket kiadták, és akkor megláttam, és mondtam, hogy nekem ilyen autó kell. Hát apukámnak két ütemű Trabantjai voltak, tehát ezek családunknak végig, tehát 4-5-6, nem is tudom mennyi trabantunk volt, kétütemű trabant, és ezt 90-ben kiadták, és akkor vizsgáztam, és mondtam nekem, milyen kell, és 9 évesen, 99 karácsonyra vettem magamnak ezt az autót, és azóta megvan 27 éve, és mindennapos használatban van, tehát ezzel járok minden nap, mindenhova, találkozókra, az ország minden pontjára, szeretjük az autót, jó, megbízható kis autó. Hát 27 év alatt nem hagyott cserbe még sose. 353 ezer kilométer van jelenleg benne az autóba.
1: Ugye láttam már, hogy fotókat mutattál nekem arról, hogy mennyi díjat bezsebeltél már az autóval, sőt, hát itt is most Halásztelken is kiállítottál jó néhány kupát, oklevelet, néhányat említs meg közülük, mert gondolom mindet nem tudod felsorolni.
3: Nagyon sokat, hát évente valamikor 3-4-et is kapunk több helyen, hát 15-20 találkozón vagyok úgy évente ott, és elég sűrűn kaptam Kaposújlakról, Tőserdőről, Galgagyörkről, már több díjat kaptam, Dunaújvárosból, Széchenyből, tehát az ország több tájáról elismerik az autót, meg megcsodálják mindenkit, mert hogy egy elég különleges egyedi darab, tehát nem sűrűn lehet látni az utakon, és azok szoktak is menet közben fényképeznek, videóznak útközben, integetnek, mutogatnak, villognak szembe. Büszkeséggel tölti el az embert, hogy egy olyan autót épített, ami mindenkit megcsodál.
1: Gyakorlatilag akkor mondhatjuk azt, hogy az autót te is újítgatod, vagy alakítgatod, abszolút.
3: Szakmai ártalom, hogy karosszériás, tehát én csinálok mindent. Hát ezt a szint, ami van rajta, ez gyárlag fehér színű volt ez a trabant, és abból adták ki legtöbbet, és mondtam, hogy mindenhol fehér trabant, itt is fehér trabant, ott is fehér trabant, és interneten láttam ezt a szint, és a festő kollégámnak mondtam, hogy te mondom, ezt a szint varázsoljuk rá az autóra, mert nekem ez kell, ez a szín, és lefestettük, és azóta mindenki csodájára jár, hogy ez milyen gyönyörű, milyen szép, meg annyira jó állánk ez a szín, hogy nagyon különleges. Van hozzá egy gyári utánfutója is, amit húgomtól kaptam az 50. születésnapon 2022-ben, és most már az is jár velünk a találkozóra már 2 éve.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy egyébként Halásztelekre nem első alkalommal jöttél, nem jártál már itt.
3: Tavaly előtt voltam itt, igen, tavaly nem sikerült eljönnem, mert tavaly másfelé vezetett az utam, de idén visszajöttem ismét, mert voltam most egy alkatrészért gyálon közben, ott mondom, akkor útba esik, eljövünk ide. Holnap meg Balatonfűzfőre megyünk Vetelán találkozóra, ott is lesz egy nagy szabású találkozó, úgyhogy holnap ott leszünk.
1: Jó sok helyre jársz azért így országszerte. Mesélnél egy kicsit azokról a más jellegű veteránjármű találkozókról, amik ugye nem itt Halásztelken zajlanak, hogy van-e különbség esetleg bármelyik más településen található ilyen veteránjármű találkozó között, mint akár itt a Halásztelki esetében?
3: Hát a veterán találkozók úgy általában azok egy hasonszerű, tehát egyformák nagyjából, tehát régi öreg autók, tehát 30 év fölötti autók, de igazság szerint más találkozókra is átjárok az autómmal, mert hogy ugye egyedi különleges autó, tehát jártam vele Turing találkozókra, akkor Volkswagen koncern találkozóra, Makón, akkor Vincenten voltunk veterán találkozón, ott a Szentes TV-ben voltam benne, tehát Trabant találkozó, Kiskunlacháza, oda is el szoktam menni, mert ugye mert Trabant az nem maradhat ki onnan. Siófokon is voltam Trabant Farbul találkozón, Siókempingbe, tehát nagyon sokfelé megfordulok az autóval.
1: Mondhatjuk azt, hogy ez egy összetartó közösség, azért ha jól gondolom, így az évek alatt megismertétek egymást, vagy legalábbis sokakkal megismerkedtél.
3: Hát igen, sok találkozón szoktam ismerősökkel már találkozni, már éveken keresztül már őt is láttam, már őt is már ismerem, már az autót is már messziről megismerem, meg tudom, hogy ki mikor merre, meg össze is szoktunk beszélni, hogy ki merre megy a hétvégén, melyik találkozón lesz, hogy hol találkozunk legközelebb. Így tartjuk a kapcsolatot, úgy Facebookon is, meg telefonon több kollégával is, akik így járnak találkozókra.
1: Már nincs sok hátra azért a nyárból, nagyon gyorsan eltelt, mondhatjuk szinte ugye már csak közel egy hónap van hátra a nyárból. Mit tervezel még ilyen veteránjármű találkozók tekintetében? Mész még valamerre? Azért nyilván most még bőven lesz erre alkalom, sőt azért talán az őszi időszakban is.
3: Hát igen, ez tavasztól késő őszig, majdnem télig vannak találkozók. Hát október 18-án kaptam meghívást Budapesti Vasútörténeti Parkba az őszi oldalmers óra. Tavasszal is voltam ott kiállítani 2 napot, most is lesz 2 nap, az is nagyon jó volt. Augusztus 20-ára Debrecen Virágkarnevára megyünk kiállításra, tehát sok helyre már van, hogy úgy hívnak már meg, hogy ismernek már meg, ismerik az autót, már látták már több helyen, és meghívnak, mert még nem látták az autót élőben sokan, csak a Facebookon, hogy itt látnak róla a képet, ott látnak róla a képet, és volt egy srác, jött oda hozzám már valamelyik találkozón, hogy annyi képet látott már az autóról élőben, még sosem látta, és oda jött és körbe megcsodálta, azt mondja, most megnézi magának élőben, még nem látta még soha élőben.
2: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
1: Mayer Nóra kolléganőnk Halász Lászlóval, a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójával beszélgetett az idei Tököli Summer Fest részleteiről. Az interjúból kiderül, milyen programokkal, fellépőkkel és élményekkel várják idén az érdeklődőket a fesztiválon.
4: Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál Tökölön is színes programokkal várja az érdeklődőket, a tököliéket, a térségben élőket, mindenkit. A fesztivál részletesebb programjairól beszélgetünk a következő percekben Halász Lászlóval, a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójával, Tököli Fesztivál igazgatóval. Elég nehéz sorra venni minden napot, de azért próbáljuk meg egy picit, mire számíthatnak azok, akik a Summerfestre jönnek Tökölön.
5: Ugye a Summerfest ebben az évben 33. évét ünnepli. Utalnék a felvezető címre, mely szerint Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál. Talán sokakban ez felmerült, hogy mi ez a névváltozás, akik már ismerik és követik a fesztivált több évtizede. Ugye korábban Summerfest nemzetközi folklor fesztiválként apostrofáltuk. Na most azért történt ez a kis minimális névváltoztatás, hiszen folklorból, tehát néptánc, népzenéből az emberek az elmúlt, most beszélünk csak 30 évről, már 115 féle országot láttak, hallottak a földkerekség, 160-180 nem tudom hány nemzet él a földkerekségen, tehát nem 115 ország, 115 féle országot láttak, ez fekete-fehérén ki van mutatva a statisztikáinkból. Tehát már eközben láttak nyilván Mexikót 66-szor, sok-sok országot ismétlődő módon láttak, tehát már nem annyira érdekes. Közben jött az internet, ugye a világa, már minden megkapnak az emberek interneten, közben jött egy Covid-válság sajnos, az is visszavetett világszinten minden, sok-sok minden, nem csak a kultúrában, hanem nyilván ezt mindenki tudja, és most már 2-3 éve afelé megyünk, hogy inkább a kultúra egyik szegmenseit is megszólítsuk, tehát nem csak folklorfesztivál, mondjuk korábban is volt a folklorfesztiválban is voltak ilyen-olyan koncertek, meg színházi műfaj, de 2-3 éve erre jobban rá startoltunk, így most a kultúrának a szélesebb nyitása a hitvallásunk, és ezen belül, tehát nagyon sok a gyerekprogram, az mondjuk mindig is volt szintén, de próbálunk nyitni a színházi világ felé, olyan koncertek felé, amelyek korábban nem voltak, kicsit populárisabb, de nem a lakodalmas rock, hogy más nem mondjak, nem becsülöm lass sem, az egy olyan műfaj, megállja helyét bizonyos közegben, bizonyos körökben, bizonyos rendezvényeken, de itt ez nem az a rendezvény. Tehát ezért van a minimális névváltoztatás. Másik dolog, hogy idén, tehát általában a Summerfest mind három helyszínen 20-án zárult, vagy 21-22 százalmatán, nem mondjuk többnyire 20-án. Itt azért változtattunk most idén ezen, mivel a 20-dik az hét közepére esik, és az embereket nem szeretném cserben hagyni. A hétvégére, akik itthon maradtak, nem a Balatonon, töltik az augusztus 20-i környéki ünnepeket, akkor hétvégén legyen nekik elfoglaltság, legyen nekik olyan program, ami talán méltó az augusztus 20-a környéki ünnepléshez. Így kitoltuk, pontosan később kezdünk és később fejezzük be, augusztus 18-át a 22-ével éjszakával bezárólag.
4: Gyerekprogramokról mit lehet tudni, hogyha sorra vehetjük őket, akár napról napra?
5: A gyerekprogramok az elmúlt 33 év alatt nem változtak, pontosabban a gyerekprogram egy nagyon fontos szegmense a fesztiválnak mindig is az volt, függetlenül attól folklorfesztivál, egy kulturális fesztivál. Kizárólagos módon minden nap 14-18 óra egy gyerekprogramok láthatók, hallhatók, értem ez alatt a szokásos, ugye népi játszóterek, játszóház, kézős foglalkozása, az ugrálóvártól a csillámfestés, ilyen tetoválás, arcfestés, meg csillám tetoválás, hordóvonat, sok-sok olyan program, ami a gyerekeket vonzza, nyilván a gyereket hozza a szülő, a nagyszülő, hogyha olyan kicsi a gyerek, tehát ez egy igen látogatott program Tökölön, ez a Művelődési Központ kertjében, zajlik szabadtéren, és minden nap ezt a programot megkoronázza minden este, 17 órakor egy elsősorban gyerekek, de mindenkinek szól a gyerekkoncert. Az országos palettával igyekszünk mindig mást prezentálni, hogy 2-3 évente jusson ugyanarra előadó csoportra a sor, tehát változatosan próbáljuk tenni ezt, tehát minden nap 17-18 óra egy gyerekkoncert.
4: Hogy egy kicsit konkrétabbak legyünk, hétfőn a Klárisok zenekar, kedden K-pop koncert.
5: Igen, el kell mondjam, hogy a Klárisok, ők az a visszatérő zenekar, akik szinte minden évben itt vannak, hol a Summerfesten, hol a húsvéti vagy karácsony családi vasárnapon, mert összes többi mind tartalmas, mind nagyon szórakozott, és a Klári által vezetett zenekar az a műfaj, ami ötvözi a gyerekjátékokat, a gyerekdalokat, a folklorral, és nagyon-nagyon ízlésesen és nagyon tartalmas, szép műsort adnak olyan zenész barátaival, akik országos ismert zenekarokban játszanak, nagyon ismert zenészekkel dolgozik a Klári, és ők visszatérő vendégek évente egyszer-kétszer biztosan. A K-pop, ez egy most felfutó kórai pop, most nekem is ez újdonság, a gyerekek meg vannak őrülve érte, a tinik. Ilyen kórai ruhákban, de magyar szereplőkkel énekelnek, táncolnak, nem tudom, mit csinál, kiderül.
4: Így is érvényesül a nemzetközi jelleg.
5: Így van, pontosan, igen. 20-án a gyerekprogramok közül a nagyon régi, de már nagyon rég volt itt a Holló Együttes, de szinte régi ismeretség, nagyon-nagyon jó kis műsorcsán, a három fiú, szexárdiak. 21-én a Csigadó, ez egy gyerekzenekar szintén, illetve újdonság most, mind a kettő, a Csigadó is, meg a 22. belvárosi betyárok, ez egy 3-4 tagú formáció, és populáris, most nem akarok hasonlítani, almazenekarra se senki, de ez populáris, igazán megmozgatja a gyerekeket, jó zenészek mindent élőben nyomnak, úgyhogy hát ennyit a gyerekműsorokról, gyerekkoncertzenekarokról, és hát még egyszer mondom, 14 órától minden, ami Szemszájnak inger a gyerekek számára, minden elérhető.
4: Minden nap 19 óra 30 perckor színpadi program, mivel készültök?
5: 19:30 kezdés, az szintén évtizedes múltra tekint vissza, ez egy bevált kezdés, mivel hogy sok nap hétköznapra esik, ezért az emberek már hazaértek a munkából, kicsit már lenyugodtak a munkai stressztől, és 19:32 kezden a főműsorokat a nagy színpadon. Így kezdésképpen egy igen populáris zenekar, a Magna Cum Laude, akik még szintén nem voltak Tökölön, és már most látszik a jegyek egy eladási érdeklődésből, hogy sikeres koncertnek nézünk elébe. És akkor ez egy sátornyitó koncert, hiszen Tökölre jellemző, hogy van egy fesztivál sátor, ahol még a műsorok után nem hagyjuk nyugodtan az embereket, hanem még kicsit tömködjük a fejüket, meg a lábukat különféle stílusú tánczenekarokkal. Tehát minden este más zenekar, hol örökzöldek játszak, hol rock and roll, hol délszláv népzene, tehát minden más tematika szerint a sátorban a nagy színpadi műsorok után hajnal 1 óráig körülbelül itt zavarjuk a szomszéd lakosságát, de ők meg van beszélve olyannyira, hogy ők mindig kapnak egy szomszédi jegynek nevezett ilyen kis bilétát, tehát ők beléphetnek ingyen háztartásonként 2-3 fővel a rendezvényre, ezzel próbáljuk az élét venni ennek a hangoskodásnak, hiszen éjszaka a hang sokkal jobban terjed, és a környékben az alvás ilyen korabban, 5-6 napban kicsit hektikus, úgyhogy próbáljuk ezzel kicsit ellensúlyozni, de megszokták az emberek, és elfogadják, átjárnak a koncertekre, műsorokra, és minden rendben van, hál' Istennek.
4: Szerdán igazi tánc panorámára számíthatnak nemzetközi kavalkádra a látogatók. Mely országokból érkeznek ide művészeti csoportok?
5: Panorámák ugye korábbi időkben 4 estén keresztül zajlott, de akkor még szép idők voltak, amikor 16-18 országot láttunk vendégül 12 napon keresztül, 3 település. Ugye ez a 2020-as évektől kicsit átalakult sajnos, és tavaly már úgy volt, hogy 2 táncpanorámás este volt. Egyik a külföldiek, a másik a helyi erőkkel. Így jelen esetben 19-én szerdán Chile, Görögország, Grúzia, Szlovákia mutatkozik be a nagy színpadon, és későbbiek során, ahogy haladunk előre a programmal, beszélek majd a másik táncpanorámáról.
4: Itt még természetesen ezen a napon is folytatódik, és minden este a rendezvény sátorban nem lesz csönd, az egészen biztos, hiszen különféle zenekarok lesznek. Ezen a napon, a szerdai napon, augusztus 19-én diszkó lesz DJ Matthew-val. Augusztus 20-a egy szép nap, államalapítás ünnepe. Milyen programok lesznek ezen a napon?
5: Ugye a gyerekek szokásos módon a gyerekprogramok hát a zöldövezetben 14-18 óráig, illetve 19:30-tól egy műsor egybekötött Szent István államalapító királyunknak az ünneplése, mégpedig a következő módon lesz egy kenyérmegáldás, 4 felekezet, a Római Katolikus Egyház, a Református Egyház, a Baptista és a Görög Katolikus Egyház a közreműködésével, az ő képviselőikkel egy közös kenyérmegáldás, ünnepi műsor, ezt követően 21 órakor zenés tűzijáték, majd egy utcabál következik a méltán közismert jó repertoárral rendelkező Benetton Band közreműködésével.
4: Itt gondolhatnánk azt, hogyha az előző éveket tekintjük, hogy vége is a Summerfestnek, de természetesen nem, ez egy újabb lendületet ad még a következő napoknak, bizonyára mindenki kipiheni magát másnapra, és pénteken ugyanígy folytatódnak a programok. A gyerekműsorokat már részint sorra vettük, az esti programok mik lesznek?
5: Nem hagyunk az embereknek nyugtot, próbáljuk a hétvégéjüket megtölteni izgalommal és jeles programokkal, így a 21. második táncpanorámának mondható este a tököli helyi erők, értem ez alatt a tököli amatőr művészeti csoportokat, így a tököli Diszláv együttes valamennyi csoportját a 6 évestől a 36-40 éves korig, illetve vendégegyüttesek lesznek, a Szigetújföldi Német Nemzetiség együttes, a Lórévi új alakult táncegyüttesnek a gyerekcsoportja, valamint a Jantra Bolgár Néptánc együttes. Ezt követően általában úgy szoktuk párosítani, hogy ez a nemzetiségi est koronázásaképpen lesz a Rácz Bál, ami méltán nagyon-nagyon sok fiatal, nagyon sok ember, nem csak fiatal, mindenféle korosztályt vonz, és ilyenkor aztán teljesen megtelik a rendezés sátor, meg a sátor előtti plac. Ugye a körtáncok azok nagyon népszerűek Tökölön, a délszláv körtáncok, a kólók, és hát ilyenkor több száz ember ropja a kólót, szinte non-stop mondhat, ez zenekar non-stop játszik, mert az emberek ilyenkor rossz néven veszik, ha a zenekar 10 perc tart, mert ők azért jöttek, hogy kólozzanak. És bizony este 9:30-tól hajnal 2-ig úgymond szinte megállás nélkül játszik a zenekar, és az emberek megállás nélkül ropják és bírják kifulladásig.
4: Augusztus 22-e szombat, az utolsó napja a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválnak. Mondhatom, hogy ugyancsak várva várt program, hiszen visszatérő vendég a Magyar Állami Népi Együttes. Mire számíthatnak azok, akik szombaton kilátogatnak erre a záró napra?
5: Valóban a magyarországi hivatásos együttesek közül a Magyar Állami Népi Együttes, valamint a Duna Művész Együttes, ők a visszajáró vendégek, 2-3 évente. És jelen esetben a Magyar Állami Népi Együttes a magyar népművészet egyik legreprezentánsabb ugye képviselője. Mondom ezt némi büszkeség és szerintelenség nélkül, hogy én magam is játszom az Állami Népi Együttes bizonyos műsoraiban a Kóla Együttessel egyetemben. Ez nagy büszkeséggel tölt el, és nagyon boldogan csinálom, hiszen, mint mondtam, ez egy rang, ez egy méltóság a Magyar Állami Népi Együttes műsoraiban tevékenyen részt venni, és bizony van olyan műsor, amiben a 90 percnek a 70%-át végigjátszuk. Ugye a Magyar Állami Népi Együttes Kolozsvári Piasztéren című műsorát láthatják az ide látogatók, mely próbálja felidézni a régi piaci hangulatot, mely már, ha nincs is kiveszőben, hiszen a környezetünkben is vannak piacok, itt ott most, sőt, vannak kisebb-nagyobb piacok, de azért ez egy kiveszőben lévő műfaj, és ezt a hangulatot idézi meg a Magyar Állami Népi Együttes Kolozsvár címszólalt Kolozsvár Piactéren. Egy népi sokadalomról beszélünk gyakorlatilag.
4: És aztán őket követi a fesztivál záró buli, ugyancsak már kötetlenebb keretek között a fesztivál sátorban.
5: Igen, Brillanti zenekar, ők egy régi visszatérő zenekar, bár már 10 éve nem játszottak Tökölön, talán legutóbb akkor játszottak, mikor még dübörgött a 60-as, 70-es évek Báját nevezett rendezés sorozat, melyet minden évben megrendeztünk. Ez a rock'n'roll szólt magyarul, és minden esetben két rock'n'roll banda játszott, felvárta, egész éjszaka nyomták megállás nélkül zenét. A Brillanti zenekar egy régi motorosokból álló zenekar, rock'n'roll fognak játszani, remélem mindannyiunk örömére.
2: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a Mozaik közéleti magazin műsorunk ismétlése. A következő héten újra jelentkezünk a térség legfontosabb eseményeivel, helyszíni riportokkal, tudósításokkal és véleményösszegzésekkel. Amennyiben lemaradtatok az ismétlésről is, a lakiegyradio.hu oldalon, a hangos archívumban bármikor visszahallgathatjátok a teljes adást. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, jövő héten újra találkozunk, a mikrofonnál Patek Edinát hallottátok.
2: Mozaik, minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
6: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Rongálásokkal és illegális szemeteléssel szembesültek Sziget-Szentmiklóson. Több kerékpárbarát útvonal is elérhető a Csepel-szigeten. Nem lép életbe elsőfokú vízkorlátozás Sziget-Szentmiklóson. Gerbán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Nem lép életbe elsőfokú vízkorlátozás Sziget-Szentmiklóson. Nem vezet be elsőfokú vízkorlátozás Sziget-Szentmiklóson a város polgármestere. Nagy János tájékoztatása szerint a Pestvár megyei kormányhivatal oldaláról időközben eltűnt az elsőfokú vízkorlátozásról szóló tájékoztatás, és a hivatalos információk alapján országos szinten sem lépett életbe ilyen intézkedés. A polgármester közleményében hangsúlyozta, a korábbi tapasztalatok a helyiek felelős vízhasználata, valamint a fővárosi vízművek tájékoztatása alapján Sziget-Szentmiklóson jelenleg nincs szükség korlátozás bevezetésére. Nagy János ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is fontos a hálózati víz és a villamosenergia takarékos használata. Mint fogalmazott, ha a lakosság a jövőben is tudatosan figyel a fogyasztásra, várhatóan később sem lesz szükség a vízkorlátozást a városban. Rongálásokkal és illegális szemeteléssel szembesültek Sziget-Szentmiklóson. Több helyszínen is rongálással és elhagyott hulladékkal szembesültek Sziget-Szentmiklóson egy közelmúltbeli bejárás során. Ladányi Sándor, az Egységben a Városért frakció vezetője és az Aries Nonprofit Kft. Képviselői eredetileg a tervezett újítások és zöld felületi fejlesztések miatt járták be a város egyes területeit. A tapasztalatok szerint azonban több helyszínen is problémát jelent a szemetelés és a rongálás. Ladányi Sándor rádiónknak elmondta, a Váci Mihály Parkban például a Gyermek Kressz Park tábláit is eltulajdonították. A frakcióvezető kiemelte, a rongálások és az eltulajdonított eszközök pótlása, illetve a szükséges helyreállítások jelentős többletkiadást jelenthetnek. Mint fogalmazott, az ezekre fordított összegeket sokkal inkább új fejlesztésekre és a város közterületeinek szépítésére lehetne fordítani.
5: Éves szinten ezek a rongálások sok-sok millió forintba kerülnek a városnak, illetve az Aries Kft.-nek. Nagyon jó lenne ezt tényleg fejlesztésre költeni, nem pedig arra, hogy fel kelljen újítani mindezeket, amik tönkre mennek itt, és nem a normális használat kapcsán, hanem a rongálás kapcsán. Persze erről sokat tudnánk beszélni, mert ez messzire vezet, hogy mitől van ez így, vagy hogyan kéne másképp csinálni, hogy ne történjen ez.
4: A térfigyelő kamera rendszer fejlesztése is hozzájárulhat a rongálások és a szemetelés visszaszorításához Sziget-Szentmiklóson. Ladányi Sándor, az Egységben a Városért frakció vezetője hozzátette, a városban jelenleg mintegy 70 térfigyelő kamera működik, azonban a közelmúltban tapasztalt rongálások és szemetelések ráirányították a figyelmet a rendszer további fejlesztésének fontosságára. Hangsúlyozta, a kamera rendszer megfelelő működtetésével a közterületeken zajló események valós időben is nyomon követhetők, így szükség esetén gyorsabban lehet intézkedni az elkövetőkkel szemben.
5: Most át kellett gondolnom azt, hogy bizony vannak helyek, ahova el kellene térfigyelő kamerák. Hozzáteszem, kell hozzá a struktúra, kell, aki valós időben figyeli ezeket, és valós időben meg is lehet előzni, vagy akadályozni azt, hogy törjenek, zúzzanak, és milliókat kelljen rákölteni. Inkább költsük akkor a kamerára, ne arra, hogy folyamatosan azt kell látni, hogy valamiért nem fontos, hogy szép legyen, meg jó legyen, hanem ezek az ösztönök lesznek úgy, rá, de hát bízom benne, hogy azt rövid időn belül azért tudjuk kezelni.
4: Több kerékpárbarát útvonal is elérhető a Csepel-szigeten. Az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg a kerékpáros infrastruktúrában, azonban továbbra sem áll rendelkezésre a teljes Csepel-szigetet körüllevő összefüggő kerékpárút. Ker Ágnes, a Kisdunamente TDM No Profit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a kerékpárosok számára ugyanakkor kerékpárbarát útvonalakat jelöltek ki. Az útvonalak összeállításában a Sziget-Szent Miklósi testgyakorlók köre kerékpáros szakosztálya, valamint az STK Riders Magyar Kerékpáros Klub délpesti területi szervezete működött közre. Hozzátette, a térségben 6 különböző kerékpártúrát gyűjtöttek össze, amelyek a családok számára is kellemes, kényelmes és biztonságos kikapcsolódási lehetőséget kínálnak.
6: Az útvonalak kialakításánál fontos volt az, hogy legyen benne pihenő, legyen valami látványosság a közelben, ahová be lehet térni, és így módon egy akár rövidebb táv, amit mondjuk 20-30 kilométernek mondhatunk, azért tud egy egész napos programmá válni, hiszen megállunk egy-két helyen, körbenézünk, meglátogatjuk, megesszük, megkóstoljuk, éppen milyen helyszínen vagyunk. Ugyanúgy az északi, tehát itt a Sziget-Szent Miklósi járás területén, és ugyanúgy a Ráckevei járás területén is vannak ilyen kijelölt útvonalaink.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Üzemel az új OTP ATM Taksonyban, már használható a Taksonyban telepített új OTP Bank ATM. A taksonyi Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtár tájékoztatása szerint a főút 89-es szám alatt elhelyezett korszerű ki- és befizetésre is alkalmas automata már üzemel és elérhető. Az új generációs ATM a nap 24 órájában biztosít készpénzfelvételi lehetőséget, emellett a készpénz befizetésére is alkalmas. Az automata a tervek szerint augusztus 7-től állt volna az ügyfelek rendelkezésére, de a beüzemelés a szükséges rendszerbeállítások miatt csúszott. A hiba elhárult, így az ATM már rendeltetésszerűen működik. A lakosok dönthetnek 10 millió forint sorsáról. A tököliek is beleszólhatnak, mire fordítsa az önkormányzat 10 millió forintos fejlesztési keretét. Elindult a város részvételi költségvetésének tervezése, amelynek keretében a lakosok ötleteket nyújthatnak be kisebb, gyorsan megvalósítható fejlesztésekre és közösségi programokra. A javaslatok között szerepelhet például új pad, ivókút, játszótéri eszköz, kerékpártámasz vagy kutyaitató, de közösségi rendezvények szervezésére is lehet ötletet benyújtani. Fontos feltétel, hogy a kezdeményezés közterületet vagy önkormányzati ingatlant érintsen, így annak előnyeit minden tököli élvezhesse. Az ötleteket szeptember 10-ig várják, ezt követően a lakosok online szavazáson dönthetnek arról, mely elképzelések valósuljanak meg. További információk a részvétel.tököl.hu weboldalon érhetők el. Nemrég tartotta első rendezvényét a Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány. A nemrég alakult Dunavarsányi szervezet családi délutánjára augusztus 2-án került sor a Petőfi Szabadidő Parkban, ahol a Mozaik Egyesület és az Élethajó Értékőrzőháló is képviseltette magát. Palotai Anita rádiónknak elmondta, hogy a kezdeményezés célja az érintett gyermekek, illetve hozzátartozóik segítése. Az alapítvány elnöke hozzátette, a továbbiakban is szeretnének ingyenes programokat szervezni, és ezáltal egy támogató közösséget létrehozni.
7: Mi főként intézményeket szeretnénk létrehozni, nappali ellátó intézmények, későbbiekben olyan intézmények, hogyha mi már nem leszünk, akkor a gyermekeink biztonságban és jó helyen legyenek. Emellett szeretnénk támogatni a szülőket, az autikat, szeretnénk bejutni nagyobb helyekre, hogy tényleg változást hozzunk intézményekben, egészségügyi ellátásokban.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Megkezdi a felkészülést a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapata. Az NB1B-ben a legutóbb ezüstéremig menetelő Sziget-Szent Miklósiak még nem teljesen végleges kerettel vágnak neki a szezonra való belemelegítésnek. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, fiatal poszton még vannak náluk olyan játékosok, akik potenciálisan csatlakozhatnak a csapathoz. Hozzátette, a felkészülést védekező feladatokkal kezdik majd, mert az jobban segít az új játékosoknak beleszokni a rendszerbe, és persze egy-két új dolgot is kipróbálnak majd, hogy a régiek se unatkozhassanak.
8: Legfontosabb, hogy két-három ember kapcsolatát próbáljuk majd minél jobban elmélyíteni, illetve olyan védekező helyzeteket veszünk elő, ami felgyorsít egy kicsit a tanulást, és akkor párhuzamosan támadást és védekezést is tanulnak, miközben remélhetőleg sikerül olyan új gyakorlatokat is belehozni a képbe, ami a régieknek is kihívás, ez újdonság lesz. Abban bízom, hogy látványos lesz majd a fejlődés.
3: Időjárás.
4: Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, és csak kevés helyen alakulhat ki záporzivatar, leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti ország részben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megérénkül, néhol megerősödik. Délután 33-39 fok várható.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Igen, kívánunk. Ez a Süsfel nap az ébresztő műsorunk ma már Somogyi Bettivel és velem Bredák Szandival. Remélem, hogy mindenkinek nagyon jól telt a hétvégéje. Esetleg lehet, hogy még a Szigetszentmiklósi tanösvényen is jártatok. De ha nem is most, akkor bizonyára már sokan jártatok a felújított Szigetszentmiklósi tanösvényen. Így most azokhoz szólunk leginkább, akik ezt még nem tették volna meg, mert érdemes ellátogatniuk. Bár nem tudom, hogy van-e olyan egyébként itt a térségben, aki itt lakik, és még kihagyta volna a Szigetszentmiklósi tanösvényt. Rengeteg dologgal újult meg a helyszín a turisztikai fejlesztések során. Például mosdókat, öltözőket is igénybe tudnak már venni az odalátogatók, a horgászok, vagy az egyszerűen sétálók, a futók, a kutyákkal, a gyerekekkel ott a szabad idejüket eltöltők, emellett digitális táblák is kerültek a helyszínre, amiken nem csak szimpla információk találhatók, hanem sokkal több is. De hogy miről van egészen pontosan szó, erről Gere Ágival, a Kisdunamente TDM szervezet vezetőjével, Patek Edina hírszerkesztő kolléganőnk beszélgetett, mutatjuk most nektek ezt a beszélgetést.
3: Több témát is érintünk a mai alkalommal, például beszélgetünk majd a nemrég elkészült tanösvényfejlesztésről, illetve beszélgetünk kerékpárutakról is. Több is megtalálható itt a térségünkben, ezekről majd Ági beszámol nektek. Na de kezdjük is azzal, hogy az elmúlt hónapokban jelentős turisztikai fejlesztések valósultak meg, ahogy említettem, a Szigetszentmiklósi tanösvényen, illetve annak környezetében is. Ennek részleteiről beszéljünk, hogy most egy pici idő eltelt azóta, illetve hát nem is olyan kis idő, hiszen januárban adtátok át ezt a területet. Mi a tapasztalat azóta?
4: Valóban komplex fejlesztésről beszélhetünk, hiszen egy körülbelül 1 kilométeres szakaszt érint maga a fejlesztés. A május egy sétánytól egészen a tanösvény végéig, addig a kis kávézóig ott a sarkon, amit mindenki oly nagyon kedvelt az elmúlt időszakban. Közösségi stég létesült nagy örömére szerintünk a lakosságnak, ugyanis azt látjuk, hogy nagyon népszerű a május egy sétány végén található Dunaparti lejárónál épült stég. Alapvetően az a stég küldetése, hogy a kézi emberi hajtású vízi járművekkel ki lehessen ott kötni kényelmesen. A stég kialakításánál is ezt a tervezők nagyon gondosan figyelembe vették, tehát lépcsőzetes a stég kialakítása, tehát simán rá lehet állni kenuval, száppal, és a kiszállás és a beszállás könnyedén meg tud történni. Egyébként nagyon fontos kiemelni, hogy kényelmi szolgáltatásokkal bővült még itt a környezet. Mosdó és öltöző konténerek állnak a lakosok, illetve az ide látogatók rendelkezésére, valamint digitális táblákon lehet tájékozódni magáról, a Duna élővilágáról, illetve a környék sajátos növényzetéről és állatvilágáról. Ami a tanösvényt még konkrétan érinti, felújításra kerültek a lépcsők és átjárók, távcsöveket, illetve tájékoztató táblákat helyeztünk ki, valamint gyöngykavics szórást kapott a tanösvény, ennek talajstabilizációs jelentősége van, és szeretném itt is kiemelni azt, hogy az egész terület Natura 2000-es védett terület, tehát bármilyen terv is készült arra vonatkozóan, minden egyes részletet a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatósággal, valamint a Dunai-Poly Nemzeti Park illetékes munkatársaival kellett egyeztetni, és pont a tanösvény talajstabilizációs témájában rendkívül megosztott volt az álláspont, hogy melyik lesz, ami a lakosság számára is, illetve a környezet számára is ideális, és maradt ez a gyöngykavics szórás. Tudjuk azt a lakossági visszajelzésekből, hogy ez nem feltétlenül okozott mindenki számára örömet, azonban fontos tudni, hogy itt elsősorban a Natura 2000-es terület miatt a környezeti szempontok voltak a meghatározóak, és nem a használók kényelme, ha fogalmazhatok így.

0: keresztül, amelyek igyekeznek minél több érzékszervet bevonni, lehet tanulni érdekes dolgokat. GPS alapon működik a rendszer, tehát ha valaki letölti a telefonjára ezt az applikációt, és kiválasztja a Szigetszentmiklósi úszó lábtanösvényt, akkor elkezd sétálni az ösvényen, és egyszer csak felugrik majd az első kérdés, és akkor arra hát értelemszerűen meg kell tudni adni a helyes választ, de nem történik semmi akkor, hogyha esetleg helytelen lesz, legfeljebb a játék jutalmaként kapható idézőjelben digitális jelvényt, azt egy kicsit később vagy több kérdés ismétlésével fogja tudni megszerezni. Bővebb tájékoztatást a helyszínen is kaphatnak a látogatók, hiszen egy tábla került kihelyezésre magáról az applikációról, ott le is lehet tölteni, tehát ha az ember elmegy a telefonjával, akkor az iOS és az Android rendszerű telefonokra is letölthető ez az applikáció, és hát így egy picit a kihelyezett táblákon túli információkat tartalmaz, nem csak a tanösvényről, hanem általában a Ráckevei Dunaágról.
1: Ahogy említetted, Natura 2000-es területről beszélünk, nem csak itt alapvetően is fontos, hogy óvjuk a természetünket, de mit javasolnál azoknak, akik kilátogatnak, hogyan tehetik meg mindezt?
0: Szelektív szemetes kukák lettek elhelyezve a környéken, tehát arra mindenképpen figyelni kell, hogy a szemetünket vagy a legközelebbi kukáig vigyük el, vagy akár haza is. Nagyon fontos, hogy ne csapjunk zajt, hiszen hiába a természetben vagyunk, az állatokat megijeszthetjük, és valaki éppen azért megy a természetben másfelől, hogy a csendet keresse. Úgyhogy viselkedjünk természetbarát módjára.
1: Nem csak gyalog járhatjuk be a Szigetszentmiklósi tanösvényt, vagy akár itt a térségünket, hanem kerékpárral is elindulhatunk. Ráadásul összesen 6 útvonal van itt a térségben, amit megtehetünk. Rövidebb táv, hosszabb táv, könnyebb, nehezebb, családdal vagy akár egyedül. Mit tudsz erről mondani a hallgatóinknak, Ági?
0: A kerékpáros útvonalakat, mert inkább útvonal ajánlásokról van szó, a kisdunamente.hu weboldal kerékpárosoknak ajánljuk című menüpontjában található. Ezek az útvonalak a Magyar Kerékpáros Klub délpesti szervezetének segítségével találtuk ki, hogy úgy mondjam, és rajzoltunk meg egy virtuális térképen, kicsit turista szemmel. Tehát fontos volt az, hogy egyrészt már szerencsére pozitív irányban indultak el változások a kerékpárút hálózat kiépítésének vonatkozásában, de azért egybefüggő Csepel-sziget kerülő kerékpárút így még önmagában sajnos nem létezik. Kerékpáros barát útvonalak vannak, illetve olyan védettebb útvonalak, amelyek alkalmasak a kerékpározásra. Az útvonalak kialakításánál fontos volt az, hogy legyen benne pihenő, legyen valami látványosság a közelben, ahová be lehet térni, és így módon egy akár rövidebb táv, amit mondjuk 20-30 kilométernek mondhatunk, azért tud egy egész napos programmá válni, hiszen megállunk egy-két helyen, körbenézünk, meglátogatjuk, megesszük, megkóstoljuk, éppen milyen helyszínen vagyunk. Ugyanúgy az északi, tehát itt a Szigetszentmiklósi járás területén, és ugyanúgy a Ráckevei járás területén is vannak ilyen kijelölt útvonalaink. Nagyrészt egyébként ezek körútvonalak, tehát mondjuk Ráckevéről indul, és ugyanúgy Ráckevére tér vissza egy nagyobb kör után. Az útvonal ajánlások a www.kisdunamente.hu weboldalon megtekinthetők, úgyhogy kedvükre lehet sem megézni mindenkinek belőle. És nagyon fontos, még szeretném hozzátenni, ha valakinek ajánlása van, akkor azt szívesen fogadjuk hasonló részletes leírással, mint amit mi is megtettünk a weboldalon, akkor e-mail címre kérjük szépen az info@kisdunamente.hu címre elküldeni, és akkor szívesen közzétesszük azt is.
2: Gere Ágival, a Kisdunamente TDM szervezet vezetőjével, Patek Edina hírszerkesztő kolléganőnk beszélgetett, ezt mutattuk meg számotokra. Ha véletlenül még nem jártatok volna a Szigetszentmiklósi tanösvényen, semmiképpen ne hagyjátok ki. Ha pedig jártatok, akkor maradjon meg ez a jó szokásotok.
3: Ezek voltak a süsfelnap legjobb pillanatai.
4: Tudom, babám, foglalt a szívem, de túlságosan szépen kéred. Tudod, babám, nem kell ígéret, elég köszön.

0: Tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak, ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött továbbra is Bredák Szandi.
4: És Somogyi Betty, sziasztok!
3: Nem mehetünk el a téma mellett, amiről megint csak mostanában elég sok olyan téma van, amiről tulajdonképpen az egész ország beszél, hiszen nagyon sok mindenkit érint. Egyébként még olyat is érint, aki mondjuk nem volt ott a DJ Oti koncertjén, mert hogy ez egy olyan téma, ami tényleg minden családnál szerintem előbb-utóbb, hogyha van gyerek, akár fiú, akár lány, ez valamiképpen előjön, vagy akár így, hogy így beszélünk róla, vagy akár úgy, hogy akár sajnos személyes tapasztalat is lehet. Mert hogy ugye, hát most már lehet mondani, vagy legalábbis, ha hozzám is ilyen szinteken elért, aki nem néz egyáltalán híradó tévét, nem tudom, azért nyilván hírportálokat, igen, de hogy tényleg már a csapból is azt folyik, hogy többeket bedrogozhattak a DJ Oti koncerten, mert hogy 18-an is ugye, hát elméletileg 18-an jelezték, vagy legalábbis ennyire
4: tudja, lehet
3: tudni.
4: Lehet, hogy többen is, de 18 főről lehet tudni, igen.
3: Igen, hogy ugye ugyanolyan tüneteket produkáltak, ráadásul úgy, hogy állításuk szerint egyszerűen nincs a tünetük összhangban azzal, amennyi alkoholt fogyasztottak, már pedig ugye állítják,
4: meg ugye ezek ilyen hirtelen rosszul létek lettek. Azért nem tudom, mondjuk én alkoholtosa voltam talán soha annyira rosszul, hogy ilyen full beszámíthatatlan, de hogy itt azt mondják, hogy alapvetően néhány perc alatt lettek annyira rosszul, hogy szinte nem is bírtak lábra állni.
3: Hát nem is, hogy
4: azért az alkoholtól ez szerintem nem így következik be, hogy így akkor egy csettintésre szinte.
3: Igen, meg én azt gondolom, mert ugye hát többen arccal, névvel, mindennel együtt előjöttek a történetükkel. Én például először egy srácnak a posztját olvastam, ahogy ő végig követte azt, hogy a testvére,
4: aki a hugával volt.
3: Igen, a hugával mi történt, tehát hogy ráadásul nem is személyes tapasztalatát, hanem amit végignézett, amit végig tapasztalt, hogy a húga hogy lett rosszul, hogy aztán hogy kezelték a mentősök, az már megint egy másik kérdés. Ráadásul egyébként nagyon érdekes, hogy ennek a lánynak a zárójelentésében azt írták, hogy alkohol abúzus, tehát nekem ez azt jelzi, hogy azt egyébként ezzel elismerik, hogy ugye az abúzus az azt jelenti, hogy valaki egy külső ember bánt vagy bántalmaz.
4: Tehát az erőszaknak az egy formája. Igen.
3: Ez a kifejezés nekem elismeri azt, hogy ők, a mentősök elismerték azt, hogy nem a nő fogyasztott vagy a lány fogyasztott maga önszántából annyi alkoholt, vagy bármilyen tudatmódosító szert. Nyilván mondjuk azért, mert elmondta, hogy ő ennyit nem ivott, hogy ennyire rosszul legyen. Ugye van egy másik hölgy, az Enikő, ő pedig készített egy videót, ő egy közel 40 éves, 3 gyerekes édesanya, egyébként én megnéztem az oldalát, tehát nyilván számít, igen, az, hogy milyen az az ember, aki ezt állítja, egy teljesen normális, most végzett el valami mentálhigiénés képzést, 3 gyereke van.
4: Igen, egy teljesen normális, mégis hétköznapi anyuka.
3: Igen. És látszik azért rajta, hogy tehát, hogy mert hogy ugye előjött ez, és akkor bedobok egy nagyon fontos témát, szerintem az áldozathibáztatás, hogy ugye nagyon sokan kommentelnek, akár az indexes cikk alatt, akár a hölgy vagy a srácnak a beszámolója alatt, hogy ugyan már, hogy itt a drogosok próbálják saját magukat védeni, de hogy nem erről van szó, tehát hogy én azt nem értem, hogy lehet úgy előjönni valami megtörtént, hogy ne az legyen belőle, hogy még az áldozatot hibáztatják. És egyébként nagyon érdekes, hogy pont most nézek egy sorozatot, és ott is például az áldozat azért nem mer előjönni a farvával, mert fél az áldozat hibáztatásról, mert ez egy létező fokalom.
4: Hát ez egy létező dolog, igen, de ugye, egészen elképesztő.
3: Igen, nekem egyébként tudod, mi jutott eszembe, hogy az áldozat hibáztatásra kapcsolatban az a MeToo mozgalom, hogy ugye ott is nagyon
4: igen,
3: sokan
4: ott is az áldozatot hibáztatták. Mert hogy nehogy már a nő tehesse róla, hogy éppen mit tudom, én kis szoknyába járkál, és akkor ezért igen, lesz mondjuk valamilyen erőszak áldozata.
3: Igen, nagyon sokan kommentelnek, ugye, abban egyébként én vélek igazságot, hogy ugye a büfében dolgozóknak én nem gondolom, hogy nekik bármilyen közük lenne ehhez, miért is lenne hát konkrétan csődbe vinni az egész vállalkozást.
4: Hát
3: meg ők tényleg valóban, ugye sokan írták, hogy de hát ez milyen butasság, hiszen ott nyitják ki előtted az innivalót, a vizet, az alkoholt. Ebben egyébként valóban senki nem is feltételezi, hogy a büfések lennének ebben benne. Valószínűleg ez egy, pont Bettivel ugye arról beszélgettünk itt a zene alatt, ugye sokan kérdezik is, hogy de mi értelme van, mert ki költ arra pénzt, hogy bármilyen. Igen. Ugye itt az
4: egyik rengeteg kommentelő igen írja, hogy mi értelme van idegeneket bedrogozni.
3: És ezt, nyilván ezt a kérdést azt teszi fel, aki nem érti, mint hogy mi sem, de hogy pont azt hoztam fel példának, hogy bankot sem megyünk rabolni, viszont aki megy, az megérti, hogy miért csinálja, meg előre megtervezi, tehát hogy mi kis naív, civil emberek ezt nem is értjük, és ez így is van rendjén szerintem. Az, aki viszont erre pénzt, időt, energiát szán, az tudja, hogy mit szeretne ezzel elérni. És ugye itt az Enikő a videójában, én ugye ezt végignéztem, és elmondta, hogy ha már hiba, akkor ő valóban olyan hibát követett el a barátnőjével együtt, hogy nem szerették volna kivárni azt a, nem tudom, fél, egy, másfél órát, amíg kapnak egy üdítőt, ezért a sornak a szélére állt valamilyen VIP részlegre, nem voltam ott, nem tudom, miről van szó, és ott validegeneket kért meg, akik ott álltak a sorba, hogy léci, kérjétek már ki nekünk is, és adjátok már hátra. Tehát valahogy így akart
4: gyorsabban. És lehet, hogy akár valami ott történt. Hát nyilván ez már soha nem fog feltétlenül kiderülni egy olyan nagy tömegben, de nyilván igen, itt benne van azért a pakliban, hogy ő nem nézte végig, igen, hogy tényleg kinyitja ki azt az üveget, vagy mit tudom én, milyen koktélt kevernek ott éppen a szem előtt. Csak szerintem nem fordult meg a fejében valahogy.
3: Hát a normál embernek,
4: tényleg nem fordult meg a fejében.
3: Hogy azért én is lány vagyok, és engem is engedtek el anyukámig bulizni, és nekem ez valahogy annyira belém ivódott, hogy, és nekünk is ugye vannak lányaink, uh-huh, hogy elmondták ezerszer, hogyha kérek innivalót, akkor
4: ne hagyd egyedül a poharat. Meg lehetőleg nézd végig, ahogy csinálják, igen.
3: Igen, tényleg elfordulni, meg hát hány és hány ilyen videó, vagy akár filmjelenet van, amikor tényleg uh-huh, egy másodperc töredék alatt beleraknak valamit az italodba. És ugye Enikő egyébként ezt a ginát emlegette, hogy ez a mai napig létező, már nagyon régóta létező dolog, és képzeld el, hogy ő elmondta a videójában, hogy amikor, már azt hiszem, hogy azt ő mondta el, igen, hogy olyan rosszul lett, hogy nem hogy állni, ülni, de ülni uh-huh, se tudott. Tehát, hogy konkrétan le kellett a földre feküdnie, mert hogy annyira elvesztette így, úgy fogalmazott, hogy így a kapcsolatát a testével, nem, egyszer semmi ereje nem volt, és akkor elmesélte, hogy pont egy orvosházas pár sétált arrafelé, akik felismerték, hogy itt miről
4: hogy
3: van
4: itt baj
3: szó.
4: Van. Igen.
3: Ráadásul azért, mert elmondta ott azt hiszem, hogy a férfi, a házas pár férfi tagja, hogy teljes mértékben tudja, hogy miről van szó, mert vele is megtörtént már egy ilyen eset 20 évvel ezelőtt. Ez a durva benne.
4: Ez tényleg durva.
3: Meg hát tudod az, hogy ilyenkor akarva akaratlanul az ember, ha ilyet lát, akkor legyint, hogy jó, van drogos, mit tudom, miközben tényleg nem erről van szó, és ez nagyon nehéz bizonyítani.
4: Nehéz bizonyítani, hogy nem ő vette be. Igen. De sok kommentelő is itt írja, hogy jaj, nem lehet, hogy magukat drogozták, igen, be, csak ezzel próbálják ugye magukat védeni. Igen. Meg volt, aki írta, hogy 65 ezer emberből a 18 az még jó arány, tehát azért voltak ilyen elég érdekes uh-huh, kommentek is, de mondom, a többség tényleg azt boncolgatta, hogy miért akarna valaki idegeneket egy akkora tömegben még ki is akarja rabolni, tehát hogy nem annyira egyszerű követni, mert lépni nem tudsz, ahogy én is néztem a képeken, videókon, azért borzasztó nagy volt a tömeg.
3: Igen,
4: nyilván lehet ez egy ilyen szervezett bűnözés, bár akkor lehet, hogy egy kicsit lájtosabb bulit is lehet választani, bár itt meg lehet, hogy könnyű ezt így el tusolni ennyi embernél, hogy, vagy nem tudom, hogy éppen aki ez így
3: én azt mondom,
4: volna,
3: hogy tök jó, hogy ezt nem tudjuk, mert ez abszolút azt jelzi, hogy mi nem így gondolkodunk, de nyilván az a pár ember meg tudja, hogy miért. Na, elmesélek egy sztorit, még a főiskolán nem velem történt, egy srác mesélte, hogy elment, de ezt már lehet, hogy elmeséltem egyszer, elmentek, az egy sima kocsma volt. Viszont ez a srác úgy döntött, hogy ő még egyedül ott marad, mert ő még jól érezte magát, és hát srác, ott hagyták, nyilván egy lány nem biztos, hogy ott hagyja a társaság egyedül, de hát most miért ne?
4: Hát egy fiú tudod előbb.
3: Igen. Na és hát vele megtörtént, hogy kapott valamit az italába, és úgy ébredt fel, hogy szinte tök pucéran a saját otthonában, fogalma nem volt, hogy került oda, ellopták a gitárját, ellopták a
4: pénzét.
3: De ez
4: elég fura, hogy a saját otthonában ráadásul.
3: Azért, mert ugye pont ez a cél. Egyrészt sajnos, olvastam ugye erről, hogy egyrészt elképzelni nem tudom, és borzalom ezt kimondani, de két opció van, vagy azért, mert meg akarják erőszakolni az illetőt, és vagy ki akarják rabolni. Na most, hogyha ilyen állapotban vagy, ott van a zsebedben, a táskádban a kulcs,
4: sőt, nyilván az irataid is
3: mondod,
4: jobb esetben.
3: A címed, igen, hazamentek, ráadásul az a durva ebben, hogy még nem is lehet úgy feljelentést tenni, hogy betörtek, mert lehet, hogy te nyitott
4: hát
3: ki az
4: lehet,
3: ajtót,
4: hogy te nyitott tehát, ki, meg egyébként igen, hogyha nincs ott konkrétan kamera, akkor ezt így azért nehéz bebizonyítani.
3: Igen, és ez egy srác volt, ellopták mondom a gitárját, meg több mindent elloptak, tehát hogy sajnos, és mondom, ez mikor volt? Hát már nem húsz, de
4: pár
3: mondjuk
4: éve.
3: Tizen pár évvel ezelőtt.
4: Hát ez szerintem egy ilyen örök probléma, mármint, hogy valahol azért nem tudunk rengeteg ilyen esetről. Igen. Hát meg ott volt ugye az Egressy Mátyásnak is az esete, ugye mai napig nem tudjuk, hogy most vele konkrétan mi történt. Kapott-e valami szertő is, vagy nem kapott?
3: Most van egy másik sztori is, borzalom, hogy ennyire sok van, hogy az Ozora Fesztiválon is egy srác elt. Nem
4: is.
3: Tudom,
4: igen,
3: hogy ő
4: azt is
3: meglette, majd utána olvasok, de ott is a azt hiszem, hogy a testvére jelezte, hogy eltűnt, ugye, ott is megnéztem, mert hogy ó, Istenem, annyira durva, hogy ez tényleg itt van a mi életünkben, és nekünk is vannak gyerekeink, és
4: nyilván... ez a világ vár rájuk, igen. Illetve nyilván bulizni el fogod engedni, elmondott neki 25 milliószor, amit ugye nekünk is, igen, elmondtak, hogy mindig legyél ott a pultnál, nézd végig, hogy készítik az italt, meg ne hagyd egyedül, meg lehetőleg, hát szerintem ami még talán ezeknél is fontosabb, hogy társaságban maradjatok, igen, mert ha pontosan akkor történik is valami, akkor legalább a többiek értesítik a mentőt, vagy bármi, és akkor mondjuk nagyobb baj nem lesz belőle.
3: Igen, meg nem tudom, hogy lehet-e ennyire tudatos, de hogy egy társaság, de hogy mit tudom én mondjuk, tehát legyen van egy olyan ember, aki azt mondja, hogy na jó, én vállalom, hogy kevesebbet iszom, vagy igen, nem ugyanazt az alkoholt.
4: Az a legjobb, ha esetleg van is olyan valaki, aki például annyira nem szokott túl sokat inni, vagy éppen ő a sofőr, az még az a legjobb.
3: Igen,
4: azért ez így nehéz kérdés. Hát igen, nem lehet
3: ki nyugodtak sosem. Én várom egyébként, hogy DJ Oti reagál-e valamit, bár nyilván ez ennek hozzá semmi köze nincsen.
4: Igen, ez most szerencsétlen helyzet.
3: Úgy tudom, hogy reagáltak már, de várjuk ki a végét, hogy akkor ez mi lesz. Minden esetre már csak arra jó ez a rossz példa, hogy beszélünk róla, hogy foglalkozunk vele, és hogy minden tiszteletem egyébként a mentősöké, meg az ott dolgozó biztonságiaké, de hogyha ez tényleg úgy volt, ahogy a srác, akinek a húgát drogozták be, hát szóval van még hova fejlődnie azért ennek a rendszernek. Ugye maga az országos mentőszolgálat is amúgy megosztotta ezt az egészet, mert hát ők kaptak hideget, meleget, hogy az ott dolgozók nem úgy viselkedtek, ahogy kellett volna, sőt, valami olyasmit mondtak a lánynak, amikor fölkelt, magához tért, hogy mi van, fölkeltél, hercegnő, tehát hogy így cinikusak
4: voltak, igen, vagy ilyen flagmán szóltak hozzá.
3: Igen, egyébként azt írta az országos mentőszolgálat, hogy számukra a szakszerű betegellátás mellett is alapvető elvárás, hogy bajtársaink minden beteghez és hozzátartozóhoz megfelelő módon empatikusan viszonyuljanak. A bejegyzésben az egészségügyi ellátással és a kommunikációval kapcsolatban megfogalmazott észrevételeket komolyan vesszük, saját működésünket érintő körülmények megvizsgáljuk. Tehát az országos mentőszolgálat ki fogja vizsgálni azt az esetet, amiről egyébként Galambos Norbert írt, hogy az ő testvérét hogy kezelték. Például mondjuk azt hiszem azt az Enikő mondta, hogy 2 óra múlva értek ki oda a mentők. Mert hogy gondolom, itt ugye vannak ilyen prioritások. Most beérkezik egy olyan telefonhívás, hogy egy 65 ezres bulin rosszul lett, hát nem az lesz,
4: nem
3: az
4: lesz
3: első,
4: a prim,
3: tehát inkább a
4: Józsi bácsihoz, egy olyan,
3: aki...
4: hogy mondjuk valaki szívinfarktus kap, igen, vagy összeesik mondjuk az utcán. Tehát, igen, hogy igen, itt az a nehéz, hogy sokszor ők is azt hiszik, akár a mentősök, akár bármilyen civil ember, hogy ő önszántából úgy lett rosszul, hogy mondjuk ő drogozott. Mi ugye hétvégén voltunk Siófokon, ott ugye ott a plázs, mint szórakozó hely, és még el se kezdődött ott a buli, mi csak ott körülötte sétáltunk, 2 mentős konkrétan vonszolt egy fiatal srácot, mert látszott rajta, de ez még ilyen 9 óra előtt, hogy ő már nem fog bejutni a bulira, és nyilván mindenki, nekem is az volt az első gondolatom, igen, hogy hát valószínűleg ő azért ott bevett valamit, lehet, hogy itt tényleg így volt, de nyilván nem tudhatjuk, hogy ő is ott bevette valamit, vagy beletettek valahol ott valamit az italába, de konkrétan vonszolták, mert hogy nem bírt lábra állni.
3: Meg bocsánat, de én nem vagyok mentős, de szerintem ezt a mentősöknek tanítják egyébként, és nagyon sok olyan szakma van, ahol főleg mondjuk katasztrofavédők, mentősök, hogy nekik nem dolgukat ítélkezni, neki egyetlen
4: hát
3: feladata van,
4: nem.
3: Tök mindegy, hogy ő most magától döntött így, vagy nem tudhatod, hogy milyen életkörülményei vannak, nem tudom, neki egyetlen feladata van, nem megjegyzéseket tenni, hanem mindent megtenni azért, hogy jól legyen. Az meg, hogy ő közben mit gondol, az semmi közel nem kéne.
4: Nem, hát azt akkor megtartja nyilván magának. Most az, hogy mi emberek ott hirtelen mi is. Én is megláttam azt a srácot, így gyorsan így a gyerekeket azért így arrébb toltam, hogy így ne kérdezősködjenek, de hát látszott, hogy nem alkoholtól lett ő ilyen állapotban, tehát azt se tudta, hol van. Hát nyilván nem szabad ítélkezni, van ilyen, nem tudjuk, hogy mi történt
3: nem
4: vele.
3: Én úgy vagyok, hogy nem
4: ilyen
3: a mi dolgunk, a mentősök
4: dolga. Nem csak Budapesti éjszakában, igen.
3: Igen.
1: Ezek voltak a Süsfel nap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
2: Rongálásokkal és illegális szemeteléssel szembesültek Sziget-Szentmiklóson. Több kerékpárbarát útvonal is elérhető a Csepel-szigeten. Nem lép életbe elsőfokú vízkorlátozás Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: Nem lép életbe elsőfokú vízkorlátozás Sziget-Szentmiklóson. Nem vezet be elsőfokú vízkorlátozás Sziget-Szentmiklóson a város polgármestere. Nagy János tájékoztatása szerint a Pest vármegyei kormányhivatal oldaláról időközben eltűnt az elsőfokú vízkorlátozásról szóló tájékoztatás, és a hivatalos információk alapján országos szinten sem lépett életbe ilyen intézkedés. A polgármester közleményében hangsúlyozta, a korábbi tapasztalatok a helyiek felelős vízhasználata, valamint a fővárosi vízművek tájékoztatása alapján Sziget-Szentmiklóson jelenleg nincs szükség korlátozás bevezetésére. Nagy János ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is fontos a hálózati víz és a villamosenergia takarékos használata. Mint fogalmazott, ha a lakosság a jövőben is tudatosan figyel a fogyasztásra, várhatóan később sem lesz szükség a vízkorlátozásra a városban. Rongálásokkal és illegális szemeteléssel szembesültek Sziget-Szentmiklóson. Több helyszínen is rongálással és elhagyott hulladékkal szembesültek Sziget-Szentmiklóson egy közelmúltbeli bejárás során. Ladányi Sándor, az Egységben a Városért frakció vezetője és az Aries Nonprofit Kft. Képviselői eredetileg a tervezett újítások és zöld felületi fejlesztések miatt járták be a város egyes területeit. A tapasztalatok szerint azonban több helyszínen is problémát jelent a szemetelés és a rongálás. Ladányi Sándor rádiónknak elmondta, a Váci Mihály Parkban például a gyermek kresszpark tábláit is eltulajdonították. A frakcióvezető kiemelte, a rongálások és az eltulajdonított eszközök pótlása, illetve a szükséges helyreállítások jelentős többletkiadást jelenthetnek. Mint fogalmazott, az ezekre fordított összegeket sokkal inkább új fejlesztésekre és a város közterületeinek szépítésére lehetne fordítani.
3: Éves szinten ezek a rongálások sok-sok millió forintba kerülnek a városnak, illetve az Aries Kft-nek. Nagyon jó lenne ezt tényleg fejlesztésre költeni, nem pedig arra, hogy fel kelljen újítani mindezeket, amik tönkre mennek itt, és nem a normális használat kapcsán, hanem a rongálás kapcsán. Persze erről sokat tudnánk beszélni, mert ez messzire vezet, hogy mitől van ez így, vagy hogyan kéne másképp csinálni, hogy ne történjen ez.
2: A térfigyelő kamera rendszer fejlesztése is hozzájárulhat a rongálások és a szemetelés visszaszorításához Sziget-Szentmiklóson. Ladányi Sándor, az Egységben a Városért frakció vezetője hozzátette, a városban jelenleg mintegy 70 térfigyelő kamera működik, azonban a közelmúltban tapasztalt rongálások és szemetelések ráirányították a figyelmet a rendszer további fejlesztésének fontosságára. Hangsúlyozta, a kamera rendszer megfelelő működtetésével a közterületeken zajló események valós időben is nyomon követhetők, így szükség esetén gyorsabban lehet intézkedni az elkövetőkkel szemben.
3: Most át kellett gondolnom azt, hogy bizony vannak helyek, ahova el kellenek térfigyelő kamerák. Hozzáteszem, kell hozzá a struktúra, kell, aki valós időben figyeli ezeket, és valós időben meg is lehet előzni, vagy akadályozni azt, hogy törjenek, zúzzanak, és milliókat kelljen rákölteni. Inkább költsük akkor a kamerára, ne arra, hogy folyamatosan azt kell látni, hogy valamiért nem fontos, hogy szép legyen, meg jó legyen, hanem ezek az ösztönök lesznek úgy, rá, de hát bízom benne, hogy azt rövid időn belül azért tudjuk kezelni.
2: Több kerékpárbarát útvonal is elérhető a Csepel-szigeten. Az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg a kerékpáros infrastruktúrában, azonban továbbra sem áll rendelkezésre a teljes Csepel-szigetet körüllevő összefüggő kerékpárút. Kere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a kerékpárosok számára ugyanakkor kerékpárbarát útvonalakat jelöltek ki. Az útvonalak összeállításában a Sziget-Szentmiklósi testgyakorlók köre kerékpáros szakosztálya, valamint az STK Riders magyar kerékpáros klub délpesti területi szervezete működött közre. Hozzátette, a térségben 6 különböző kerékpártúrát gyűjtöttek össze, amelyek a családok számára is kellemes, kényelmes és biztonságos kikapcsolódási lehetőséget kínálnak.
4: Az útvonalak kialakításánál fontos volt az, hogy legyen benne pihenő, legyen valami látványosság a közelben, ahová be lehet térni, és így módon egy akár rövidebb táv, amit mondjuk 20-30 kilométernek mondhatunk, azért tud egy egésznapos programmá válni, hiszen megállunk egy-két helyen, körbenézünk, meglátogatjuk, megesszük, megkóstoljuk, éppen milyen helyszínen vagyunk. Ugyanúgy az északi, tehát itt a Sziget-Szentmiklósi járás területén, és ugyanúgy a Ráckevei járás területén is vannak ilyen kijelölt útvonalaink.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Üzemel az új OTP ATM Taksonyban, már használható a Taksonyban telepített új OTP Bank ATM. A taksonyi Petőfi Sándor művelődés jelzés könyvtár tájékoztatása szerint a főút 89-es szám alatt elhelyezett korszerű ki- és befizetésre is alkalmas automata már üzemel és elérhető. Az új generációs ATM a nap 24 órájában biztosít készpénzfelvételi lehetőséget, emellett a készpénz befizetésére is alkalmas. Az automata a tervek szerint augusztus 7-től állt volna az ügyfelek rendelkezésére, de a beüzemelés a szükséges rendszerbeállítások miatt csúszott. A hiba elhárult, így az ATM már rendeltetésszerűen működik. A lakosok dönthetnek 10 millió forint sorsáról. A tököliek is beleszólhatnak, mire fordítsa az önkormányzat 10 millió forintos fejlesztési keretét. Elindult a város részvételi költségvetésének tervezése, amelynek keretében a lakosok ötleteket nyújthatnak be kisebb, gyorsan megvalósítható fejlesztésekre és közösségi programokra. A javaslatok között szerepelhet például új pad, ivókút, játszótéri eszköz, kerékpártámasz vagy kutyaitató, de közösségi rendezvények szervezésére is lehet ötletet benyújtani. Fontos feltétel, hogy a kezdeményezés közterületet vagy önkormányzati ingatlant érintsen, így annak előnyeit minden tököli élvezhesse. Az ötleteket szeptember 10-ig várják, ezt követően a lakosok online szavazáson dönthetnek arról, mely elképzelések valósuljanak meg. További információk a részvétel.tököl.hu weboldalon érhetők el. Nemrég tartotta első rendezvényét a Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány. A nemrég alakult Dunavarsányi szervezet családi délutánjára augusztus 2-án került sor a Petőfi Szabadidő Parkban, ahol a Mozaik Egyesület és az Élethajó Értékőrzőháló is képviseltette magát. Palotai Anita rádiónak elmondta, hogy a kezdeményezés célja az érintett gyermekek, illetve hozzátartozóik segítése. Az alapítvány elnöke hozzátette, a továbbiakban is szeretnének ingyenes programokat szervezni, és ezáltal egy támogató közösséget létrehozni.
5: Mi főként intézményeket szeretnénk létrehozni, nappali ellátó intézmények, későbbiekben olyan intézmények, hogyha mi már nem leszünk, akkor a gyermekeink biztonságban és jó helyen legyenek. Emellett szeretnénk támogatni a szülőket, az autikat, szeretnénk bejutni nagyobb helyekre, hogy tényleg változást hozzunk intézményekben, egészségügyi ellátásokban.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: Megkezdi a felkészülést a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapata. Az NB1B-ben a legutóbb ezüstéremig menetelő Sziget-Szentmiklósiak még nem teljesen végleges kerettel vágnak neki a szezonra való belemelegítésnek. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, fiatal poszton még vannak náluk olyan játékosok, akik potenciálisan csatlakozhatnak a csapathoz. Hozzátette, a felkészülést védekező feladatokkal kezdik majd, mert az jobban segít az új játékosoknak beleszokni a rendszerbe, és persze egy-két új dolgot is kipróbálnak majd, hogy a régiek se unatkozhassanak.
6: Legfontosabb, hogy két-három ember kapcsolatát próbáljuk majd minél jobban elmélyíteni, illetve olyan védekező helyzeteket veszünk elő, ami felgyorsít egy kicsit a tanulást, és akkor párhuzamosan támadást és védekezést is tanulnak, miközben remélhetőleg sikerül olyan új gyakorlatokat is belehozni a képbe, ami a régieknek is kihívás, ez újdonság le. Abban bízom, hogy látványos lesz majd a fejlődés.
1: Időjárás.
2: Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, és csak kevés helyen alakulhat ki záporzivatar, leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti ország részben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megérénkül, néhol megerősödik. Délután 33-39 fok várható.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok.
1: Mesesétány nyílt a Dunaharaszti Kegyeleti Parkban, ahol a padokon ülve meséket hallhatnak kicsik és nagyok egyaránt. 5 régi, jól ismert mese és 5 vadonatúj még sosem hallott Dunaharasztiról szóló mese várja a családokat a park megújult padjain. Az okostelefon kamerájával vagy QR kódolvasó applikációval csatlakozhattok a Mesesétány honlapjára, ahol meghallgathatjátok a meséket és megismerhetitek az írókat, illusztrátorokat, valamint a mesélőket is. A fotózás és a művészetek kedvelőit várja a Szigetbecsei André Kertész Fotómúzeum és Emlékház. A művész egyike azoknak a magyaroknak, akik a nagyvilágban sokkal híresebbek, mint itthon. André Kertész a 20. századi fotóművészet egyik legnagyobb alakja számára Szigetbecse jelentette a fiatalon otthagyott Magyarországot, mert gyermekkora boldog nyarait itt töltötte nagybátyjánál. A fotóművész 120 szignált képét küldte el a múzeumnak, és ide került halála után New York-i lakásából néhány bútor és személyes tárgy is. Az emlékház szívesen fogad csoportokat és osztályokat. Bővebb információkért és a nyitvatartási időkért keressétek a szigetbecse.hu oldalt. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt.
0: A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a Lakihegy Rádió

0: megkérdeznek, mondd el te is. A Lakihegy Rádiót hallgatod.
1: Je suis désolé. Lucien.

0: Hallgass minket online
1: lakihegyradio.hu.
2: Yeah.